0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Isten végtelen szeretetéből, hozzánk való nagy kegyelméből és irgalmasságból ímé ismét együnk vagyunk. A Biblia Isten ígéjének, a menny üzenetének tanulmányozásában. Miután láttuk felelősségünket a környező világért, egymásért, fele barátainkért, önmagunkért, miután láttuk, milyen veszedelmes következményekkel jár az Isten elől való menekülés bűne, amikor Isten egy irányba küld minket, mi pedig más irányba megyünk, emberi meggondolásokból, saját megfontolásból. Most figyeljünk, kedves testvéreim, egy a Biblia által elénk vetített másik bűnre, kísértésre. A mai elmélkedésünk témáját ezzel a címmel látnám el. A gondatlan álom veszedelme. A Bibliában találunk ilyen gondatlan, bűnös elalvásokat. Mindahányat Isten elítéli, megítéli, sőt, meg is bünteti. Az Új Testamentumban is, amikor Jézus beszél az ő eljövetelének jeleiről, többek között egy nagyon mély értelmű példázatot is mond tanítványainak, a 10 szűz példázatát. Őnékük is bűnük, tragédiájuk abban rejlett, hogy elaludtak felkészületlenül. Az 5 balga szűznek bűne és bűnének tragikus következménye abból fakadt, hogy gondatlanul aludtak el, olaj tartalék nélkül. A mai égeszolgálatunk alapgondolatát olvassuk Jónás próféta könyvének első fejezetéből, a 4. és 5. versből. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajóba, és lefeküdt, és elaludt. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Ezt a történelmi képet, ezt a tragikus elalvást, és ennek még tragikusabb következményét így énekli meg Babits Mihály a költő.
1: Az Úr azonban szerzett nagy szelet és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hullókék hullámfalakból. Mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, kettétört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.
0: Jónás nem a tevékenységtől félt, hanem Isten tervétől. Lázasan cselekedni kezdett. Lement Jákóba, hajót keresett, kifizette az úti költséget, és elindult, de ellenkező irányba. Elindult menekülni az Úrnak színe elől. Ezért kész volt anyagi áldozatokat is vállalni. Érdekes, hogy Isten nem akadályozta meg útjának elején, tervének végrehajtásában a prófétát. Tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert Isten mindenkor tiszteletben tartja az embernek, mint a teremtés koronájának szabad választási jogát, szabad akaratát. Isten nem gyakorol erőszakot az ember szabad akarata felett. Az ember szabadon választhat. Az egyetlen teremtett lény, az angyalokon kívül, akinek megadatott ezen a földön a szabad döntés, a szabad választás joga, de nem a következmények elkerülése is. De Isten mégis beleszól, mert a következményeknek be kell állaniuk. Ahhoz, hogy Jónás meggyógyuljon, és alkalmas lehessen a küldetésre, biztonságérzetét, ezt az emberi biztonságérzetet kellett összetörni, kellett összezúzni. Legtöbb próbánkban Isten ma is ezt teszi bennünk. Elveszi biztonságérzetünket, amely önigazultakká, amely magabiztosakká tehet bennünket úgy annyira, hogy nem számolunk többet az Istennel. Jónásnak alázatosságot kellett tanulni. Félni kellett tanulnia, hogy bízni tudjon Istenben. Az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. De figyeljük csak, mi történt közben a hajó. Ha nem tudnánk a történetet, talán arra gondolnánk, hogy Jónás a felelősség súlya alatt összeroskadva bevallja bűnét társainak, és megvallja felelőtlenségét, bűnét Istennek. De sajnos nem ez történt. Jónás távolról sem érezte magát felelősnek a hajó sorsáért. Ez ennek a történet szakasznak a szomorú csattanója. nem érezte magát Jónás, Isten küldötte, felelősnek azért, ami az ő bűne és felelőtlensége miatt szakadt a hajóra és utasaira. Azt olvassuk, hogy a hajósokat félelem fogta el. Hát ez az egészséges félelem érzet hiányzott éppen Jónásból. Jónás ekkor még mindig csak magában bízott. Vagy talán azt mondanád, Jónás bátor volt? Ám a bátorságról csak akkor lehet beszélni, ha felelősségteljes szeretet van jelen életünkben. Ezért Jónás inkább vakmerő volt, mint bátor. Mert mondottuk az előbbi előadásunkban is, hogy a szeretetlen cselekvés vakmerőségből való cselekvést jelent. A szeretet cselekedeteihez kell mindig bátorság. És a bátorság születik mindig a szeretet gyökeréről. Inkább vakmerő volt Jónás. Jobban félt a küldetéstől, mint a vihartól. Jónás most itt a hajón sem akart dolgozni, itt a hajón sem kívánt tenni semmit embertársaiért. Még itt sem akart lelkeket, életeket menteni. Pedig Isten éppen a viharon keresztül akarta felelőssé tenni a prófétát pogány úti társaiért, hogy így rávezesse szolgáját, hogy Ninivéért is felelősséget érezze. Isten nem azért engedte meg a vihart, mert megharagudott volna Jónásra. Nem. Vagy mert bosszút akart állni Jónás engedetlensége, menekülése és tétlensége miatt. Hanem azért engedte meg Isten a vihart, hogy Jónás saját vesztén, saját tapasztalatán keresztül tanulja meg azt, ami éppen hiányzott belőle, a felelős szeretet az emberek iránt. Babits Mihály ezt egy nagyon szép költői képpel érzékelteti, hogy ebben a viharban Jónás számára tulajdonképpen Ninivéről van szó.
1: S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hulna, kelne, s percenként összedőlne újra.
0: Figyeljük csak meg, kedves hallgatóim! A pogányok itt ebben az ige szakaszban és történet részben Isten félőbbek, mint Jónás. Ez első olvasatra a meglepő. Ők rögtön keresték a kapcsolatot isteneikkel. Jónás viszont

És figyeljétek meg, nem csak kiáltottak, nem csak, hogy imádkoztak, hanem dolgoztak is, megfeszítve a hajóért. Ősi tengerész tapasztalat alapján a hajóban lévő holmit a tengerbe vetették, hogy ezzel is könnyebb legyen a hajó. Ezzel szemben Jónás nem csak az imádságot tagadta meg, de a munkát is. Passzív maradt. Jaj, testvéreim! Megdöbbentő Isten emberének ez a tétlensége, ez a passzivitása egy ilyen veszedelem közepette. Most már jobban megértjük azt, hogy Jónás nem csak Ninivéért nem akart semmit sem tenni, mert nézzétek, legközvetlenebb útitársaiért, sőt, még önmagáért sem. Ez a tétlenség, ez a passzivitás a prófétának nagy tékozlása. Ebben hasonlít a próféta Jónás az új testamentumi tékozló fiúhoz, meg az egy talentumos szolgához. Lényegében Jónás nem csinál semmi rosszat, ám ne feledjük el, hogy az íge szerint, a Biblia tanítása szerint az is bűn, ha valaki a jót nem cselekszik. Nem elég megtartóztatni magunkat a rossznak cselekedetétől, hanem a bibliai parancs az, hogy cselekedjük a jót. Mert azt olvasom Jakab apostol levele 4. része 17. versében, azért, ha valaki cselekedhetne jót és nem cselekszi, bűne az annak. A jó cselekedetek elmulasztása legalább olyan bűn az ember számára, mint a gonosz cselekedeteknek művelése. Hát, ebben a történet szakaszban is rólunk, az utolsó idők keresztény gyülekezetéről van szó. Ezért mondom, hogy Jónás bűne igazi laodéciai bűn, annak az embernek a bűne, aki gazdagnak érzi magát, olyannak, akinek semmire sincs szüksége. Minékünk is meg kell tanulnunk, hogy egykor meg kell álljunk Krisztus ítélő széke előtt, és számot kell adnunk nem csak gonosz tetteinkről, de mulasztásainkról is, amikor lehetőségeinket, a jó cselekedeteknek lehetőségeit mulasztottuk el. A bizonyságtevés, a másokért való önzetlen cselekedet alkalmainak elmulasztása a mai kegyes ember, a mai keresztény ember legsúlyosabb bűne, testvérei. Ne áltassuk magunkat, nem loptam, nem öltem, nem vettem el, és nem kívántam el, ami a másé, mi rosszat cselekedtem, miből kéne nekem megtérnem. Ne áltassuk magunkat azzal, ha cégéres bűnöket nem követtünk el, nincs bűnünk. Mert a jó cselekedeteknek elmulasztása legalább olyan súlyos bűn Isten szemében, mint az ő parancsolatainak, bármelyik parancsolatnak is áthágása. Jónás halált megvető vakmerőséggel,

0: el aludni indult a hajó aljába. Szándékosan mondtam, hogy vakmerőséggel és nem bátorsággal, mert ő nem azért ment aludni a hajó aljába, mert bátor volt, mert nem félt a vihartól, hanem azért, mert igenis gyáva volt. Nem merte és nem akarta vállalni társaival a legközvetlenebb emberközösséget sem. Hiányzott belőle a felelősség érzet azokért, akiket éppen az ő tagadása, az ő menekülése sodort ilyen végveszedelembe. S vajon mi? Hányszor menekülünk mások átkára az isteni küldetés elől? Testvérem, őszintén szemébe tudsz nézni a mai embernek, akit talán éppen a te mulasztásod terhe sodort sokszor végső kétségbe esésbe? Vagy legalább adósnak érzed magad iránta? Aki ma nem vállalja a prófétaságot Isten elhívó és elküldő szavának feszültségét, az éppen ilyen betegesen önző individualista, mint Jónás volt. A hajó alján keresi a vigasztalást. Talán ma is azt gondolja az ilyen próféta, hogy a bűnös világtól menekül. Talán azt, hogy a pogány istentiszteletek és imádságok helytelenségétől menekül. Pedig valójában Isten elől akar elrejtőzni, mint annak idején Éden kertjében rejtőztek el ősszüleink. És hányszor nem halljuk Istennek a mai viharból is átcsengő, harsogó hangját. Hol vagy Ádám? Hol vagy ember? Mert ne feledjétek, Ninivében lenni, ninivei módon éppen olyan bűn, mint prófétának lenni, és Ninive helyett a hajó aljában gondtalanul aludni. A protestáns Miskóte írja egyik könyvében ezt a megrázóan szép leírást. Az egyháziak alszanak a legalsó kabinban. Amikor a vihar végig söpör a világon, mikor a többiek a maguk módján imádkoznak, a kegyes ember szellemileg is tétlen fekszik ott, mert úgy véli, hogy nem róla, vagy legalábbis első helyt nem róla van szó. Az Úr különbséget tesz, az igazság és hordozója, az igazság és képviselője között. Itt az Isten újja az, amely a sors leple alatt elrejtve az egyházat mutatja ki a világra zúdult vihar tulajdonképpeni bűnös felelőseként. Megrázó szavak. Elgondolkoztató szavak. Lényegében Jónás vakmerő, nem fél, kész meghalni, de a szolgálatot végrehajtani, jaj, nincs ereje. A vakmerőséghez sokszor nem kell erő. A bátorsághoz, a bátor cselekedetekhez viszont mindig felülről származó erőre van szükség. A küldetés végrehajtásához Jónás énjének, önzésének kellett volna meghalnia, de Jónás számára saját énje drágább volt, mint saját élete. Az önzés állapotában az emberhez, az Istenhez való viszonya válik rendezetlenné. És ennek, testvéreim, mindig és ma is súlyos következménye van. A világ ma is sokszor azért szenved, mert Isten népe, mert a keresztény gyülekezet menekül a küldetés elől, és nem hajlandó Isten üzenetének határozott hirdetésével útat mutatni azoknak, akik a válságból menekülni kívánnának. De a menekülő próféta nem maradhat elrejtve. A világnak is szemet szúr az ilyen disszidens próféta. Az ilyen disszidens, az ilyen menekülő szolga. Jónással is ez történt. Oda ment hozzá a hajós kapitány, és ezt mondta neki. Mi van, te nagy alvó? Sokszor az általunk megvetett, lenézett világon keresztül kérdezi meg ugyanezt tőlünk az Isten. Azok, akik sokszor helyettünk is nyitott szemmel néznek, azok költögetnek, jaj, minket sokszor, azok próbálnak imádkozásra bírni minket, hát nem szégyen ez, kedves keresztény testvéreim, Isten gyermekeire nézve, a keresztény gyülekezetre nézve, a keresztény emberre, a keresztény szolgára nézve, hogy a világ késztessen, kérjen minket imádkozni. Kelj fel! Kiálts Istenedhez, mondta a hajós kapitán. Talán gondol rejánk ez az Isten, és nem veszünk el. Ó, testvéreim! Ez az ember jobban bízott Jónás Istenében, mint a próféta. Ez a pogány ember hívta imádkozni Jónást. Csak hogy a Jónás imája nem sokat ér. Mert White Helene, a Proféták és Királyok című csodálatos ihletet könyvében azt írja, a kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan maradt. Még egyszer. A kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan maradt. Más szóval, Isten nem hatódik meg azon, hogy szolgálja imádkozik. Mert imával, kegyeskedéssel nem lehet az engedelmességet, a küldetés parancsát helyettesíteni. Amikor Jézus azt parancsolja nekünk, menjetek, mi nem mondhatjuk, Urunk, mi éppen most akarunk hozzád jönni. Nem, nekünk azt a parancsot kell teljesítenünk, amelyet éppen itt és éppen most ad nékünk az Úr. A vihar természetes, hogy Jónás imájára sem szűnik. Mert nem a próféta rendelkezik Istennel, és Istenen keresztül a világgal, a természettel, hanem Isten rendelkezik a prófétával, a szolgáival, az emberrel. És a hajósok tovább keresték az okot. Vajon miért van mindez mi rajtunk? És sorsot vetettek. Az ő pogány szokásuk szerint. És a sors Jónásra esett. Mit tanulunk ebből? Isten nem takarta el Jónás bűnét a hajósok elől. Hát, testvéreim, valljuk csak be, mi is sokszor szeretnénk Isten diszkrécióját. Ilyen jónási esetekben, de ne feledjük el, ezt soha nem kaphatjuk meg. Le kell lepleződnie annak, hogy mi nem vagyunk gazdagok, hanem nyomorult, nyavajás, mezítelen emberek vagyunk. Hogy közömbös, langymelegség álmosságunkból csak így tudunk megszabadulni. A tíz szűz is aludt, mi sem teszünk mást. És Isten küld hajós kapitányokat, akik ébrezgetni kezdenek minket. De az ébredés csak úgy lehet, ha készen vagyunk lelepleződni, ha vállaljuk bűneink miatt a megszégyenülést. Minket is megkérdeznek gyakran, mint Jónást. Beszél csak el nekünk, hogy miért van rajtunk ez a veszedelem. A mai embernek is ez a fő kérdése. Miért vannak ezek? Miért a sok háború? Miért a sok terror? Miért a sok betegség? Miért a halál? Miért a gyűlölet? És nem utolsó sorba, miért a sok vallás? És kérdik tőlünk, mi van a történések kulisszái mögött? Ezek a kérdések adhatnak alkalmat arra, hogy Isten rejánk bízott és megértett üzenetét továbbítsuk, és vele együtt az isteni megoldást közöljük embertestvéreinkkel, e világgal. De meghalljuk ezt a kérdést? Vagy Istennek ma is hajós kapitányokkal, pogány hajós kapitányokkal kell bennünket ébrezgetnie? Hitünk becsülete azon fordul meg, kedves keresztény hallgatóim, hogy ezekre a sorsdöntő kérdésekre mit válaszolunk? Itt dől el, hogy veszedelmet vagy szabadulást hozunk embertársainkra. Ma egyre jobban azt várja tőlünk a világ, hogy szint valljunk. Isten gyermekei ma a megkérdezettség állapotában vannak. Amikor is szó szerint teljesedik a páli íge, a Róma 8.19 szerint, miszerint a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenési. Jónástól is kérdezték, mi a foglalkozásod? Honnan jössz? Hol a hazád? És melyik népből vagy te? Kedves testvéreim, mi hogyan válaszolunk az emberek mai kérdéseire? És Jónás gyógyulása itt kezdődött. Akaratlanul is az Istenről vallott. Az igaz Istenről, az ő Istenéről. Hamar kiderült, hogy Isten nem csupán a próféta hitének tárgya, hanem az ő létének a meghatározója is. Aztán a záporozó kérdésekre Jónás ezt válaszolja.
1: Héber vagyok, és az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta.
0: Ebben a vallomásában az a különös, hogy Jónás éppen azt, amit itt elmondott, azt nem akarta megérteni. Ezért menekült a tengeren, a tenger és a szárazföld teremtő istene elől. De figyeljétek csak! Ez a válasz mennyire hasonlít a reánk bízott üzenetre. Ahogy nekünk kell megválaszolnunk az embereknek hozzánk intézett kérdését. Mi a válaszunk? Figyeljétek csak a hasonlóságot, Jónás válasza és az utolsó kor gyülekezetének válasza között. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14:7. Jónás vallomásának és cselekedeteinek ellenmondását, kontrasztját a pogány hajósok hamarabb észreveszik, mint a próféta. Ők kezdenek el félni. Ők szólítják meg elsőnek a próféta lelkiismeretét, és jaj, ez is milyen tragikum. Hogy tehettél ilyet? Kik kérdezik? A pogányok. Isten szolgájától, a prófétától. Hogy tehettél ilyet? De Jónás bűnének lelepleződése nem csitítja le a tenger. Jónásnak önmagát kellett elítélnie. Olyan helyzetbe akarja hozni Isten Jónást, amelyben nem a saját emberi önbiztosítása éltet, hanem kizárólag Isten kegyelme. A vihar ezért egyre nő, és Jónás végre kimondja mások érdekében maga fölött az ítéletet. Ő pedig azt mondta nékik.
1: Fogjatok és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt rátok ez a nagy vihar.
0: Kedves testvéreim, ugye, hogy egy kicsit hasonlít a mi életünk, üdvösség történeti helyzetünk ehhez a jelenethez? A Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő népe között kezdi meg az ítéletet. Népét rostálja, és közben rábízza a kegyelmi üzenet hirdetését. Isten népe csak akkor, és csak úgy ébredhet tudatára küldetésének, ha rádöbbenünk arra, hogy másokért, az üzenetért szükség van arra, hogy önmagunkat ítéljük meg, hogy szembeforduljunk saját magunk bűneivel. Mert a Biblia azt mondja, ne a másikat, magatokat próbáljátok meg, ha a hitben vagytok én. Ami nagy bűnünk, hogy igen-igen készek vagyunk megpróbálni a másikat. Olyan jól tudjuk, hogy mi illik és mi nem a másikhoz. Hányszor hangzik el, nektek hívőknek ezt nem szabad tenni. Hozzátok hívőkhöz ez nem illik. Ám a Biblia nem így tanít, mert a Biblia mindenkihez szól, ami nem illik az egyiknek, az nem illik a másiknak sem. Ami bűn az egyik ember számára, bűn az minden ember számára. A nagy áttörés Jónás életében az volt, amikor társai előtt megfogalmazta, amit ő már nagyon régen sejthetett. Ő a viharnak az okozója. Ezt a felismerést, testvéreim, mi sem tudjuk kikerülni. Én miattam van a vihar. Ezért ne próbáljuk meg a felelősséget másokra áthárítani. Ismerjük be gyarló, bűnös helyzetünket. És hogy a reánk szakadt veszedelemnek elsődleges okozói mi magunk vagyunk. Mert nagyon jól mondta valaki, senkit nem érhet nagyobb baj annál, mint amilyet ő maga okoz önmagának. Vajon vállaljuk bűneinket? Következményeivel együtt? Ez a bűntől való szabadulás útja. Vállaljunk-e bűneinket a bűnnek következményével együtt?

Mikor volt az a nap, az a perc, hogy Jézusnak elmondtál mindent, és ő válaszolt, hogy elfogadott, sosem vádolt, csak felemelt.

0: Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, hogy Jónásból eddig hiányzott a felelősségérzet önmagáért is, és másokért is. Ezért nem ment Ninivébe. Most éppen ez a felelősségérzet ébredt fel benne. Ezt tanította meg Jónást, önmagát hibáztatni, önmagát kárhoztatni. De a hajósok nem éltek vissza Jónás önvágyaival. Ők továbbra is mindent megpróbáltak. Az emberek megfeszítették ereinket, hogy visszajussanak a szárazföldre, de nem tudtak. Mert a tenger egyre viharossabbá lett körülöttük. Jónás tőlük, akik éppen miatta kerültek bajba, kapta azt az együttérzést, azt a szolidáris érzetet, ami éppen belőle hiányzott. Csak hogy az isteni tervben Jónás számára nem a szárazföldön, a parton volt a kiút. Most neki azt kellett megtanulnia, hogy Isten logikája szerint nem a biztosított a biztos. A hajósoknak is meg kellett tudni a menekülő próféta bűnének a súlyát, amelyet Babits Mihály ezekben a szavakban ad vissza.
1: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom.
0: Hallottátok? Az emberek magatartása itt ismét ellentéte Jónás magatartásának. A pogány emberek kegyelmesek Jónás iránt. A pogányok Jónás bűnös magatartásából is megtanultak imádkozni az igaz Istenhez. Testvéreim, ma sem biztos, hogy bűneink kendőzésével segítjük az embereket közelebb Istenhez. A megvallott bűn nem akadályozza az evangéliumot, csak az eltitkolt bűn, az eltitkolt mulasztás mérgez. Mert aki elfedezi az ő vétkét, olvassuk a Bibliában, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. A samáriai asszony sem azért volt eredményes bizonyságtevő, mert korábban példás életet élt, hanem azért, mert az emberek észrevették rajta, hogy megszabadult bűneinek súlyától. Észrevették rajta a változást. Itt is most csoda történt. A bűnbánó megtört élő próféta kezdte Isten felé mutatni az útat. Jónásért pedig azok a hajósok kezdtek először imádkozni, akikkel szemben korábban olyan kevés felelősséget érzett Jónás. Halljátok csak! Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne engedj elvesznünk ennek az embernek az életéért, és ne terhelj meg bennünket ártatlan vérrel, mert te, Úr, azt teszed, amit akarsz. Pogány embereknek imádsága volt ez. A hajósok rádöbbentek arra, hogy Jónás fontos embere az Istennek. hogy Jónásnak feladata van, és ezért tenni szerettek volna valamit ezért az emberért, Jónásért. De Isten útjai nem a mi elképzeléseink szerint vezet. A vihar nem szűnt meg. Ez a tovább tomboló vihar volt a hajósok hitének, de Jónás hitének is a próbája. Vajon tudnak-e benne bízni? És Jónást a tengerbe kellett vetni. Mindenkinek látni kellett, hogy a küldetése elől elmenekülő próféta bűne milyen súlyos bűn Isten szemébe. Jónásnak teljesen Isten kezébe kellett tennie életét, hogy ezáltal ismét alkalmas lehessen a nagy küldetésre.
1: Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóduk, pusztuljon, aki nem kell. S nagyot locsant, s megcsendesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva kétrét, görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben feltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.
0: Imádkozzunk! Mi atyánk, Istenünk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Üdvözítő Jézus Krisztusunk áldott szent nevében, ím ismét imádságos szívvel állunk a kegyelmi trónus elé. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem érdemünk szerint cselekszel velünk. Köszönjük, hogy küldted számunkra a mai üzenetet is, amely által ébrezgetni akarod gondatlan, bűnös álomba szenderedett szolgáidat. Kérünk, Istenünk, szent lelked révén taníts minket, taníts szent igazságodra, taníts akaratod teljesítésére, taníts meg bennünket járni a te útaidon, a te akaratod szerint. Bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor bűnös gondatlansággal aludni mentünk a hajó mélyére. Ó, arcunk pirulásával állapítjuk meg, hogy minket is sokszor pogány századosok ébrezgetnek, pogány századosok kérdezgetnek, és a kívülálló világ előtt kell számot adnunk arról, hogy mi a tieid vagyunk, hogy te bíztál meg bennünket üzeneteddel, hogy te kéred számon tőlünk, embertestvéreinknek bűnét és vérét. Ezért kérünk, Istenünk, szent lelked által ébreszt fel bennünket is. Ébreszt fel úgy, mint egykor prófétádat Illést. Táplálj bennünket is az örök életnek kenyerével és vizével, hogy tudjunk tovább menni a te szent hegyedig, a Hórebig. A mi Hórebünk a Golgota, a mi oltárunk a kereszt, a mi áldozati bárányunk a te szentséges szent fiad, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Segíts minket, őre jábízni életünket, és az ő szeretete révén taníts minket egymást szeretni, egymást megbecsülni, egymásért felelősséget vállalni.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. Önök a Lépésről lépésre című műsort hallgatják, és e műsor keretében az Úr Jézusról, az ő tanításairól beszélgetünk, azt szeretnénk megismerni, hogy ki volt ő, mi az, amit tanított, és tesszük ezt minden alkalommal lépésről lépésre. A műsor házigazdája Szász Károly Zsolt, és vendégem Filip Lukács István, a kolozsvári Magyar Adventista gyülekezetnek lelkipásztora. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Adásról adásra Jézusnak, az ő életének újabb mozzanatairól, tanításairól beszélgetünk. Jézust többször is lehetett hallani, amint kijelentette, én vagyok. A János Evangélium a 10. fejezetében, a 11., majd 14., 15. versében olvashatjuk. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Mert én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Miért azonosul Jézus egy pásztorral? Mi közös volt Jézus és egy pásztor között, és miért a jó pásztor? Mi tette őt különlegessé?
2: Még kultúránkban is a pásztor fogalma az rendszerint egy pozitív képet elevenít fel az emberekben. Habár ma már egyre ritkábban látunk pásztorokat, főleg városi lakósok. Ellenben a Jézus idejében, az ömében falun lakó, vagy a városon lakók is inkább a mai falusi életmódhoz közelebb életmódot folytató emberek naponta látták a pásztort, tehát egy olyan kép volt számukra, amely nagyon is ismert volt. Egyrészt, másrészt pedig a pásztor gondoskodása, vigyázása a nyáj fölött egy szimbólumá vált, a gondoskodásnak a szimbólumává vált. Ha arra gondolunk, hogy abban az időben sokkal elterjedettebbek voltak a vadak, mint mondjuk általában itt környékünkön, a közbiztonság is meglehetősen alacsonyabb szinten állt, akkor megérthetjük, hogy a pásztornak milyen nagy feladata volt a nyáját megvédeni, oltalmazni. Tehát az oltalomnak, a vigyázásnak, a gondoskodásnak a megtestesítője volt a pásztor, és Jézus ezt a képet használja fel, alkalmazva önmagára, vagy ezt a képet is, hogy ő a jó pásztor, aki a legjobban elvégzi a gondoskodást, a gyermekei irányába, a juhai irányába.
1: Ha Jézus a jó pásztor, ki az, akit pásztorol? Ki képezi a nyájat? Mert akkor pásztor a pásztor, ha nyája van. És ez a nyáj, ez miből áll vajon? Jézus kecskiket vagy bárányokat pásztorol?
2: Igen, ez egy nagyon fontos és elgondolkoztató kérdés, hogy Jézus az egész világot, vagy az egész világ mindenséget pásztorolja? Vagy csak egyeseket pásztorol? És ha ezt a példázatot vesszük alapul, a János Evangélium a 10. fejezetét, itt inkább azokat a gondolatokat hangsúlyozza Jézus, amelyekből azt érthetjük, hogy egyeseket, mintha különlegesen pásztorolna ő. És ez igaz. Viszont ha ennek a példázatnak bizonyos gondolatait összekötjük a Bibliának más történeteivel és szakaszaival, akkor a képek kicsit változni fog. Például itt azt mondja ki, hogy a pásztor életét adja a juhaiért. János Evangélium a 3. fejezet 16. versében Jézus kimondja azt, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az egész világot szerette Isten. Jézus az egész világért adta oda az ő életét. Meg azt találjuk, hogy a pásztor odaadja a juhaiért az életét. Nos, nem csak az őt követő juhokért adta oda Jézus az életét, hanem az egész világért. Másrészt a Lukács evangélium a 15. fejezetében felelhető pásztorkép olyan, mint aki elindul az elveszett bárányért. És ez az elveszett bárány szinten a mi világunkat jelképezi elsősorban, hiszen a nagy világ mindenségben az emberiség eltévedt, csak az emberiség tévedt el, de az emberiség egészében eltévedt. Ézsaiás könyv 53. fejezetében találjuk a gondolatot, hogy mindnyájan, mint juhok eltévelyektünk, és kiki az ő utaira tértünk. Tehát a világ az, amely eltévedt, a világ minden lakósa eltévedt tulajdonképpen, és amikor Lukács evangélium a 15. fejezetében arról beszél, hogy elindul a pásztor, vagyis Jézus, az elveszettnek, vagyis minden embernek, vagy akár egyben az egész emberiségnek a megkeresésére, akkor ebben pontosan azt találjuk, hogy olyan pásztorunk van, aki mindenkit pásztorolni óhajt, aki mindenkit befogad az ő nyájába. Tehát elsősorban azt mondhatjuk a Biblia általános képéből, hogy nem személyválogat az Isten. Ő felhozza a napját mindenkire, jókra, gonoszokra, és ő mindenkit pásztorolni akar. Tehát Jézus mindenkinek a pásztora akar lenni. Ilyen szempontból nézve a kérdést, természetesen más szempontokból is megközelíthetjük, és meg kell közelítenünk a beszélgetésünk folyamán.
1: Jézus valóban azt mondja, hogy ő az életét adja a juhokért, és említetted, hogy az egész világot szerette. Ugyanakkor Jézus halála nem csak az ő juhaira érvényes, mármint a többiekért is meghalt, de azok mit nyernek belőle, hogyha nem fogadják el, mint pásztort, mint helyettes áldozatot?
2: E világi szempontból nézve nagyon sokat nyernek, mert hogy a bűnzsoldja a halál. Az az ember, aki elkövet egy vétket, azonnal meg kellene halljon. Az, hogy ebben a világban az ember még kegyelmi időt kap, és minden ember kapott általában a bűn elkövetése után, ez mind-mind annak köszönhető, hogy Jézus Krisztus meghalt az emberért. Tehát a Jézus Krisztus keresztes áldozata az minden embernek nyújtott. Az, hogy nem azonnal csapott le az ítélet az ember a bűn elkövetése után, ez egy dolognak köszönhető, és pedig annak, hogy Jézus Krisztus meghalt minden emberért. Ha másik irányból nézzük a dolgot, akkor valóban az örök életre nézve csak azokért ér valamit Krisztus áldozata, akik követik őt.
1: Voltak-e a népnek más pásztorai, akiket Isten odarendel, de nem végezték munkájukat rendesen?
2: Nyilván, hogy amikor a jó pásztor jelzőt használja Jézus ebben a példázatban, akkor nem csak a pásztor szó hangsúlyos, hanem megkülönböztetésként a jó jelző hangsúlyos és kiemeli azt, hogy vannak más rossz pásztorok, és Jézus Krisztus maga a jó pásztor. Hát tulajdonképpen az emberiség a maga történelmének kezdetétől pasztorációval bízatott meg. Lásd az első testvért, aki kérdezi Istent, hogy vajon őrizője vagyok a testvéremnek? Kain. Tehát Kain igenis pasztorációval bízatott meg. Kain Ábelnek a pásztora kellett, hogy legyen, és Ábel a Kain pásztora. Tehát az ember pásztor, mindenki kapott egy feladatot, mindenkinek vannak a feladat körébe bízva emberek, akikre vigyáznia kell. Így senki sem kivétel a pásztori elhivatás alól. Azon belül vannak, akik nagyobb feladatot kaptak, egy közösségnek, egy népnek a pásztorálását, és Ezékiel könyvének 34. fejezetéhez, hogyha lapozunk, ott különösképpen egy sokat mondó, ugyanakkor fájdalmos hangú igei szakasszal találkozunk, mert azt írja az Istennek igéje itt a fejezet második versében, hogy itt szól Isten, embernek fia, prófétái Izrael pásztorai felől, prófétái és mondjad nékik, a pásztoroknak, itt szól az Úristen, ja Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették, avagy nem anyáját kellett telegeltetni a pásztornak. És felsorolja utána, hogy milyen hasznot húztak a nyájból, a tejet megették, a gyapjúval ruházkodtak, de a nyájat nem legeltették. Tehát a népnek, Izrael népének pásztorai voltak, akik a népből hasznot húztak, de nem vigyáztak rájuk lelki szempontból elsősorban. Nem figyelmeztették őket, Istennek szeretetét nem mutatták be nekik, és a nép azért került oda, mert olyanok a pásztorai. Megverem a pásztort, olvassuk a Zakariás könyvében, és elszéled a nyájnak juha. Tehát mindig a vezetők a meghatározók, hogy mi történik egy közösségben. És ez nem véletlen. Tehát egy közösség élete az nagy mértékben függ a vezetőknek a hozzáállásától. Nyilván ez nem csak az Ószövetség időben volt, hogy a pásztorok nem végezték el a feladatukat, hiszen Jézus, amikor az ő korában elmondja ezt a példázatot, tulajdonképpen pásztoroknak mondja el. Írástudóknak, farizeusoknak, a nép vezetőinek, a nép pásztorainak, akik rossz pásztorok voltak.
1: Velük szemben Jézus úgy mutatkozik be, mint a jó pásztor. Ugyanakkor, hogyha említetted a Jézus áldozatát, akkor azt tudjuk mondani, hogy Jézus nem csak a pásztor, hanem amikor életét adja a jókért, akkor Istennek a ma báránya, akit felismer Keresztelő János, ugye ő a bárány. Pásztor és bárány egyszerre, lehet-e ilyesmi? Hogy tudott Jézus bárány is lenni, aki meghal helyettesként másokért, és ugyanakkor pásztor, aki gondoskodik az önnyájáról?
2: Igen, ez általában bennünk görög gondolkozás alapú emberekben merül fel, akik bivalens módon gondolkozunk, tehát vagy-vagy. A Biblia világát viszont egy ambivalensség jellemzi. A vagy-vagy kérdés helyett az is-is gondolattal találkozunk. Tehát nem zárja ki egyik a másikat ezekben a képekben. Főként nem a Jézus képében. Ebben a példázatban is találunk még olyan egymásra nehezen illeszthető jelképeket, amelyek szintén Jézus Krisztusban teljesednek. Tehát Jézus minden. Jézus minden, és ez nem okozzon gondot egy bibliai értelmezésben, hiszen az egész Biblia Jézus Krisztusról beszél, mindaz, ami jó, az Jézusról szól. Ha zárójel tehetnék itt az ószövetségi szertartás rendben, azt látjuk, hogy volt egy bárány, volt egy pap, volt egy főpap, akik külön-külön elvégezték, illetve megvolt a rendjük, a szerepük, voltak a tárgyak a templomba, amelyeknek rendeltetése volt. Ezek mind-mind-mind Jézusra mutatnak előre. Tehát a pap is, a bárány is, a tárgyak is, Jézus Krisztus minden. Jézus Krisztus minden. Tehát minden, ami jó, az őre jár. Mutat. Jézus a bárány is, aki megáldozza életét a világ bűneiért. Jézus a pásztor is, aki életét adja a juhaiért.
1: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A János Evangélium a 10. fejezetének első két versében a fejezet a következő szavakkal indul. Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, túl vagy az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Itt beszél Jézus másról, aki bemegy az akolba, de más úton. Ki az, aki nem az ajtón megy be? Ilyesmi csak a Jézus korában történt, vagy napjainkban is előfordulhat?
1: Engedd meg, hogy megragadjuk az ajtónak a képét. Mi tulajdonképpen az ajtó? Elvonatkoztatva akár a bibliai történettől. Konvencionálisan az emberek tudják azt, hogy mi az ajtónak a szerepe. Ha egy épülethez közeledünk, nem az ablakon akarunk bemenni. Az ajtón. Ezt tudjuk. Ez egyértelmű. Akár mások otthonában, akár saját otthonunkban, vagy középületekbe, tehát az ember az ajtón lépik be. Tehát van az emberek között egy közös megegyezés, amely teljesen természetessé vált, hogy itt közelíthetőek meg a dolgok. Ugyanígy

0: megmentési útja, tudjuk, hogy hogyan kell megközelíteni. Vagy az ember emberhez, hogyha közeledik. Nem hátulról közelítjük meg az embert, sem szószoros értelemben, sem átvitt értelemben, nem hátsó szándékokkal, nem érzelemmel, manipulálással próbálunk hatni, hanem van egy út, szembenézünk az emberrel, kezet nyújtunk, megszólítjuk, elmondjuk, hogy mit akarunk, tartozunk a világnak azzal, hogy tudja, hogy mi van bennünk. Tehát ez az út az ember és ember között, van egy ajtó. Ha bármilyen formában, akár egy épületet máshol közelítünk meg, mint az ajtón, akár az élet dolgait, akár egymást, ez tolvajság, ez rablás, ez nem becsületes. Tehát van egy ajtó. Most elsősorban ez az ajtó képe Jézusra tökéletesen ráillik, ilyen szempontból is, mert ő a dolgokat mindig úgy közelítette meg, szemtől szembe, ahogy kellett, egyenesen. Tehát ő maga a becsület, Jézus Krisztus maga a becsület, amikor az ajtóról beszél.
1: Ki az, aki nem az ajtón megy be? Ez volt a kérdésem, hogy ki az, aki a Jézus korában nem az ajtón ment be, és ki az, aki napjainkban nem az ajtón megy be?
0: Engedelmeddel előre haladnék ebben a példázatban, egy kicsit későbbi gondolatot ragadnék meg, és azzal társítanám a válaszomat. Jézus azt mondja, hogy a 9. versben, hogy én vagyok az ajtó. Nos, ha ő az ajtó, és kimondtuk azt, hogy az ajtó maga a becsület, akkor azt mondhatnánk, hogy Jézus a becsület, és a becsület az maga Jézus. És vannak emberek, akiknek nincs fogalmuk Jézusról, de van némi fogalmuk a becsületről. És a világ emberei, akik sosem hallottak esetleg Jézusról. Mégis, amikor a becsület útján, az egyenesség útján közelítik meg az életnek a dolgait, akkor tulajdonképpen, anélkül, hogy tudják, Jézus Krisztus vonásait követik, Jézus Krisztus sugallatát, ahogyan hat minden emberre. Tehát ők ezen az úton kell járjanak, amit jónak, becsületesnek, igaznak hisznek, mert ezt Jézustól tanulják. Másrészt a keresztényeknek tudniuk kell azt, hogy a becsület az maga Jézus Krisztus. Tehát amikor azt mondja, hogy a becsület ajtaján lépjetek be, tulajdonképpen azt is mondja, hogy vagy elsősorban ezt mondja, hogy én rajtam keresztül lépjetek be. Tehát Jézus Krisztuson keresztül közelíteni meg az életnek a dolgait. Mindent. Aki nem a becsület útján, és nem a Jézus Krisztuson keresztül közelíti meg az életnek a dolgait, az tolvaj és rabló. Akár tudja, akár nem. Jézus idejében ezek a farizeusok tudták. Azt, hogy sem nem becsületesek, mert a lelkiismeretük tette ellenük tanúságot. Látjuk majd később, hogy Jézust milyen álnok módon ejtették el és ítélték el. Sem pedig Jézus Krisztust, az Istennek fiát, aki egészen nyilvánvaló volt, hogy a menny küldöttje, nem tudták elfogadni és befogadni. Tehát ők voltak azok, akik az életnek a dolgait nem Jézus Krisztuson akarták, nem ő rajta keresztül akarták megközelíteni. És ma is mindaz az ember, aki bármint az életben nem a becsület útján közelít meg egyrészt, vagy másrészt, aki keresztény, és tudja, hogy ez a becsület, ez maga Jézus Krisztus, nem Jézus Krisztuson keresztül közelíti meg, az tolvaj és rabló. Az tolvaj és rabló, bárki legyen.
1: Tehát Krisztus a jó pásztor, Krisztus a bárány, Krisztus az ajtó. Nagyon szép képek ezek Jézusról. Jézus az, aki önmaga által lép be, saját áldozata árán válik a juhok pásztorává. A harmadik, negyedik versben azt olvassuk, hogy a jó pásztorról beszél, ugye ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket, és mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Említ itt még valakit ez a Biblia vers, az ajtón állót, aki megnyitja jó pásztor előtt az ajtót. Vajon ki lehet ez, mire utalhat? Vannak-e Jézusnak segítségei, akik együtt munkálkodnak vele? Ugyanakkor, aki belép ezen az ajtón, az hova lép be? Egy nyájba, vagy

0: hogy valahova máshova nyílik, esetleg az akkól képe mit jelképezhet, ahova be lehet nyitni, Jézuson keresztül be lehet lépni. Erre, ha tudnál néhány szóban válaszolni.
1: Igen, tehát még mindig az ajtónál vagyunk, másik irányból nézzük ugyanazt az ajtót, ugye? Egyrészt az ajtó, amelyen maga Jézus Krisztus lép be, és ő maga az ajtó. Említetted azt, hogy ő az ajtó, és ő a pásztor is. Tehát saját maga által, vagy önmaga által közelít meg Jézus bennünket. Hadd idézzünk ennél a képnél is egy csodálatos kép, egy pillanatot. A világunk teljesen elszakadt Istentől. Messze estünk Istentől. És ebben az elszakadásban a nyomor telepedett az emberre. És Isten nem léphetett be a világunkban, az Atya, mert ha belépett volna, akkor ez a világunk megsemmisülését jelentette volna. Ma is a bűnös ember, ha úgy látna Istent, ahogy van, elpusztulna előtte. Ugye második Mózes 33. fejezet 20. versében találjuk, hogy Isten mondja, hogy orcámat nem láthatod, mert engem nem láthat ember élve. Vagy a Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor Jézus közeli visszajöveteléről beszél, emberekről is tanúskodik, akik azt mondják, hogy rejtsetek el minket annak színe elől, aki jön. Tehát rettenetes az Isten a maga szentségében az ember számára, a bűnös ember számára pusztulás jelentene. Tehát két külön világ, a menny és a föld, és a kettő között nincs ajtó. És Jézus Krisztus az, aki ajtóvá válik a két világ között. Ő testet ölt, a testet öltésében összekapcsolja a két világot, emberi természetében megfogja a világunkat, isteni természetével megragadja az isteni trónt, ezért mondhatjuk azt, hogy velünk az Isten, és ő benne egy ajtó nyílik a két világ között. Ő az a létra, amelyet látott Jákob az ő álmában, hogy az Isten angyalai fel és le járkáltak a létrán. Vagy ugyanerről beszél Jézus Nátánaelnek is, hogy mostantól fogva meglátjátok az eget megnyílni, és ahogy fel és lejárnak az Isten angyalai az ember fiára, és az ember fia által nyilván ezek az áldások eljutnak az emberiséghez. Tehát Jézus az az ajtó, az ő testet öltése az az ajtó, amelyben a két világ összekapcsolódhatott. Nyilván, hogy ahhoz, hogy ezt testet öltésében Jézus elvégezhesse, ezért Jézusnak meg is kellett halnia. Tehát a testet öltése a halálában, a kínos halálában nyert értelmet. És ilyen értelemben ő az ajtó, hogy egy lehetőséget nyitott Isten és az ember között. Ugyanakkor a Jelenések könyvének 3. fejezetében úgy is találjuk Jézust, mint aki az ajtó előtt áll. Tehát ő egy ajtót nyitott, ő megadta a lehetőséget, viszont mégis kívül áll. És kopogtat az emberi életbe, nem tör be. És mi belül vagyunk. És megnyitjuk az ajtót, vagy nem? Tehát mi vagyunk azok, akik ajtót nyithatunk Krisztus előtt. Tehát egyrészt ő az ajtó, ő a lehetőség, amelyet halála által meghozott minden ember számára. Ezt minden ember megkapta, ezt az ajtót. Másrészt pedig, hogy a jó pásztor belép, vagy nem lép be, az emberi döntés. Ő kívül kopogtat, a pásztor, és belülről az ajtón álló, akik mi vagyunk, ajtót nyithatunk ő előtte. Ha még egy pillanatra térjek vissza az ajtónak a szépségéhez, és vessek fel egy sor ilyen elmélkedésre való kérdést. Említettük azt, hogy Jézus az ajtó, és mindent az ajtón keresztül kellene megközelítenünk. Vajon hogy közelítem meg a jó Istent? Jézuson keresztül? Ha nem az ajtón keresztül közelítem meg a jó Istent, akkor bálványhoz jutok. Ezt már teológusok leírták. Hogyan közelítem meg az embert, a mellettem levő embert minden reggel, amikor felkelek? Csak úgy én és ő, vagy látok egy ajtót, Jézus Krisztust a kettőnk között, amely által nekem kell látnom a testvéremet. Úgy látnom, ahogy Jézus látta, úgy szeretni, ahogy ő szerette, úgy értékelni, ahogyan ő szerette. Ezt is jelenti az ajtó. Aztán hogyan közelítem meg önmagamat? úgy nézek önmagamra, hogy csak magamban vagyok, vagy az ajtón keresztül, Jézus Krisztuson keresztül nézem magam, és Jézus szemeibe, hogyha tekintek, akkor tudom, hogy ő egyrészt engem bűnösnek lát a magam bűnösségében, másrészt bátorítás is van a tekintetében, megoldás is van a tekintetében, öröm és boldogság, boldog jövő sugároz a Jézus tekintetéből felém. Hogyan közelítem meg az életemnek a dolgait? Úgy, ahogy Jézus tenné? Tehát, kedves hallgatóim, azt szeretném hangsúlyozni, hogy igazából, amikor Jézusról, mint ajtóról beszélünk, az élet minden területére be kellene ezt vinnünk, hogy ő az ajtó, és ő rajta keresztül kellene mindent látnunk, mindent az életben, Jézus tekintetén keresztül. Aki nem így közelíti meg az életet, az tolva és sabló. Tehát visszatérve, Jézus az, aki az ajtón előtt áll, és zörget, és én vagyok az, aki az ajtót megnyithatom Jézus Krisztus előtt. Mindannyian ajtón állók vagyunk.
0: Ugyanakkor nagyszerű élethez nyitja meg Jézus a lehetőséget, és hálát adhatunk a Jóistennek azért, mert Jézus valóban egy boldog életet tesz lehetővé, hogyha valaki bemegy ezen az ajtón, vagy az előbbi képet használva megnyitja az ajtót Jézus előtt, hogy Jézus lépjen be az életébe. A negyedik vers azt is megemlíti, hogy a juhok hallgatnak annak szavára, azaz a pásztor szavára, és ő a juhait nevükön szólítja, kivezeti őket, és mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Milyen kapcsolatot szemléltet ez a kép a jó pásztor és az ő juhai között? Mi van közöttük ott? Mennyire ismerik egymást, mennyire hallgat a nyáj a pásztorra, és hogyan valósul meg ez a mindennapi életben?
1: Hadd induljak ki egy gyerekkori élményemből. Szülőfalumban este figyeltem, ahogy érkeztek akár a juhok haza, és hogyan ismerték azokat a tulajdonosok. Nos, egy idő után nem okozott nekem sem gondot, nagyszüleimnek a juhait megismertem. Viszont amikor a tehén csorda érkezett haza, általában a falu román lakosainak bivajai voltak, és számomra egy óriási tünemény volt, és marad máig, hogy hogyan tudták megkülönböztetni azokat. Számomra máig egyforma minden bivaj. Nos, a pásztornak ez nem okoz gondot. Egy pásztor tudja azt, hogy melyik kié, ismeri mindegyiket, számára összetéveszthetetlenek, sőt, ismeri a szokásaikat. Egy pásztor nagyon-nagyon jól ismeri azt, hogy melyik hogyan viselkedik. És ezt fejezi ki ez az ige, hogy Jézus Krisztus ismeri az övéit. Elsősorban. Tehát ő olyan személyesen közel van mindegyikünkhöz. Olyan jól ismer bennünket, mintha csak mi léteznénk ebben a világ mindenségben. De néha az embernek erre a képre is szüksége van. Nem csak arra, hogy Isten nem személyválogat, és az egész világot szereti, hanem arra is, hogy az ember néha maradjon csak úgy Istennel. Mintha más nem létezne. A pásztor is a bárány. És az ő bátorítására tesszük ezt, amikor azt mondja Jézus, hogy menj be a te belső szobádba, és hogy imádkozzál, tehát csendesedjél el. Gondolj arra, hogy csak Isten is te vagy. Személyesen ismer is az Isten. Személyes kapcsolatra vágyik. Ismeri a nevünket. Tudja, hogy hol lakunk. Ismeri a problémáinkat. Személyesen hordozza azokat. És ez a fajta szeretet, ez a fajta személyes ismeret az emberben elindít egy ismeretet Isten irányában. Mondja az ige, hogy és a juhai is ismerik őt. Tehát, hogyha ez a személyes kapcsolat fennáll, akkor kezdünk valami fogalmat szerezni Istenről. Ismerjük Istent. És ismerni Istent azt jelenti, hogy szeretjük őt.
0: Szép gondolatok ezek. Mi a jelentősége annak, hogy a jó pásztor a juhok előtt megy, és azok követik őt? Hova megy a jó pásztor? Merre vezeti juhait?
1: Hóseás könyve 11. fejezet 4. versét olvasom fel. Istenről szól ez az ige, mint pásztorról, az ő népe irányában, mint nyájról. Emberi kötelékekkel vontam őket, mondja, szeretetnek köteleivel. Tehát képzeljünk el egy másik képet, mondjuk, hogy egy ember egy kötelen vezet egy állatot, és az állat megy utána. Aztán képzeljük el ugyanezt a képet kötél nélkül. Mekkora a különbség? És Jézus azt mondja, hogy nem az erőszaknak a köteleivel vonja az ő népét maga után, hanem a szeretetnek a köteleivel. Tehát ösztönszerűen, természetesen követik őt az ő bárányai, az ő népe, az ő juha. Keleten igazából nem szokta a pásztor hajtani a juhokat, hanem vezetni szokta azokat. És igazából, ha valamit Jézustól meg kell tanuljunk, akkor ezt, és ezen eltűnődni, és ezen elgondolkozni, és az emberi kapcsolatainkba is bevinni, hogy hogy van az, hogy Jézust követték. Mi volt ő benne? Milyen szeretet volt benne, hogy nem erőszakolt, és mégis követték őt. Tehát a szeretet volt az, ami Jézushoz vonta az embereket. És hogyan tudnánk őtől tanulni, hogy a jézusi szeretet vonja az embereket, akiket Jézus ránk bízott utánunk, ő érette utána mindannyiunkat.
0: Ha a jó pásztorról beszélgetünk, akkor nem lehet, hogy ne említsük meg Dávidot és a jól ismert 23. Zsoltárt, és szeretném elolvasni. Azzal a kérdéssel, hogy hogyan élte meg Dávid azt a tapasztalatot, hogy az Úr volt az ő pásztora, és hogyan gyakorolta Isten ezt a feladatot, hogyan mutatta meg Dávidnak, hogy ő a jó pásztor. Olvasom a Zsoltárt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az úrházában lakozom hosszú ideig. Mit tapasztal Dávid? Milyen ez a pásztor, akit az Úrnak nevez, akit az ő pásztorának nevez? Hogyan éli meg ezt a pásztor és jó pásztor és bárány közötti kapcsolatot?
1: Dávid maga pásztor volt, és nem is akármilyen. Mielőtt a Góliátot legyőzte volna, és a Saul király féltette őt, elmondja azt, hogy nem kell őt félteni, hiszen inába szokott neki szállni a bátorság, és szembenézett a medvével is, az oroszlánnal is, hogyha elvitték a nyájnak a bárányait, a juhait. Tehát Dávid tényleg nagyon-nagyon szerethette a nyáját, hogyha gondoljunk bele, hogyha szembe szállt a vadállatokkal. És ebben a képben Dávid felismerte azt, ahogyan Isten őt szereti, és segített számára ez a kép, hogy felismerje azt, ahogyan Isten szereti őt, és megragad a pásztorációból, a pásztor tevékenységéből egy néhány dolgot, és azokat alkalmazza a lelki életben. Szóval is azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ahol Isten, ott szükség nincsen. Teljességet érzett. Azt, hogy semmire nincsen szüksége elsősorban. Itt jut eszembe Jákob és Ézsau. Sok év utáni találkozása. Ézsau azt mondja, hogy az öcsének, hogy öcsém, van nekem bőven. Tehát megáldott az Isten, és van neki bőven, bőségben él. És kicsit, ha tovább lapozunk, azt olvassuk, hogy Jákob azt mondja, hogy van nekem minden. Mekkora különbség van egy olyan ember közül, között, akinek van bőven, de nem érez teljességet, tehát valami még mindig hiányzik az életéből, és egy olyan között, akinek talán nincs annyia éppen anyagilag, de nem érez szükséget. Azt mondja, hogy van nekem mindenem, amire szükségem van. Nagy áldás az Isten félelem megelégedéssel, mondja Pál apostol is. Tehát először is ezt adja az Isten, hogy az ember meg tud nyugodni, és úgy érzi, hogy mindene. És úgy érzi, hogy mindene megvan. Ugye ez az első kép. Aztán a nyugalomnak a képe, füves legelőkön nyugtat engem. Ha a nyugtalan világunkra gondolunk, elhalnak az emberek a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik a földre következnek. Ha Isten a pásztorunk, akkor van nyugalmunk is. Aztán a vidámságról beszél. A hívő ember életében a vidámság is jelen kellene legyen. Jézus a szenvedések férfia volt a kereszten, de élete vidámságról és derűről szólt, tehát Jézus alaptermészete derűs volt, és vidám volt. Nem hallottuk őt nevetgélni, viszont ha csak abból indulunk ki, hogy a Jóisten meg tudja vidámítani az emberi életet, a Szentléleknek a gyümölcse öröm, akkor biztosak lehetünk, hogy ez szuperlatívusban volt jelen a Jézus életében. Tehát a vidámság. Ugye ezért imádkozunk mi is, mint nemzet, hogy hozz ránk a vigasztendőt. Hát ezt a vigasztendőt csak az Isten pásztorolásában tudjuk meglelni, hogyha követjük a jó pásztort. Aztán a békességre, hogy csendről is szó van, hogy csendes vizekhez terelget engem. Szóval milyen nagyszerű áldásokat hoz Isten az ember életében, hogyha ő a pásztor.
0: Dávid ugyanakkor arról is beszél, hogy a halál árnyékának völgyében jár. Nem lenne az a természetes, ha a jó pásztort követők, azok, akiket vezet az ő nevéért, az igazság ösvényén, azok nem kerülnek a ilyen nehéz helyzetbe, azaz a halál árnyékának völgyébe. Tehát ez hogyan lehetséges, hogy valaki, aki Jézust követi, mégis átmegy borzasztó nehéz tapasztalatokon, és valahogy úgy elvárnánk, hogy Isten kiterjessze föléje az ő mindenható árnyékát, és megoltalmazza őt nagy veszteségektől, drámáktól.
1: Előre szaladok egy kicsit a Zsoltár legvégére, ahol kimondja Dávid azt, hogy neki a legnagyobb áldás az, hogy az Isten házában lakozhat hosszú ideig. Tehát felsorolja az elején az emberi áldásokat, és azt mondja, hogy nyugalmat kapok, csendet kapok, Istentől vidámságot kapok, az igazságösvényeim vezet. Tehát ezek áldások. A végén azzal zárja a Zsoltárt, hogy és az Úr házába lakozok hosszú ideig. Vagyis a legnagyobb áldás az, hogy Istennel lehetek. Tehát kezdje az Istentől kapott áldásokkal, és zárja azt, hogy ő az Istennel van. És ha ez a legnagyobb áldás, hogy egy ember az Istennel lehet, akkor mindenhol az Istennel kell maradnia. És a halál árnyékának a völgyén, amikor Jézus átvezet. Ő úgy vezet át, hogy ő is átment azon. Tehát Krisztus is szenvedett egyszer, mint igaza, nem igazakért, hogy bennünket az Istenhez vezessen. Ő az a pásztor bárány, aki szenvedett, aki meghalt, hogy bennünket Istenhez vezessen. És azt mondja tovább Péter apostol, hogy fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Vagy a Jelenések könyvében itt találjuk, hogy követik a pásztor bárányt, Isten gyermekei, valahova megy az Isten báránya, az Isten pásztora. Akkor felvethetjük a kérdést, hogy Vovadis Agnus Dei, hova mész Isten báránya? És az Isten báránya átment a halál völgyén. És hogyha vele akarunk maradni, akkor átvezet bennünket a halál völgyén. Annyi különbséggel, hogy Jézus maga a halál völgyén ment át, bennünket a halál árnyékának a völgyén vezet keresztül. Tehát úgy tűnik, hogy az valóban maga a pokol, amit az ember megél. De csak Jézus Krisztus szállt alá a poklokra, vagyis csak ő élte meg a kárhozatnak a halálát, egyetlen más ember sem. Mi csak az árnyékát járjuk annak, amit Jézus járhatott. Jézus megélte azt, hogy az Isten elhagyta őt. Legalábbis ezt az élményt élte át, érezte meg. Ezzel szemben a mártírok mindegyik tudta azt, hogy velünk az Isten. Ugye adódik ez a nagy kép, hogy hogy van az, hogy Jézus a kereszten annyira szenved, elcsügged akár, tehát nehéz tusát vív, és ezzel szemben látunk olyan mártírokat, akik bátran állnak a gilotin elé, vagy a mágiára bátran mennek, bátrabbak, mint Jézus. A szó egy bizonyos értelmében bátrabbak lehettek, mert miközben Jézust az Isten a ránehezedő bűn miatt, mintha elhagyta volna, addig az Isten gyermekei bármilyen helyzetben tudták, hogy velük van az Isten. Tehát Jézus a halál völgyén ment át, mi pedig a halál árnyékának a völgyén megyünk át. Az is nehéz, de azért tudnunk kell különbséget is tenni a kettő között.
0: Köszönöm szépen a választ. Tartsuk most egy kis szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Milyen nagyszerű dolog az, hogy ha bár minden ember átmegy ezen a nehéz időszakon, hogy átmegy a halál árnyékának völgyén, egy nagy különbség van a között, aki ezt Isten jelenlétében, a pásztor jelenlétében teszi, és a között, aki barangol egyedül és pásztor nélkül, szétszéledve a nagyvilágban, reménység nélkül. Dávid azt mondja, hogy amikor ezt tapasztalja, akkor nem fél a gonosztól, mert te velem vagy, meglátja a mellette levő Istent, és érdemes megjegyezni azt, hogy az előző versekben Istenről beszél, és itt hozzászól a Zsoltárban, ezzel is érzékeltetve azt, hogy az ő tapasztalatában látja és tudja, hogy Isten vele van, és megsegíti őt. Miért beszél Dávid arról, hogy a pásztornak vesszője és botja van? Mire használja ezeket? Mire kell a pásztornak a vessző és a bot? Netán azért, hogy a tévegőket visszahozza, vagy visszaveregesse a nyájhoz, vagy mire kellett ez a vessző és a bot?
1: Hát ez egy nagy kérdés, és erről beszélgethetünk akár sokat. Engedd meg először ezt a nagyszerű gondolatot, ezt a megszólítási váltást, hogy én is hangsúlyozom. Tehát amikor Isten áldásairól beszél, akkor Istenről beszél. És amikor a fájdalmakról beszél, akkor Istennel beszélget. Nos, erre is jó a fájdalom, a szenvedés. Hogy az embert oda viszi, hogy beszélgessen Istennel. A fájdalomnak a szerepe Isten egyik eszköze, hogy azáltal magához vonjon bennünket, hogy többet beszélgessünk Istennel. Több ember kereste fájdalmában Istent, mint jólétében. És a bot és a vessző is ezt a szerepet tölti be. Most nyilván, hogy a pásztor kezében a botra, hogyha gondolunk, és hogyha egy olyan nyájról beszélünk, amely követi a pásztort, akkor a botnak nem nagy szerepe van az ő kapcsolatukban. Tehát, ha egy pásztort követ a bárány, akkor a bot az tényleg vigasztaló számára, hiszen tudja, hogy a bottal védi meg a pásztora az ellenségtől a nyájat. Viszont néha a botot kell alkalmazza Isten arra a bárányra is, aki elcsatangul. Tehát a bot akkor rossz, hogyha nem követjük Istent. Ameddig követjük Istent, addig azt a botot, a páncát Isten az ellenségre használja. Amikor eltérünk őtőle, akkor is az ellenségre használja, bennünk lévő ellensége ellen tulajdonképpen, de akkor már fájdalmasabb. És Isten alkalmazza a testi fenyítést az ember számára, a botot, a vesszőt, Isten megfenyíti, megfedi, megveri a népét akár, hogy Pál apostol is fogalmaz, hogy átadjuk az ilyet a sátának, hagyja Isten azt, hogy fizikai veszteségek, fájdalmak érjenek bennünket, azzal a céllal, hogy a lelki üdvöt eléri az emberbe, hogy a lelkünknek üdvösségét kimunkálja ezáltal is.
0: Jézus tehát a jó pásztor, Jézus az ajtó, Jézus maga a bárány, aki életét adja a juhokért, Jézus az, aki ismeri az ő juhait, aki előttük jár, és a juhai követik őt, aki ismeri juhait név szerint a legapróbb részletekig. Mi az, ami Jézust arra késztette, hogy jó pásztorként mégis meghalljon a juhokért? Volt valami kényszer, ami miatt ezt megtette? Mi az, ami arra buzdította, indította Jézust, hogy elhagyja a világ mindenséget, elhagyja a 99-et, hogy az egy elveszettet megkeresse. Nem lett volna fontosabb számára megőrizni azt, ami megvolt, és nem törődni azzal, ami elveszett. Elhagyni a mennyei dicsőséges trónt azért, hogy egy elbukott világot megmentsen, kockáztatva az ő maga életét.
1: Van egy szó, amely legszebb minden nyelvben is. Ezzel a szóval próbálunk valamit kifejezni, de nagyon keveset értünk meg belőle. Ez a szó úgy hangzik, hogy szeretet. de keveset értünk meg abból. Az ember számára teljesen felfoghatatlan az, hogy az Isten tökéletesen szereti azt az embert, amely egyáltalán nem szereti őt. Hogy az Istennek fia az ő ellenségeiért meghal a kereszten, ezt csak csodálni tudjuk, csak magával tud ragadni bennünket, valamit felfoghatunk ebből, de keveset értetünk meg a maga teljességében az Isten szeretetéről. És ez vitte Jézust a keresztre, elmondja azt, hogy van hatalmam letenni az én életemet, és van hatalmam felvenni azt, senki el nem veszi azt én tőlem, hanem önkéntesen adom azt oda az én juhaimért. Én arra hívom a kedves hallgatókat, hogy szemléljük az Istennek ezt a szeretetét, hogy szánjunk rá ma is egy néhány pillanatot, és gondoljuk végig, hogy valaki a kereszten az Istennek fia életét odaadja olyan emberekért, akik egyáltalán nem szeretik őt. Ez szeretet páratlan ez. Ez valamit felébreszthet az emberi szívben. Egy elcsodálkozást, hogy nincsak van valami más is ebben a világ mindenségben, mint a megszokott, mint az önzés, az Istennek a szeretete. Ez a szeretet, ez maga Isten. És önkéntesen tette ezt. És kimondja azt, hogy az Atya még jobban szereti a fiút azért, mert letette az életét. És gondolkoztasson el bennünket is, hogy önkéntesen miről mondhatnánk le az életben. Ugye nekünk nincs hatalmunk felvenni az életünket, legfeljebb van hatalmunk letenni. Viszont vannak dolgok, amelyekre van hatalmunk letenni, és van hatalmunk felvenni. Le tudunk-e mondani mi is dolgokért, ha láttuk az Istennek az nagy szeretetét? Azért, hogy ezt a szeretetet kövessük. Jézus mennyi mindenről lemondott. Tőlünk csak olyan dolgokat kér el, amelyek a javunkat szolgálják, azokról lemondunk. Tegyük oda az életünket az Isten kezébe mi is.
0: Milyen nagyszerű gondolat tudni, hogy a jó pásztor nem sajnálta a saját életét, hanem letette azt érettünk. Milyen nagyszerű dolog tudni, hogy mennyire jól ismer bennünket. És egy idézettel szeretném zárni a Jézus élete című könyvből. Jézus egyénenként ismer minket, és megindul gyöngeségeink láttán. Ismeri a házat, melyben lakunk, és mindegyik lakó nevét is. Időnként utasítást ad szolgáinak, menjenek el egy bizonyos városba, egy bizonyos utcába, egy házba, és keressék meg egyik juhát. Minden lelket oly tökéletesen ismer Jézus, mintha ő lenne az egyetlen, akiért a megváltó meghalt. Mindenkinek a bánata fáj szívének. A segélykiáltás fülébe hatol. Azért jött, hogy minden embert magához vonszon. Megparancsolja, kövess engem, és lelke indítja és vonza a szívet, hogy hozzájöjjön. Sokan visszautasítják a vonzást. Jézus tudja, kik ezek. Azt is tudja, kik hallják boldogan hívását, s készek alávetni magukat pásztori gondoskodásának. Ezt mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Mindenkivel úgy törődik, mintha nem is volna más a föld színén. Hát kívánom minden kedves hallgatónak ezt a tapasztalatot, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, István, hogy eljöttél, és ezeket a szép gondolatokat elmondtad. Jóisten áldjon meg téged is szolgálatodban. Visszavárok mindenkit a készülékek közelébe jövő héten is. Isten áldjon meg mindenkit a viszonthallásra.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

0: 85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket és a kedves hallgatókat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követnek most bennünket, és a fiatalokat különösképpen. Kedves fiatalok, két kérdésem van számotokra. Az első, volt már olyan, hogy ráeszméltél arra, mennyi minden tárgy, anyagi, holmi körülvesz téged, de mégsem érezted magad igazán elégedetnek? Vagy olyan előfordult már veled, hogy nehéz volt egy különbséget tenned a között, hogy mi valóban értékes, és a között, hogy mi az, ami csak annak tűnik? Nos, a példabeszédek 30. fejezetes pontosan ezekről a belső küzdelmekről beszél. Kérdéseket tesz fel úgy a vágyainkról, mint a hozzáállásunkról, de az emberi kapcsolatainkról is. És közben egészen meglepő példákat hoz fel, hogy mi segíthet minket abban, hogy ráeszméljünk ezekre a dolgokra, megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, de mi segíthet abban is, hogy megismerjük magunkat, a vágyainkat sokkal jobban. Mai adásunkban együtt gondolkodunk ebben a kérdésben, ezekben a kérdésekben Földvári Dániel gyakorló lelkipásztorral, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Isten hozott, Dániel.
2: Köszönöm szépen.
1: Dániel, miben más a példabeszédek 30. fejezete? Talán érdemes lenne ezzel a kérdéssel indítani.
2: Igen, mert a 30. fejezet, meg ugye egyben az utolsó fejezet is, a 31. fejezet úgy, minthogyha egy más témában, más körben lehetne sorolni őket. A 30. fejezetnek van egy sajátossága. A négyes szám köré, a négyes dolgok köré épül, és a mondani valóját Águr, mert itt Águr a szerzője ennek a fejezetnek, valójában az ő neve eléggé ismeretlen, mivel egyszer jelenik meg a Szentírásban, itt ebben a fejezetben, más helyen nem beszél róla a Szentírás. A mondani valóját a négyes dolgok köré építi, és általában a negyedik a csúcspont, a kiemelkedő. Valójában más a mondani valója is, másképp struktúrája a fejezetét, de majd a fejezet további részeiben ezt meglátjuk.
1: Mivel indít a 30. fejezet?
2: A 30. fejezet, ugye az első vers az egy bevezető, és utána kezdődik Águrnak az alázatosságról szóló beszéde. Nagyon érdekes az, ahogyan ő itt megjeleníti a Szentírásban, és ahogy leírja ezt az egészet, és meghívlak, hogy olvassuk el, ezt a példabeszédek könyve első fejezetéből, és lehet a hallgatóknak, meg a tévénézőknek elmondhatjuk azt, hogy a revidált változatát fogjuk használni a Szentírásnak, Károli revidált változatát. Azt mondja a Szentírás itt, hogy minden embernél tudatlanabb vagyok, és nincs bennem emberi értelem. Tehát valójában ez az első kijelentése Ágúrnak. Ezzel kezdi az egész mondani valóját. Minden ember közül én vagyok a legbutább. Minden ember közül én vagyok a legtudatlanabb. Nincs bennem értelem. Ez nem egy olyan egyszerű kijelentése, mint ahogy az emberek általában poénkodni szoknak, és azt mondják, ó, én nem tudok semmit, ó, én buta vagyok, én ebben nem vagyok jó. Viszont csak azért mondják, hogy dicséretet kapjanak meg, hogy felnézzenek rájuk az emberek meg, hogy elmondják azt, hogy de igen, te jó vagy.
1: Kiprovokálják a reakciót.
2: Igen. Tehát Ágúr nem ezt teszi. Ágúr kijelentése valójában egy őszinte embernek a kijelentése, aki felismeri, és aki tudatában van annak, hogy tényleg ő tudatlan. Ő érzi a helyzetét. Érzi, hogy hiányzik a bölcsessége. Érzi azt, hogy a tudása korlátozott. Hiányzik, és nagyon fontos dolog, amit ki szeretnék emelni, hiányzik a szent tudomány ismere, a szentnek a tudománya, az ismerete, az Isten ismeret. Ugye a Szentírás többször nevez Istent Izrael szentjének, és itt valójában Ágúr ugyanezt mondja el, hiányzik ez az Isten ismeretem, nincs meg bennem minden. Tehát valahogy Pál apostolnak a szavai jutnak eszembe, amikor azt mondja, hogy én még nem vagyok tökéletes, én még nem értem el, de egyet teszem, törekszem, nap mint nap, erőfeszítéssel haladok előre. Valójában Ágúr ezt szeretné üzenni így kezdetnek, egy ilyen üzenet, ezzel vezeti be a témáját, hogy a bölcsesség az Istentől jön. Tehát nem ahogy a mai világ tanítsa, a mai társadalom, hogy benned van az erő, benned van a bölcsesség, a hatalom. Ágúr azt mondja, nem. A bölcsesség nem az emberben lakozik, hanem kintről jön, Istentől jön, és nem az enyém. Tehát példabeszédek könyvében többször ezt megtaláltuk, hogy a bölcsesség az Istentől jön. Ugye azt mondja, mert az Úr ad bölcsességet, és az ő szájából származik ismeret és értelem, mondja a példabeszédek könyve második fejezet, 6. verse. Jákob ugyanúgy elmondja ezt, hogy ha hiányzik valakinek a bölcsessége, kitől kérje? Kérjétek Istentől, kérjétek tőlem, mert az Úrtól, mert ő adja. Tehát az igazi bölcsesség valójában, és evel kezd, hogy hol az igazi bölcsesség, és kinél található meg az igazi bölcsesség. Az igazi bölcsesség az egyedül Istennél található. Itt kezdődik el a növekedés, amikor az ember érzi a hiányt, amikor az ember érzi, hogy a bölcsesség nem teljes, nem merített ki mindent a tudományból. Még tud tanulni, még van tanulni valója.
1: Egy eszembe jut Salamon, aki kérte maga a bölcsességet. Igen. Istentől. A 7. vers így hangzik a 30. fejezetből. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem. Ezek szintén Ágúrnak a szavai. Uh-huh. Mit kér Ágúr, kitől, miért, és mi az üzenete ennek a versnek számunkra a jelenben?
2: Ágúr valójában megszólítja Istent, mert Istentől kér, és azt mondja, Istenem, adj meg nekem két dolgot, mielőtt meghalok. És szerintem az élet két legfontosabb dolgát, vagy tényezőjét kéri Ágúr Istentől itt. Két meghatározó dolgot kér a keresztény élet számára. Uram, távolítsd el az életemből a hazugságot, ugye azt mondja itt a 8. vers, a hiába való és hazug beszédet messze távolítsd tőlem, ez az első kérésem, se szegénységet, se gazdaságot ne adj nekem, táplálj engem hozzám illő eledellel. Tehát két nagyon fontos dolgot, ne adj nekem szegénységet, sem gazdaságot, annyit adj, amennyi elég, és ez elég kemény kijelentés.
1: Hát talán az ember, igen, többre vágyik.
2: Tehát adj, amennyi elég nekem, és segíts nekem őszinte, becsületes embernek lenni. Erkölcsi embernek. Óvj meg a végletektől. Add, hogy egy őszinte ember legyek. És elmondja, hogy miért kéri ezeket a dolgokat. Miért ne legyen túl gazdag? Azt mondja, ha túl gazdag volnék, vagy túl gazdag lennék, és tovább mondja, ha megelégedve, hogy megelégedve meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Tehát, hogy neha véletlenül abba a végletbe essek, hogy megvan mindenem, és elfeledkezek Istenről. Tehát ne adj gazdaságot. És a mai társadalom számára lehet, hogy ez durva, tehát hogy ne adjon az Úr. És a másik azt mondja, ne adj nekem szegénységet is. Azért, hogy neha egy kísértésbe essek is, hogy elkezdjek lopni, és megnevessem Isten nevét. Annyit adj, amennyi elég. Tudod, a mi atyánknak a szavai jutnak eszemben. Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. Amik szükséges a mai napra. Ami szükséges mára. Add meg, Urunk, neki azt. És Isten mindig megadja. Erre van a mai világnak a legnagyobb szüksége. Elkölcsi tisztaságra, becsületességre, és kiegyensúlyozott életmódra. Valójában ezt kéri Ág Úr Istentől, mert egyedül Isten tudja ezt megadni.
1: Aztán a 10. versben úgy is fogalmaz Ág Úr, hogy ne rágalmazd a szolgát az Ura előtt, hogy meg ne átkozzon, és bűnhődnöd ne kelljen. Megmagyarázod röviden, mit jelent rágalmazni, és miért fontos, hogy ne rágalmazzunk másokat, illetve beszélhetünk ennek a versnek a kontextusában az online világról is?
2: Tehát a rágalmazás szót azt úgy fogalmaznám meg, vagy úgy fogalmazza meg a szótár, hogy rossz indulatú beszéd, amit nem is szemében mond el az ember, hanem háta mögött mondanak el, abból a célból, hogy ártsanak és rossz hírét keltsék az illető rágalmazónak. A rágalmazás az egy bűncselekmény. Tehát mikor rákerestem erre a szóra, érdekes volt, hogy felfedeztem, hogy egy bűncselekmény. Tehát akár az ember szabadságát is veszítheti, ha valakit rágalmaz. Mert nem valós dolgokat mond el másról azért, hogy belekeverje és hírnevét veszítse az illető személy. Hazugság a rágalmazás. Tehát nem valós dolgoknak az elmondása, továbbadása. És amikor másokról hazugságot mondunk, csak azért, mert be akarjuk őt feketíteni, ugye, az egyenesen Isten parancsolatával is ellen szembe megy. Ugye, ne tégy másról hamis tanúbizonyságot. Tehát ez Isten parancsolatának ellent mond. A rágalmazás minden esetben rombol a hatással van. Úgy a saját életére az illető személynek, aki rágalmaz, mind a rágalmazottra is. A második kérdés az volt, hogy van-e ennek valamilyen hatása az online-ban, vagy hogyan találjuk ezt meg. Van egy funkciója a Facebooknak, ami által el tudod rejteni a nevedet, és ugye kommenteket hagyhatsz, anélkül, hogy lássák a valódi nevedet. Na, ez régebb nem volt, vagy én nem emlékszek. Meddig nem volt, lehet, hogy az emberek egy kicsit finomabbak voltak a fogalmazásban, vagy
1: felelősségteljesebbek,
2: vagy kegyelmesebbek. Most, mióta ez a funkció létezik, minthogyha még durvábbak lennének. De ha félre is tesszük ezt a funkciót, akkor is egyre úgy érzem, hogy durvábbak. Nemrég volt ugye választások, elnök választások Romániában, voltak elnök választások Magyarországon, miniszterelnök választások Magyarországon, parlament választások. És olyan durván tudnak az emberek egymásnak visszafelelni, olyan durván tudják letámadni egymást. Tehát valójában ez a Biblia szöveg, amit felolvastunk, hogy ne rágalmazd a szolgát az Ura előtt, hogy meg ne átkozzon és bűnhődnen ne kelljen, ez valójában azt mondja el, hogy igazságosan, becsületesen, szeretetteljesen járj el bárkivel. Akár a szolgával is. A legalacsonyabb rendű emberrel is. A szavaink és tetteink, beszédeink, legyen az Facebookon, legyen az bárhol, Krisztus jellemét, Krisztus beszédét kellene tükrözni. Tehát mindegy az, hogy online-ban, vagy élőben beszélgetünk, az mutat rólam valamit. És hogyha úgy beszélek, meg úgy írogatok, ahogy nem kellene, akkor ugyanúgy Krisztus szerintem megalázzuk ezáltal.
1: Aztán a 11-től a 14-ig terjedő versekben az ige szaka így hangzik, hogy van olyan népség, amelyik átkozza apját és anyját sem áldja, van olyan népség, amely tisztának tartja magát, pedig rutságból nem tisztult meg, van olyan népség, amely kevés szemű és tekintetét magasra emeli, van olyan népség, amelyiknek fogai fegyverek, és amelynek zápfogai kések, hogy fölfalják a szegényeket a földről, és a szűkölködőket az emberek közül. Ez a hosszú leírás milyen emberekről szól?
2: Tehát a 10. verstől kezdődően, ebben a fejezetben kezdődik egy új szakasz. Ugye említettem, hogy ez a sajátosság ennek a fejezetnek még az elején, hogy megjelennek ezek a négyes dolgok. Itt most nem jelenik meg szó szerint az, hogy négy, nem jelenik meg a négyes szám, de a mondani való a négyes szám köré van csoportosulva. A 11. verstől a 14. versig egy négyes csoportot találunk, ugye? Van egy népség, amely átkozza a szüleit, egy népség, amely tisztának tartja magát, pedig nem az, egy olyan nép, amely kevés szemű, egy olyan nép, amelynek fogai fegyverek. Ez egy olyan, vagy ez a négyes megszólítás négy negatív típusú tulajdonsággal rendelkező embert hoz fel elünkbe. Négy olyan embertípust említ meg, amellyel nem szeretnél találkozni a mindennapokban. Tehát ugye beszél a lázadó gyerekekről, akik szüleik ellen lázadnak. Isten 5. parancsolatát áthágjuk, amikor szüleink ellen lázadunk, amikor szüleinkkel nem úgy bánunk, ahogy azt Isten kérni tőlünk. Azt mondja az 5. parancsolat, hogy egy tiszteld atyádat és anyádat, de te ezt nem teszed. A másik kategória az önigaz ember. Ez egy nagyon veszélyes típus ember. Azt hiszi, hogy rendben van, azt hiszi, hogy ki ő, felmagasztalja magát, de nem látja, hogy az csak önállítás. Valójában az nem is az, aminek ő képzeli magát. Távol tőle a tisztaság. A harmadik az a büszke, a lenéző, gőgös ember kategóriája, aki ugyancsak felsőbbrendűnek érzi magát. Kevés szemek. Sokszor, többször is megjelenik ez a fogalom a Szentírásban, hogy kevés szemek. Ez is egy nagyon veszélyes típus. Mert az önfelmagasztalás az megakadályozza az embert abban, hogy lássa a saját állapotát, a saját bűneit, a saját szintjét. Megakadályozza, ez egy akadály lehet az üdvösség útján is. Tehát komoly, komoly dolog ez. Meg az utolsó, a 4. típus az az erőszakos, elnyomó, kizsákmányoló ember, aki azt mondja a Szentírás, hogy egyben kihasználja is a szegényeket. Tehát ilyen negatív ember típusokat jelenít meg itt a Szentírás. Durva embereket.
1: Szerinted a négy közül melyik a legveszélyesebb, vagy a legrosszabb, és miért? Mondtad, hogy egyikkel se szeretnénk találkozni a mindennapokban, de tudnád kategorizálni őket?
2: Hát nem tudom, lehet, hogy a második meg a harmadik, ugye, vagy legdurvább az a harmadik. Az a nép, amely tisztának találja magát, képzeli magát, ugye ez a második, amely tisztának találja magát, és közben nem az, és a harmadik, aki kevénynek tartsa magát. Isten azt mondja egy alkalommal, ugyancsak a példabeszédek könyvében, 6. fejezet 16 és 17. versében, hogy Isten előtt a kevés ember utálatos. Gyűlöli, nem szereti, utálja Isten a kevésséget. Azt a népet, amely kevés, Isten mindig kiirtotta, mindig elpusztította. És nem Isten, hanem valójában a saját kevésségük. Tehát ez csak egy következménye. Isten közbelép azért, hogy a kevésség ne fokozódjon. Laodiceának az egyik problémája, az egyház egyik problémája az, hogy nem tudja magáról, nem ismeri fel a saját állapotát. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy azt hiszed magadról, hogy meggazdagodtál, és nincs semmire sem szükséged, de nem tudod. Ugye ez a második kategória. És azért mondtam, hogy lehet a második és a harmadik kategória a legveszélyesebb, mert akkor jön a harmadik valójában, lehet, hogy egy, csak külön váltva, vagy egy külön tálcákra bontva, a büszke ember, mert nem tudja elviselni soha, hogy valaki megfedje őt. Tehát, hogy valakinek, valaki jobb is, mint ő, jobb tanácsai vannak. Ezek az emberek nem fogadják el azt, hogy bűnösek, hogy szükségük van a megváltásra, a megtérésre, mert azt hiszik, hogy tökéletesek. Szerintem ez a két ember típus, ez a két típus a legveszélyesebb.
1: És ezeket a hozzáállásokat magunkban fel tudjuk ismerni, hogy ne válj.

0: erre az, hogy felhívtad őket. Vagy elbeszélgettél, vagy elmondtad, hogy szereted. Képes vagyok-e elfogadni másnak a tanácsát is, ugye? Képes vagyok a fedést megfogadni, elfogadni, hogy nem én vagyok a tökéletességnek a mindene. Vannak-e nálam jobb emberek? Tehát ha feltesz az ember saját magának pár ilyen önvizsgálatra buzdító kérdést, és őszintén válaszol, és őszinte magához, akkor szerintem lehet ezeket felismerni és kijavítani.
1: Olvasom tovább az igét a 15. verstől a 16-ig. Két lánya van a piocának, add ide, add ide. Ez a három nem lakik jól, sőt négyen nem mondják, hogy elég. A sír és a meddő asszony, a föld, mely nem telik meg vízzel, és a tűz, amely sosem mondja elég. Miért van az emberben gyakran egy kielégíthetetlen vágy?
0: Ez benne van a bűnös ember DNS-ében már. Tehát jön vele. Állandóan hajlamos az ember arra, hogy többet, többet, adj, még, és soha nem tudja, hogy mikor elég. Tehát így kezdődött a bűnbeesés. Lucifer esetében is. Nem volt megelégedve azzal, hogy ő volt az angyalok között a legtökéletesebb, a teremtmények közül a legcsodálatosabb. Többet vágyott. Az Édenkertben ugyanezt találjuk. A bűn a történelem során a bűn legtöbbször ide vezet vissza. Amikor az ember elégedetlen volt. Többet akart. Mindig több kell annál, amennyi van. Mert ez a megromlott természetünknek a része. Hajlamosak vagyunk arra. Hajlamosak. Tehát ez nem hordja magával a bűnt, hanem a hajlamot. Uh-huh. Hajlamosak vagyunk arra, hogy több és több. Ez az első alkalom, amikor csak úgy zárójelként, amikor megjelenik az, hogy három dolog és négy formulát használ itt a példabeszédek 30. fejezete. Ugye a pióca az egy vérszívó, és ő a kapzsiságnak a megtestesítőjét szeretné szimbolizálni ebben a felolvasott a részben. Négy dolog, amivel az ember, ami nem tel be soha, telhetetlen dolognak a felsorolását találjuk itt. Uh-huh. A telhetetlenségről van szó.
1: És milyen területeken lép fel az ember életében az az éhség, az elégedetlenség?
0: Nem tudom, hogyha vannak. Lehet, hogy a rosszból van olyan dolog, amikor azt mondjuk, hogy na most már elég, vagy a fájdalomból azt mondjuk, hogy most már elég, de a jó dolgokból, ami idézőjelben jó dolgokból, nem hiszem, hogy van egy olyan pillanat az embernek, a bűnös embernek, amikor azt mondja, és eldönti, hogy na most már elég. Tehát legyen az pénz, legyen az karrier, legyen az nagyra vágyás, ott van a bűnös természetünkben, és ha őszinték vagyunk, akkor azt be kell valljuk, hogy mindig ott van a vágy, hogy egy kicsit többet. Fékezni lehet, ezt ennek ellen lehet állni, tehát az Úr erre erőt ad, viszont az élet nagyon sok területén megjelenik ez az éhség, ahogy nevezted. És főleg a pénz területén. Tehát én még nem találkoztam egy olyan emberrel, aki azt mondja, hogy na jó, van, nekem már van elég, mától letettem, és akkor én most nem csinálok többet semmit. Nem lustálkodok, hanem nem gyűjtök többet, mert nekem már van. Tehát nem találkoztam még ilyen emberrel. Olyannal találkoztam, hogy azt mondja, na most még ezt a munkát befejezem, na most még egy kocsit megvásárolok, akkor még egy házat, még egy lakást, mert nem kérnek enni, ugye? De olyannal, aki azt mondja, hogy még találkoztam. Olyannal, aki azt mondja, hogy na most elég, ritka. Vagy egy-egy egyáltalán.
1: Hát olyannal, aki azt mondja, hogy most már elég, és ebből is, ami van, odaadom másnak.
0: Igen.
1: Hogy lehet megtanulni megelégedetnek lenni, vagy fékezni ezt az éhséget? Miről beszélünk?
0: Elég nehéz egy olyan világban, ahol azt tombol, hogy még, több. Viszont nem lehetséges. Pál apostol kijelenti azt, hogy minden egyes alkalommal akár jó, akár rossz alkalomban voltam, helyzetben voltam, megtanultam megelégedetnek lenni. Szerintem van pár olyan dolog,

0: ami segít minket megelégedetnek lenni. Az első, vagy az egyik, az az, hogy befejezzük ezt az összehasonlítgatást. Tehát nem hasonlítjuk többet másokhoz magunkat. Tehát most már van nekem elég, nem az számít, hogy több legyen, mint a másiknak, hanem az, hogy meglegyen a mindennapi kenyér. Meg a másik, és lehet, hogy a legfontosabb, az az, hogy kérjük az Úrnak a segítséget. Egyedül nem fog menni. Tehát én ezt a két dolgot látom, ami a legfontosabb az ember életében. Megállunk az összehasonlatgatással, és kérjük az Úrnak a segítséget. Változtasd meg a szívemet. Adj egy új szívet, ezt kérte Dávid.
1: Olvasom tovább az igét. E három megfoghatatlan előttem, és íme a négyes szám. Négy dolgot nem tudom. A sas útját az égben, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a leánnyal. Mire utal ez az ige szakasz? Miért ezt a négyet sorolja fel?
0: Ugye az első három az természeti jelenségekre utal, míg a negyedik egy emberi kapcsolatra, a férfi és a férfi útját a lányal, ugye? Valahogy ez a csúcspontja ennek az egész felsorolásnak. Egyesek azt javasolják, és úgy magyarázzák, hogy ebben a négy megfoghatatlan ember számára megfoghatatlan dologban van egy közös pont. És a közös pont az az, hogy egyik sem hagy maga után látható nyomot, utat. Tehát ugye a sas, amikor repül, nem tudod, hogy repül, hol repül, a kígyónak az útját a kősziklákon, ugye nem ismered a hajót a tengeren, nem tudod, hogy tehát a víz elfedi az útját. Ezek a természet és az emberi kapcsolatok rejtélyesek. És ezt a csodálatos aspektusát szeretnék kiemelni ez a szöveg, hogy az ember életében vannak bizonyos dolgok, akár természeti jelenségek, vagy akár emberi kapcsolatok, amelyek meghaladják az embernek megértését. Tehát túlmúlják az emberi tudományt, értelmet. Az ember limitált, és ez a csodákhoz vezet. Tehát olyan dolgok, amiket nem értünk meg, azok lehetnek csodák. Ugye ott van egy másik példa, a Szentírásban János megemlíti, hogy ott van a szél. Halljuk a szelet, tudunk róla, de nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy. Csak halljuk a fuvását. Ugyanilyen ember feletti, értelem feletti dolgok ezek.
1: Aztán van még egy négyes felsorolás, a 21. verstől a 23-ig. Három dolog miatt rendül meg a föld, és négyet nem szenvedhet el. A szolgát, ha uralkodik, a bolondot, mikor jól lakik kenyérrel, a gyűlölt asszonyt, ha mégis férjhez megy, és a szolgálót, ha asszonya örököse lesz. Miért ezeket a példákat választja ebben a felsorolásban, Águr?
0: Szerintem azért, mert ezek olyan példák, és olyan eseményeket sorol fel, amelyek felborítják a társadalmi rendet, és zavarják a józan gondolkozást, a józan érzéket. Abszurditások. Ugye, tehát igazságtalannak tűnik, zavart okoznak a világban, és lehet, hogy a mai társadalmat ezek jellemzik a legjobban. Tehát a világ a feje tetejére állt. És akkor lehet, hogy próbál közelebb kerülni az emberrel, az emberhez, és ezzel az ember is jobban megérti ezt a felfordult világot. Vagy már rádöbben arra, hogy a világ a feje tetejére állt, és ez a helyzet, ami felállt, ez nem Isten szerinti van. Isten szerint van, hanem ez istentelen dolog. Tehát szerintem erre hívja fel ez a kép a figyelmünket, hogy figyeljünk oda arra, ami történik, és értsük meg.
1: Aztán a 24-től a 28-ig terjedő versekben Águr kis állatokról hoz fel példákat. Van négy apró állat a földön, amelyek mégis nagyon bölcsek. A hangyák népe erőtlen, mégis megkeresik nyáron a maguk táplálékát. A mormoták népe nem hatalmas, mégis kősziklára építik házukat. A sáskáknak nincs királyuk, mégis mindnyájan szép rendben vonulnak ki. A gyíkot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. Nagyon tetszik nekem ez a felsorolás, az összes közül azt hiszem, hogy ez a kedvencem. De miért pont kisállatokról beszél, miért ezeket a hasonlatokat hozza felsorolásban?
0: Habár nem jelenik meg itt ez a konkrét négyes formula, mégis ha megnézzük, négy apró állatot sorol fel itt Águr. Ami nagyon érdekes, és ami a közös ezekben az állatokban, az az, hogy nagyon bölcsek. Tehát nagyon bölcs állatokkal foglalkozik Águr. Miért használ ezeket? Szerintem azért, hogy bemutassa a világnak azt, hogy, vagy bebizonyítsa a világnak azt, hogy a bölcsesség nem a méret vagy az erő hatalmába áll. Tehát amikor a hangyáról beszél, a hangya pár milligram, 1 és 5 milligram között van, tehát majdnem semennyi a súlya, ugye? Tehát nincs súlya ennek a hangyának. Mégis képes a test súlyának az 50-szeresét elviselni, elhorcolni. És annyira bölcsek, annyira szervezettek a hangyák, hogy nyáron gondoskodnak arról, hogy télen legyen eledel. Nagyon bölcsek a hangyák. Sokat tudna az ember tanulni tőlük. Szorgalmasak, rendezett állatok. Előrelátóak, ugye, tehát tervezgetnek, tudják, hogy jön a tél, és akkor betervezik a nyarat úgy, hogy gyűjtsenek télire. A mormoták gyenge állatok, azt mondják róluk. Mégis bölcsek, tehát olyan helyre építik házukat, ahol biztonságban vannak. Tudják azt, hogy a sziklára épített ház, az biztonságban van. És még van egy nagyon érdekes dolog, ami a mormotákot illeti. Azt mondják, hogy egy különleges figyelmeztető rendszerük van, amivel figyelmeztetik egymást, és fütyölnek egymásnak akkor, amikor veszélyben vannak, amikor veszély közeledik. És nagyon, nagyon bölcsek, ahogyan eljárnak, ahogyan járnak, habár nagyon kis gyenge állatok, azt mondják. A sáskáknak nincs királyuk, ugye azt mondja a Szentírás. Mégis, ha megkeressük, egy sáska vagy a sáskák tudnak naponta körülbelül 100-150 kilométert járni, menni. Ez is csodálatos. Tehát azoknak a kis állatoknak a rendéről, a bölcsességéről beszél, és ott van a gyík, ami azt mondja, hogy bejut a királyi palotában is. Nincs kicsi állat. Megfoghatod, azt mondja kézzel, mégis ott van a királyi palotában is. Nem írja le ebben a részben a Szentírás konkrétan azt, hogy miként kellene az ember kövesse ezeket az apró állatokat, vagy ezeknek az apró állatoknak a példáját, viszont szerintem hagy egy fontos tanulságot. Ember, ismert fel azt, hogy a kis dolgokban nagy bölcsesség rejlik. A kis állatok bölcsességet mutatnak. Még a legértéktelenebb állatokban is van valami bölcsesség.
1: És sokat lehet tanulni.
0: És sokat tőlük. Tudnánk tanulni tőlük, így igaz.
1: A 29-től a 31-ig szóló ige szakaszt olvasom. Itt is állatokról van szó. Hárman vannak, akik szépen járnak, sőt, négyen, akik jól haladnak. Az oroszlán, mely hatalmas a vadak között, és nem fut el senki elől. A harcra fölszer számozott ló, vagy a kecskebak, és a serege élén álló király. Mit akar ezzel az állatokkal mondani, Águr?
0: Teljesen egy ellenkező kép, ugye?
1: Igen.
0: Itt voltak nagyon-nagyon kicsi állatok, most vannak nagy állatok, oroszlán, harca fellelszer számozott ló, kecskebak. Ezekkel az apró állatokkal ellentétben Águr bemutat egy hatalmas oroszlánt, egy harcra felkészült lovat, egy kecskebakot, és a negyedik, ami szerintem itt is a központ, a serege élén álló király. A méltóságról beszélnek ezek a képek. Az erőről, a vezetői képességeket hangsúlyozzák ki. Ebben a részben ez az utolsó négyes formula, és a király az, aki maga a méltóság megtestesítője. Ennek az utolsó résznek valójában az üzenete nem más, mint az, hogy az ember éljen méltóságosan, járjon céltudatosan, és tanuljuk meg az állatoktól, hogy milyennek kellene lenni egy embernek.
1: Mivel zár a 35. fejezet, mert nem ez az utolsó képe, még van két vers.
0: Tehát a 30. fejezetnek a két utolsó verse, mintha egy más témakörhöz tartozna.
1: Nekem is úgy tűnik.
0: Tehát úgy a 30. vers egy más téma, vagy nem teljesen más téma, de másképp van felosztva, meg beosztva minden. A 30. versnek utolsó két verse ugyancsak mással foglalkozik. Águrnak egy újabb figyelmeztetése, és ha észreveszünk, azért vannak kötődések. Az elején is egy figyelmeztetéssel kezdte, az alázatosságra való buzdítással, a végén is egy figyelmeztetéssel fejeződik be. A bolondságról, a haragról és a büszkeség veszélyéről beszél. Azt mondja, ha már valaki hülyeséget követett el, és eljutott egy pillanatig ebben az egész sorban, sorozatban, akkor tegye a kezét a szájához, is álljon meg, amielőtt fokozódna az. Valahogy azt mondja, hogy minél hamarabb állítsuk le ezt a sorozatot. Minél hamarabb álljunk meg a hülyeséggel. Mert ha nem, és ezzel fejezi be, azt mondja, a haragnak, a veszekedéseknek, a tetteinknek komoly következményeik vannak, és negatív következmények. Egyes tettek az életünk során negatív következményei kísérni fognak egy életen keresztül. És szerintem erre próbál itt figyelmeztetni, és ezt próbálja újból kihangsúlyozni, hogy az életünk központjában helyezzük Jézust, helyezzük Krisztust, és kérjük a tőle jövő bölcsességet, hogy ezeket a krízis helyzeteket tudjuk valami módon vezetni.
1: Személyesen neked melyik a kedvenc képed ebből a 30. fejezetből, vagy a kedvenc tanácsod, igeversed? Ha kellene válaszol.
0: Igen, lehet ott az elején található, amikor ugyancsak a figyelmeztetésekről beszél. És úgy érzem, hogy nekem is szól, és az egész társadalomnak szól ez, hogy az ember lássa meg a valódi szintjét, a valódi állását. Nagyon nehéz választani csak egyet, de lehet, hogy ez lenne az, hogy az embernek nagyon veszélyes az, amikor nincs egy helyes önképe. Amikor az ember nem látja magát úgy, ahogy a tükör mutatja. És lehet, hogy ez lenne, amit ki szeretnék hangsúlyozni a fiataloknak és minden kedves nézőnek, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Nézzünk be az életünkben, nézzünk be a tükörbe, és nézzük meg, ha alázatosak vagyunk-e, vagy valójában a szívünk tele van kevéséggel. Tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket, amiket megemlítettem az elején is, hogy vizsgáljuk meg a saját életünket is. Tudod, nagyon szomorú az, amikor a laodiciai gyülekezetnek Krisztus kijelenti, hogy kivetlek téged az én számból. Durva az, amikor azt mondja, hogy gyűlölöm, utálom a kevés embert. Ezeknek a helyük nem lesz ott. Azt mondja, semmi tisztátalan oda nem fog bejutni. Semmi kevés szemű, sem kevés szívű, sem magas önképpen rendelkező ember. Csak alázatos emberek. Azt mondja, az alázatos embernek kegyelmezek. És én szerintem ezt hangsúlyoznám ki, és ez tetszik úgy nekem a legjobban, ez ragadott meg. Vizsgáljam meg magam, önvizsgálatot tartsak az életem felett, és lássa meg azt, hogy hogyan állok, hol állok.
1: Személyesen te fontosnak találod azt, hogy a fiatalok tanulmányozzák az igét, de különösképpen a példabeszédek könyvét?
0: Igen, nagyon sok fontos tanulságot tanítan a példabeszédek könyve. Tehát olyan tanulságokat találunk benne, röviden, tömören, amiket magunkkal tudunk venni minden egyes nap. Tehát a bölcsesség kezdet az Isten ismerete, például egyik. Tehát olyan dolog, ami egyszerűen felfogható, magaddal tudod venni, és egész nap kísér. Tehát szerintem olyan dolgok, zsoltárok, példabeszédek, amikkel a Bibliát jó kezdeni, amikor olvasod.
1: Számomra mindig egy kihívást jelentett a példabeszédek könyve, de nagyon örülök ennek a sorozatnak, hogy együtt lelkipásztorokkal felfedezhetők akár a rejtettebb ige szakaszokat is, vagy a nehezebben értelmezhető ige szakaszokat is, és ezeknek mondani valóját. Köszönöm, hogy ma a stúdióban voltál, hogy segítettél a 30. fejezetet jobban megérteni, felfedezni, a struktúrájától elkezdve egészen a mondani valójáig. Hiszem azt, hogy egy áldásos alkalom volt ez, és szeretettel visszavárlak még a stúdióban, hogy még
0: köszönöm
1: éljünk
0: szépen.
1: meg egy ilyen áldásos alkalmat, amikor az ige körül lehetünk, és inspirációt, bölcsességet, Istentől jövő üzeneteket nyújthatunk az emberek számára, de főleg a fiatalok számára.
0: Amen. Adja az Úr.
1: Köszönöm önöknek is, köszönöm nektek is, kedves fiatalok, hogy figyelemmel követtétek a mai adást. A 30. fejezetét tanulmányoztuk a példabeszédek könyvének, és ennek keretén belül felfedezhettünk sok újdonságot ma, hiszen eddig Bölcs Salamonnak a példabeszédeit olvashattuk, ma már azonban Ágúrtól kaptunk tanácsokat, és ezek újszerűek voltak, egy kicsit más megfogalmazásban, egy kicsit más felépítésben hangzottak el. Amennyiben továbbra is érdekeltek vagytok abban, hogy felfedezzétek, milyen egyéb üzenete van a példabeszédek könyvének, akkor szeretettel meghívlak, hogy a 31. fejezetének a tanulmányozását is kövessétek végig, és kapcsolódjatok be a sorozatba, hiszen bár ez az utolsó része a tanulmányozásnak, még rejteget önmagában az adás újdonságokat is, és egy meghívót is, de hogy mire? Tartsatok velünk, és kiderül a következő adásban. Mindaddig én minden jót, és Istentől jövő gazdag és sok áldást kívánok a mindenki számára, nektek is, kedves fiatalok. De addig, ameddig újból találkozunk, minden jót, és a viszontlátásra!

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. 9. előadás. A krisztusi értékrend.

Örülök, hogy itt tetszenek lenni, és ez tényleg nem udvariasság. Mai alkalommal Filippi levelet fogjuk tovább folytatni, 3. fejezet első 11 versét. Mielőtt elolvasnám az igét, hadd mondjak valamit. A Filippi levélnek ezt a szakaszát, a 3. fejezettől kezdődő szakaszát nagyon sok írás magyarázó Pál levelének tartja, de egy másik Filippi levélnek, és azt mondja, itt két Filippi levelet csatoltak össze, szerkesztettek össze, mert itt annyira másról van szó, de viszont senki nem vitatja el, hogy ezt Pál írta, és közel akkor, amikor ezt a levelet, az első részét írta, mert annyira páli, ami itt következik. Úgy gondolom, hogy az írás magyarázóknak ez a túlbuzgalma nem indokolt. És ebben az előadásban lényegében erről lesz szó. Hogy mégis ebbe a csapdába nagyon sok írásmagyarázó beleesik, az azért van, mert a mai kereszténységben a szeretet és a fegyelem az nincs, nem árul egyékényen, hogy így mondjam a költő szavaival. Ha szeretetről van szó, örömről van szó, akkor valami lazaságot gondolunk, a szeretet lazaságát, az öröm lazaságát, és soha nem gondolkodunk a szeretet fegyelmén. És mivel a szeretet fegyelme elveszett, ezért a mai keresztény gyülekezetek tulajdonképpen egyféle tagokkal rendelkeznek. Rosszkedvű szentek gyülekezete lettünk. Megpróbálunk szentül élni, és borzalmasan sajnáljuk magunkat, hogy nekünk engedelmeskedni kell Jézusnak. És úgy gondolom, hogy ha a kereszténységnek van tragédiája, akkor ez a tragédia. Sokszor azt mondjuk, hogy hát igen, majd úgy életem végén, amikor úgy rászántam magamat, akkor én majd követni fogom Jézust, mert ha Jézust követem, akkor semmit nem lehet csinálni. És ebből következik az, hogy rosszkedvű szentek gyülekezetei lettünk. Pontosabban én nem akartam így mondani, de így gondoltam először ezt a mondatot, hogy rosszkedvű szenteskedők gyülekezete. Miről van itt szó? A Filippi levélben egy témaváltás van, mint ahogy minden levélben is. Pontot tettünk a mondat végére, a második fejezet végén, ugye elmondtuk azt, hogy lényegében itt egy ív zárul le, személyes sorstól eljut Krisztusig, és Krisztustól visszajut a személyes sorsáig az apostol. Ez olyan, mint egy szép kör, és most következhet az új téma. De mi ez az új téma? És ehhez most nyissuk meg az ígét, és olvassuk el azt a szakaszt, ami tanulmányunk alapja, 3. fejezet első versétől, az első 11 verset olvassuk el. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam néktek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Ovakodjatok a kutyáktól, ovakodjatok a gonosz munkásoktól, ovakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekedünk, és nem testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nékem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek minden Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján,
hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Eddig az ige. Mi ennek az igének a háttere? A Filippi gyülekezetben különböző, úgy szokták mondani, tévtanítók jöttek. Azért mondtam, hogy úgy szokták mondani, én nem szívesen használom ezt a szót, hogy tévtanítók. Ezek a tévtanítók, majd kiderül, hogy miért, azt most nem mondom el, ezek a tévtanítók kétfélék. Pál más leveleiből is lehet ezt tudni. Az egyiket úgy hívjuk, hogy farizeusi tévtanítók. Ezek azok a keresztények voltak, akik azt mondták, hogy igen, az Ószövetség, ami a kor bibliája volt, ekkor ugye még nem volt új szövetség, nem volt új szövetségi szentírás. A kor bibliája szerint, az Ószövetség szerint, igenis mindent maximálisan be kell teljesíteni úgy, ahogy az Ószövetség megparancsolja. Tehát az lehet igazán keresztény, aki zsidóbb a zsidónál. Az lehet igazán keresztény, aki mindent az atyák tanításai közül ugyanúgy tesz, ahogyan az Ószövetség elrendeli. És eddig ebben semmi kivetni való nincs. Ezek is azt mondták, hogy Jézus tanítása szerint kell járni, na de Jézus sehol az Ószövetséget nem cáfolta meg, sőt, Jézus egész élete az Ószövetséget beteljesítette, nem? Jézus sehol nem tanította például azt, hogy nem kell körülmetélkedni. Ez sehol nincs megírva az evangéliumokban, Jézus tanításában ilyenről szó sem volt. Jézust is körülmetélték, törvényrendje szerint. Ez az ószövetségi hűség jel volt. És jöttek ezek a farizeusi tévtanítók, és azt mondták, te Pál nagyon liberális vagy. Nem kéred számon úgy az ígét, ahogy megvan írva. Egész egyszerűen te eltértél a Bibliától, laza vagy, liberális vagy. És Pált úgy támadták, hogy a gyülekezetekben kisebb csoportokat szerveztek. Azt mondták, nektek össze kell fogni. Nektek a lelki élet minden dolgát be kell teljesíteni, ti vagytok a krémjei a gyülekezetnek. Többiek csak olyanok. És kialakult a gyülekezetben az elit hívők, az élhívőknek a közössége. Igen ám, de az ellentétek sohasem egy oldalról jönnek. Aki az út közepéről letér, az vonza a másik oldalt is. Egy másik csoport is kezdett a kis-ázsiai gyülekezetekben, a hellén gyülekezetekben alakulni, és ezeknek a tanítása is felismerhető ezekben a szakaszokban. Ezeket libertinista tévtanítóknak hívjuk. A libertinisták azok azt mondták, hogy jó, rendben van. Ha igaza van Pálnak, és nem kell az Ószövetség rendes rendje szerint járni, akkor egyetlen egy lendülettel dobjuk ki az Ószövetséget. Mi, akik szövetséget kötöttünk az Úrral, rajtunk van a szövetség jele, a körülmetélkedés jele, mi felszabadultunk a törvény alól. És egész egyszerűen, hogyha mi elkövetünk egy bűnt, az nem bűn, csak akkor bűn, hogyha a pogányok követik el. Azok, akik nem részesei ennek a szövetségnek. Mi nekünk protekciós helyünk van az Isten országában. Mi elfogadtuk még Jézust is, és ezért szabadok vagyunk a törvénytől. Ez a két csoport ott van a gyülekezetben, a libertinisták, akik szabadosak,
És ott vannak a farizeusi tévtanítók, akik betűrágók. Mind a két álláspont nagyon egyforma egy ponton. Ők egymással is vitatkoztak, de egy ponton nagyon egyformák. Az üdvösség feltétele egy emberi feltétel. Betartom, nem tartom, megcsinálom, nem csinálom. A lelki élet hangsúlya az ember cselekedetén van. Ennek a vitának, mint minden vitának, az a következménye, hogy a gyülekezetből eltűnik az öröm. Ezért hát ez a szakasz, ugye úgy olvastuk, hogy így kezdődik. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrba. Mi ez a furcsa kezdés, hogy egyébként pedig, testvéreim? Azt jelenti, így is lehetne fordítani, hogy annak ellenére, hogy a gyülekezetben van ilyen nézetű ember is, meg olyan nézetű ember is. Hogy a gyülekezetben megoszlás van. Egyre vigyázzatok, őrizzétek meg az örömet. Ha a kereszténységben eluralkodik a rossz kedvűség, az mindig annak a következménye, hogy az emberi eltakarja az Istenit. Valaki azt mondhatja, hogy ez hogy lehet? Hát Isten végtelenül nagy, mindent jelen való, az ember pedig véges és kicsi. De hát egy forint is eltakarhatja a napot, nem? Ugye el lehet egy forinttal takarni a napot, az egy forint olyan kicsi, hogy alig bírom megfogni sokszor a bódbot. Vakarászik az ember, még egy forintot úgy fel tud venni. Mégis egy forintossal is el lehet takarni a napot. Hogyan? Hát ha túl közel tartom a szememhez, nem? Egy forint is eltakarja a napot. Ugyanígy van minden emberivel. Lényegében, hogyha egy veszekedés, vitatkozás, pártoskodás jön a gyülekezetben, akkor nem az a probléma, hogy ilyen vagy amolyan hitelvi kérdés van-e emögött, hogy kérem szépen, ez jól hisz, vagy nem hisz jól, ez helyes ez a hitpont, vagy nem helyes ez a hitpont, ez most így van-e, vagy nem úgy van. A lényeg az mindig az egymáshoz való viszony megromlása, és az öröm eltűnése. Abban a pillanatban van jelen Sátán, az Isten népe életében, ha eltűnik életéből az öröm. Ez egy nagyon fontos alapszabály. Ugye nagyon sok ember kikiáltja azt, hogy ő a teljes igazságot ismeri. Ez így lenne, akkor az menny örökké valóságán át ez az ember, ha oda jutna, én nem hiszem, hogy oda fog jutni, de oda jutna, akkor ez unatkozna, nem? Teljes igazságot ismeri. Talán korepetálna az angyalokat, vagy nem tudom, mit csinálna a mennybe. Teljes igazságot az ember nem ismeri. Különben is János megtanította arra, és ez a kereszténység egyetemes álláspontja volt, hogy az igazság az nem valami privatizálható ismeret, hanem az igazság az valaki. Jézus maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazi baj mindig, amikor vita jön, akkor nem ott van, hogy az egyiknek igaza van, a másiknak meg nincs, vagy kettőnek nincs igaza, és egy harmadik az igaz. Nem ez a lényeg. A lényeg ott kezdődik, hogy megromlik az öröm. És ha megromlik az öröm, annak az az oka, hogy nem Krisztus áll elől, hanem valami emberi, lehet, hogy emberi ez.

azért van, mert nem jut más eszembe, hanem az öröm az a tájékozódási pont. Ez engem nem fáraszt, hogy újra és újra és újra és újra visszatérjek az örömre. Örömre akkor is, hogyha életveszedelemben vagyok, örömre akkor is, hogyha az életveszedelemből szabadulok. Örömre akkor is, amikor híreket hallok felőletek, örömre akkor is, hogyha hallom, hogy belső nehézségekkel küzdötök. Akkor is igaz az. És csak akkor fogjátok ezt igazán megérteni, hogyha ezt az örömet gyakorolni fogjátok. Igaz az, hogy a keresztény életnek a legfontosabb része ez az öröm. Ezt tudom, hogy ma nehéz elfogadni, hiszen azért kezdtem úgy az elején, hogy ma a kereszténység az örömtelen szenteskedőknek a gyülekezete. Nagyon sokszor, nem? Állandóan hosszú arccal megyünk, és lógatjuk a fejünket. Nagyon vívottam, hogy elmondjam egy kis történetet, ami velem esett meg. Egészen fiatal lelkipásztor voltam, és volt egy gyülekezetem, ahol én nekem a legtöbb gyülekezeti tag, mint mamám vagy nagymamám lehetett volna. És hát fiatal emberként, ugye mindig az öreg néniknek prédikáltam, volt két bácsi, mindig nagyot hallottak, és mindig, hogy mondtad? Hangosan kellett beszélni. Ebben a gyülekezetben kitaláltam azt, hogy hát valami dolgom is legyen igazán, ezért megkértem a nagymamákat, hogy hozzák el az unokákat. Hát utána úgy volt, hogy amikor a Biblia tanulmány a szombatiskola volt, akkor a nénik, bácsik átvették a szombatiskolát, én pedig a gyerekekkel foglalkoztam addig. Sose felejtem el, megmondom a valós nevét, nem tudom, hogy éle hala, azóta se hallottam erről a fiúról, volt egy Torró Laci nevű fiú. Nagyon mozgalékony, eleven, akkor olyan ötödik osztályos gyerek volt. És hát a nagymama állandóan próbálta korholni, hogy csöndbe, csak rendesen, csak ezt ne, csak azt ne csinálj. Szóval a nagymama azt akarta, hogy üljön a Torró Laci a széken, és meg sem mozduljon az egész Isten tisztelet alatt. Hát ezt egy ötödikes fiútól kérni lehet, de hogy nem tudja megcsinálni, az biztos. De ezért a Torró Laci mindig nyüzsgött, amikor egy kicsit túl nyüzsgött, akkor mondtam egy történetet, akkor megint csendben volt. Szóval így egészen jól el voltunk. Egyik szombat, és mindig, amikor vége volt az istentiszteletnek, jött a nagymama, és azt mondta, ó, jaj, drága szigeti testvér, hogy én hogy szégyellem magam, hogy ez a haszontalan, rossz kölök annyira él. Mindig ezt mondta, hogy annyira él. Én meg örültem neki, hogy van, aki él a gyülekezetben. Szóval egyik szombaton kézen fogta a nagymama a Torró Lacit, és mentek haza. És hát, hogy mentek hazafelé, a busz megálló ott volt, ahol a piac volt. És ezen a piacon még bejártak a bolgárkertészek, nagyon nehéz nem megmondani, hogy melyik kerületben volt ez Budapesten, bejártak a bolgárkertészek, és ezek mindig csacsis fogattal húzták be az árut. És a Torró Laci, aki nem ott lakott, hanem itt bent Pesten, Józsefvárosban, csak a nagymamájánál szokott ott lenni kint, és néha akkor hozta a nagymamája, egyszer csak a busz megálló előtt lát egy élő szamarat. Egy pesti gyereknek akkor nagy szó volt, hogy élő szamár, mert hogy egy autót megismer egy gyerek, az semmi, de egy élő szamarat, ezt előről, hátulról meg kell nézni egy ilyen gyereknek. Egy száj tátva nézte a szamarat, a szamár pedig át lógatta fejét, és hozgatta egy kicsit a fülét, és a Torró Laci ezt nagyon élvezte. De jött a busz, a mama rángatta, hogy gyere már, Laci, gyere már, elkésjük a busz, gyere már, gyere már, gyere már. Felrángatta a buszra, leülnek egymás mellé, és a Laci megszólal a nagy csendben, mama, ugye ez a szamár adventista. Nagymama nagyon megdöbbent, ő mesélte el nekem a következő héten. Azt mondja, hát honnan veszed ezt? Azt mondja, mert olyan komolyan tud állni ott. Nem árt, hogyha Torró Lacira emlékezünk. Ez a kereszténység karikatúrája. Hogy lehet reménykedni öröm nélkül?
Éppen ez az a kérdés, ahonnan

Onnan az apostol elindul. Na de hát nem ilyen egyszerű ám a helyzet, kérem szépen, mondhatja a gyülekezet. Hiszen hát itt vannak a pártok. Most az öröm megőrzése érdekében, mert mindig ezt szoktuk csinálni, söpörjük szőnyeg alá, és azt mondjuk, hát igen, van ilyen is, olyan is, de nem nézünk oda azért, mégis csak jobbak vagyunk a sok évi átlagnál, ne figyeljünk oda erre, és ne mondjunk véreményt. Nagyon sokszor az ilyen elvtelen béke az, ami az örömet megrontja. Szabályként lehet kimondani, minden elvtelen béke örömet ront. Ha én nem merem elmondani azt, ami fáj, hanem a szőnyeg alá söpröm, abból sose lesz öröm. Utána aztán csiklandozhatom magam, hogy nevetni tudjak. Ez nem fog menni. Nézzük most, mit csinál az apostol. Van egy szó, amit háromszor megismétel a második vers. Ez az ovakodjatok. Ez az ovakodás, ez azt fejezi ki, hogy van egy közösségnek egy közös értéke. Ez az öröm. Az örömet nem lehet privatizálni, nem lehet azt csinálni, én örülök, és mindenki más szomorú. Az öröm egy közös érték. A gyülekezet öröme Krisztusban egy közös érték. Ez az öröm abból jön, ugye már korábban erről beszéltünk, hogy az apostol és a gyülekezet egyformán élő kapcsolatban van Krisztussal. Ez ennek az örömnek az alapja. Ezért az örömért mindenkinek a gyülekezetben valamit kell tenni, ovakodni. Azt mondja, ovakodjatok a kutyáktól, ovakodjatok a gonosz munkásoktól, és ovakodjatok a megmetértektől. Mit jelent ez a három? Elsősorban mind a három valami nagyon durva dolog első hallásra. Hát hogy lehet, hogy egy ilyen élőhitű keresztény ember lekutyázza a gyülekezetben lévő embereket, hogy kutya? Mert ma akkor a kutyakultusz van, hogy ez nem olyan, mint az ókorban. Az ókorban nagyon kevés házi kutya volt. A kutya az lényegében a köztisztasági hivatal volt a palesztinai városokban. És itt a hasonlat alapja. A kutyának az volt a funkciója, hogy az utcára kidobott szemetet felfalta. Ha egy városban, vannak ilyen emlékeink, elfogytak a kutyák, akkor ott nagyon hamar járvány ütött ki, mert ugye nem volt köztisztasági hivatal, hanem kidobták a szerves anyagokat az utcára, és az elkezdett ott rohadni, büdös lett, és jött belőle a járvány. De hogyha kellő mennyiségű kutya volt, a kutyák felfalták a szemetet. Úgy látszik, hogy a kutyák ma se haltak ki. Én nagyon sok olyan embert ismerek, aki ilyen szemétfaló. Ha valakivel valami jó történik, az ólomlábakon jár. Ha valaki valamit elkövetett és rossz, tessék megnézni. Az gyorsan terjed. Olyan lapot ma Magyarországon nem lehet alapítani, amelyik a pozitív család képet mutatja fel, megpróbáltuk sokszor. Ez a mai embernek nem kell. Helyére kell olyan bulvárlap, amelyik állandóan leleplez, szeméttel foglalkozik, nem? Másik életének a szemetes ládájával. És mivel mindnyájan bűnösök vagyunk, mindnyájunknak van egy szemetes ládája, a tartalék az kimeríthetetlen, nem? És azt mondja az apostol, ovakodjatok a kutyáktól, a szemétevőktől. Tetszenek érteni, hogy miről van itt szó? Nagyon gusztustalan, nem akarom tovább körülírni. Vannak ilyen szemétevő emberek. A másik ilyen, ovakodjatok a gonosz munkásoktól.
Ezekről a gonosz munkásokról már az első fejezetben volt szó. Ezek olyan emberek, ezek a gonosz munkások, akik végzik a munkát. Valóságosan Isten munkájába dolgoznak. De a munkájuk motivuma, ami mozgatja őket, ugye a motivum az abból a latin szóból jön, hogy moveo, ami azt jelenti, hogy mozgatni. Ami indítja őket. A szándék a gonosz. Az igazi rossz, és ezt tessék végig gondolni, az nem az, hogyha én így nyíltan egyenesbe megtámadok valakit, nem dicsérendő, de ezt legalább tudom, hogy ki ez az illető, amilyen az. Adjon Isten, olyan fogadj Isten, hogy szokta mondani a magyar közmondás. A gonosz munkás az a jó munkálásával áltázza a veleig romlott szándékot. Ez a második olyan dolog, ami a közösségben az örömet tönkreteszi. Szemétevés, és a gonosz munkásoknak ez a fajta munkája. És a harmadik, ez az, amit később továbbfejt, ez ugye nehezen fordítható magyarra, kihacsart formája ez a peritomé szónak, ami a körülmetélkedést jelentette. Óvakodjatok a megmetéltektől. És ott meg kell állni, és el kell gondolkodni azon, hogy mi is volt ez a körülmetélés. Azt hiszem, hogy ez hogy ment végbe, ezt mindenki tudja, de minek a jele volt, és hogy is működött ez az Isten népe életében a körülmetélés, ez nagyon fontos. A Jézus korabeli zsidóságnak az volt a dicsekedése mindig, hogy mi körülmetéltek vagyunk. Behelyettesítem ezt keresztény fogalommal, úgy talán jobban értjük. Mi megkeresztelt keresztény emberek vagyunk. Mi ehhez és ehhez az egyházhoz tartozunk. Nyolcadnapjára körülmetéltek minden zsidót, erről senki nem tehetett. Meg és nem szólhatott bele, nem személyes döntésre történt. Ezért már az Ószövetség idején arról volt szó, hogy tulajdonképpen a szíveteket metéljétek körül. Ezt állandóan mondja Jeremiás, Ézsaiás proféta, ez egy visszatérő profétai momentum volt. Mert az Istenhez való tartozás, az nem a külsőn fordul meg. Minden időben az egyháztörténelemben jött olyan csapda, hogy külső jelekkel akarták biztosítani a belsőt. Jézus is adott külső jelet, nem a külső jelben van a probléma, hanem is a körülmetélésben volt a probléma. A körülmetélés bűn lett volna, akkor Jézus nem metélték volna körül nyolcadnapos korára, hogy az evangélium írja. Nem a jelekkel van a baj. Jézus adta mondjuk az úrvacsora jelét. Na de hogyha az úrvacsora tartalma elhomályosodik, hogy abban az Istennel való közösségem és a felebaráttal való közösségem jele van jelen, és a jel az csak akkor jelent valamit, hogyha a tartalma megvan, nem? Ha tartalom elvész, akkor a jel egy puszta tárgyá válik, nem? Régiek ugye úgy mondták, hogy szimbólumok ezek a jelek. A szimbólon az első jelentésében azt jelentette, hogy zászló. Ugye Dugonis Titusra gondoljunk, az a zászlóért meghalt, de nem azért a darab rongyért halt meg, hanem a zászló tartalmáért, nem? Arról, hogy az ellenség ne foglalja el a bástyát, nem? Sok ember azt gondolja, hogy ha helyes a szimbólum, ez pótolja a tartalmat. Keresség egy szimbólum. Napestig lehet valakit merítgetni a víz alá,
Legfeljebb akkor változik valami, hogyha ott felejtem a víz alatt. A szimbólum nem tesz mássá, hanem a bennem megtörtént másnak kell megjelenni az én életemben, hogy tartalma legyen a szimbólumnak. Ez nem lehet fölcserélni. Nagyon érdekes, hogy az egyház története során mindig az történt, hogyha meggyengült a hit, akkor az egyház különböző adminisztratív szabályokkal kezdte megrendszabályozni a szimbólumokat. És ezzel együtt mindig misztifikálta a szimbólumokat. Az úrvacsora egy emlékvacsora volt, egy jelkép. Annak a jelképe, hogy Jézus Krisztus itt van köztünk, annak a jelképe, hogy Jézus Krisztus elvállalja velünk a közösséget, a lábmosás egy jelkép, annak a jelképe, hogy én kész vagyok meghajolni azelőtt, aki én ellenem vétkezett, és kész vagyok az örömért, a megnyerendő örömért, feláldozni a saját igazamat is, ha kell. Ha ennek a tartalma meggyengül, akkor elkezdjük a formát erősíteni. Elkezdjük misztifikálni. És akkor jönnek, hogy igen, de milyen legyen az a kenyér, és mit lehet abba beletenni. Ez a lábmosás akkor érvényes-e, hogyha a nejlonharisnya rajtam van, vagy nem. És más ostobaságokat kezdünk kitalálni, már ne haragudjatok, hogy így mondom, hogy ostobaság, de ez mindig a forma a tartalom ellenébe. Én nem azt mondom, hogy a forma az mindegy. A forma csak addig él, amíg a tartalmat fejezi ki, de ha eltűnt a tartalom, akkor hiába van a forma, nem? A leghelyesebb forma is, nem? Ha én spanyol vagyok, és magyar kokárdát tűzök ki, akkor attól én még spanyol vagyok, nem? Hanem csak a megtévesztésre teszem ki azt a jelet, nem? Vagy ha kitalálok egy nem létező ország zászlóját, én azt lobogtathatom. A jelkép megvan, a legjobb anyagból készülhet, csak éppen nem jelent semmit. Így járt a zsidóság is. És Pál azt mondja, hogy óvakodjatok azoktól, akik a formák keresztényei csak. Akinek a testi jel ugye rajta van, de a tartalom az nincs. Rá lehetne nyomni a postabélyegzőt, hogy minta érték nélkül. És itt Pál egy nagyon izgalmas dolgot mond, azt mondja, mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik Isten szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekedünk, nem testben bizakodunk. Azt mondja Pál, hogy mi, akik elindultunk, ti meg én, elindultunk a Krisztus útján, mi vagyunk az igazi jel. Nem a külső testi jel az igazi jel, hanem az az igazi jel, hogy a mi életünkben történt valami, ő elmondja azt, és itt rögtön következik, hogy ő tényleg dicsekedhetne. Pál korában nagyon ritka volt az, aki meg tudta mondani, hogy melyik törzsből származik. Pál elmondja, hogy én zsidó vagyok a zsidók közül. Ez azt jelenti, hogy nem csak származásra vagyok zsidó, hanem úgy is éltem. Meg tudom mondani a törzsemet. Pontosan vissza tudom vezetni Ábrahámig az egész életem. Én is farizeus vagyok. A farizeus nem egyszerűen képmutatót jelentett akkor. Én is olyan radikális hívő vagyok, hogy az egész életem ráteszem a hitemre. Én is megtettem mindent az atyák tanítása szerint. Öldökléstől lihegve rohantam a damaszkuszi úton. De találkoztam Krisztussal. És ezért nem az történt velem csak, hogy bemerítettek a vízbe, ettől még én zsidó maradtam volna, mondja Pál. Gondoljunk Keresztelő János keresztségére. Hanem belülről megváltozott az életem.
Ezért a belülről megváltozott életű emberek tulajdonképpen Jézus Krisztus igazi jelei. És ennek a Jézus Krisztusnak az én életemben most mindent alárendelek. És ez egy nagyszerű dolog. Ezt az igét nagyon sokszor helytelenül szokták idézni. Pál itt azt mondja, hogy Jézus Krisztus ismeretéért minden szemétnek és kárnak ítélek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Pál mondjuk elfelejtette azt, hogy zsidó? Nem. Vagy Pál nem vállalta el ezt a népet, amit Isten népének tart. Tessék elolvasni a római levél 9. fejezetétől a 11. fejezetig terjedő szakaszt. Nem így van. Hát akkor mit jelent ez? Ha valami eszköz téllá lesz az én életembe, akkor felbomlik az én lelki életem belső értékrendje. Krisztus követőjének lenni az azt jelenti, hogy egy értékcsere megy végbe az én életembe. Megtérni az azt jelenti, hogy ezt az értékcserét átélni. Pál nem felejtette azt, amit Gamáliel lábánál tanult. Megnézzük a leveleit, csodálatosan gyönyörű igeidézett füzérek vannak benne. Ha megnézzük a leveleit nyelvileg is, akkor mindaz a görög-római hellenista tudás, amit gyerekkora óta összeszedett Tarsusban, a kétkapujú városban, ahol a kor egyik filozófiai iskolája, a legjelentősebb filozófiai iskolája, Epikúreus iskolája volt, azt lehet mondani, ott kamatozik. Hát akkor mit jelent az, hogy szemétnek és kárnak ítéle? Ez azt jelenti, hogy Pál azt mondja, hogy korábban az én műveltségem, hitem, vallásom, bibliaismeretem, kegyességem az cél volt. Most pedig, hogy Krisztus megismerjem, eszköz lett. Visszakerült a cél helyéről az eszköz helyére mindaz, amit összegyűjtöttem. Ez ebben a környezetben épp az volt, mintha én elmondanám, én gyerekkorom óta adventista családban nőttem. Prédikátor gyerek voltam. Nagyon kis időt, kamaszkorom egy pár hónapját eltekintve, mindig hívő voltam, akkor volt egy ilyen lázadó korszakom. Akkor is itt voltam, csak úgy berzenkedtem. Én az egész életemet erre a gyülekezetre szántam. De ha megismerem Krisztust, ebből kár és szemét lesz. Minden olyan jó cselekedet, amit én csináltam, az kár és szemét. Nem? Most ez nem azt jelenti, hogy megtagadom a múltamat, hanem azt jelenti, hogy alárendelem a múltam, a jelenem, az egész életem Krisztusnak. A tévtanítók és Pál között itt a különbség. Nézzük meg, itt nem arról van szó, hogy Pál különböző tanításokon elkezd vitatkozni, hogy a Biblia azt mondja, ti pedig azt mondjátok, és hogyha innen nézzük, és ha így csavarjuk, úgy csavarjuk, azért nekem van igazam. Nem erről van szó. Itt egy életszemléletbeli váltásról van szó. Másképp látom az életem. Itt arról van szó, hogy azokat, amiket kaptam, azok eszközök. És hogyha én az eszközből célt csinálok, akkor bálványt csinálok belőle. Elhiszitek, hogy a Biblia ismeret is lehet bálvány, és kár és szemét? Elhiszitek? Az az én dicsekedésem alapja, és nem pedig Krisztus eszköze.
Én nem adom oda úgy, ahogy vagyok magamat a Krisztusnak. Hanem karriert építek, ugye? Nagyon sokat szoktak beszélni arról mindenféle egyházban, hogy egyházi karrierépítés, karrierkép. Múltkor egyik egyháznak a gyűlésén voltam, nem a mi egyházunkén, és ott arról volt szó, hogy jó volna a fiatal lelkészeknek beszélni a karrierépítésről, és létre kellene hozni egy olyan szakot, ahol ugye módszeresen kiképeznék a karrierépítésre. De akkreditációs bizottságban volt, oda sugtam a katolikus kollégának, hogy te, ez így van, akkor ti hozzatok létre egy pápaképző intézetet. Erre visszasugta, hogy nem kő, mert akkor itt, aki itt végez, az mind pápa akar lenni. Nem? Ide vezet a karrierépítés, nem? Mi a baj? Ez azt jelenti, hogy nem kell vezetéstudományi ismereteket megtanulni, mondjuk egy dehogy nem kell. Csak az eszköz, az nem lehet cél. És a Krisztus nélküli embert az mutatja meg, az buktatja le, így is lehetne mondani, hogy a talentumából, amit azért adott az Úr, hogy kamatoztasson, vagy a lelki ajándékából, amivel Isten tulajdonképpen a másik embert akarta megajándékozni, úgyhogy nekem odaadta kamatozásra, célt csinál, rangot csinál. Az egy talentumos szolga, az lehetett volna Kossuth díjas talentum tulajdonos, nem? De rossz szolga volt, miért? Mert nem tekintette eszköznek, nem kamatoztatta, nem? Erről van szó. Mert, és itt fejeződik be ez a szakasz, a keresztény ember az az ember, aki tudja, hogy a földi élete az nem cél, hanem a földi élete szolgálat. Hogy fejeződik be ez? Nézzük csak a 11. verset. Hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. 10. vers meg úgy, hogy megismerjem őt, és feltámadása erejét, valamint a szenvedésekben való részeset, és hasonlóvá lévén az ő halálához. Vagyis magyarul, ez a földi élet arra való, hogy Krisztus sorsával azonosuljak. A mi életünk Krisztusban van. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ugye? Hogyan? Hogy az az indulat legyen bennetek, mondja Filippi 2-t, ami volt a Krisztus Jézusban. Ugye milyen érdekes ez a szakasz? A kereszténységet soha nem a külső támadások kényszerítették térdre. Mindig gyanús nekem, amikor a kereszténység a külső bántalmai miatt úgy sóhajtozik és nyalogatja a sebét. Ma is lehet látni ilyen embereket. A kereszténységet mindig azt teszi tönkre, akkor veszti el az örömet, hogyha a kapott eszközökből cél lesz. Ha a kereszténység öntörvényű lesz. Ha önmagáért élő emberek közössége, saját belső céljaikért élő emberek közössége lesz a gyülekezet. Mert ennek az lesz a vége, nem azt fogom énekelni, hogy te benned bíztam elejétől fogva, hogy Szent Simonár Albert a 90. Zsoltát megírta, hanem úgy, hogy a 20. századi ember mondja, József Attila nagyon zseniális észrevétele ez. Ma így énekeljünk, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Aztán megnézhetjük, hogy hova is jutunk. Nem? Ez az ige figyelmeztet. És tanít. Figyelmeztet arra,
hogy az öröm megőrzése köz feladat. És tanít arra, hogy az öröm megőrzésének az az útja, ha az Istentől adottból nem cél lesz, hanem eszköz. Eszköz a másikért. Mert Isten a másik ember szolgálatára akarja felszabadítani az életed. Felszabadítani az önzésed alól. Azért, hogy elérd az örömet. Én hiszem azt, hogy a 20. századi, 21. századi kereszténységnek vissza kell találni az örömhöz. Nem lehetünk a rossz kedvű szenteskedők gyülekezete. Mert ha az maradunk, akkor nem ismeri meg a világ, hogy kicsoda Krisztus. Segítsen Isten bennünket, hogy mi ezt az utat, ezt a visszavezető utat megtegyük. Amen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Isten végtelen szeretetéből, hozzánk való nagy kegyelméből és irgalmasságból ímé ismét együnk vagyunk. A Biblia Isten ígéjének, a menny üzenetének tanulmányozásában. Miután láttuk felelősségünket a környező világért, egymásért, fele barátainkért, önmagunkért, miután láttuk, milyen veszedelmes következményekkel jár az Isten elől való menekülés bűne, amikor Isten egy irányba küld minket, mi pedig más irányba megyünk, emberi meggondolásokból, saját megfontolásból. Most figyeljünk, kedves testvéreim, egy a Biblia által elénk vetített másik bűnre, kísértésre. A mai elmélkedésünk témáját ezzel a címmel látnám el. A gondatlan álom veszedelme. A Bibliában találunk ilyen gondatlan, bűnös elalvásokat. Mindahányat Isten elítéli, megítéli, sőt, meg is bünteti. Az Új Testamentumban is, amikor Jézus beszél az ő eljövetelének jeleiről, többek között egy nagyon mély értelmű példázatot is mond tanítványainak, a 10 szűz példázatát. Őnékük is, bűnük, tragédiájuk abban rejlett, hogy elaludtak felkészületlenül. Az 5 balga szűznek bűne és bűnének tragikus következménye abból fakadt, hogy gondatlanul aludtak el, olaj tartalék nélkül. A mai ígeszolgálatunk alapgondolatát olvassuk Jónás próféta könyvének első fejezetéből, a 4. és 5. versből. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajóba, és lefeküdt, és elaludt. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Ezt a történelmi képet, ezt a tragikus elalvást, és ennek még tragikusabb következményét így énekli meg Babits Mihály a költő.
1: Az Úr azonban szerzett nagy szelet és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hullókék hullámfalakból. Mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, kettétört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.
0: Jónás nem a tevékenységtől félt, hanem Isten tervétől. Lázasan cselekedni kezdett. Lement Jákóba, hajót keresett, kifizette az úti költséget, és elindult, de ellenkező irányba. Elindult menekülni az Úrnak színe előtt. Ezért kész volt anyagi áldozatokat is vállalni. Érdekes, hogy Isten nem agatályozta meg útjának elején, tervének végrehajtásában a prófétát. Tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert Isten mindenkor tiszteletben tartja az embernek, mint a teremtés koronájának szabad választási jogát, szabad akaratát. Isten nem gyakorol erőszakot az ember szabad akarata felett. Az ember szabadon választhat. Az egyetlen teremtett lény, az angyalokon kívül, akinek megadatott ezen a földön a szabad döntés, a szabad választás joga, de nem a következmények elkerülése is. De Isten mégis beleszól. Mert a következményeknek be kell állaniuk. Ahhoz, hogy Jónás meggyógyuljon, és alkalmas lehessen a küldetésre, biztonságérzetét, ezt az emberi biztonságérzetet kellett összetörni, kellett összezúzni. Legtöbb próbánkban Isten ma is ezt teszi bennünk. Elveszi biztonságérzetünket, amely önigazultakká, amely magabiztosakká tehet bennünket úgy annyira, hogy nem számolunk többet az Istennel. Jónásnak alázatosságot kellett tanulni. Félni kellett tanulnia, hogy bízni tudjon Istenben. Az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. De figyeljük csak, mi történt közben a hajó. Ha nem tudnánk a történetet, talán arra gondolnánk, hogy Jónás a felelősség súlya alatt összeroskadva bevallja bűnét társainak, és megvallja felelőtlenségét, bűnét Istennek. De sajnos nem ez történt. Jónás távolról sem érezte magát felelősnek a hajó sorsáért. Ez ennek a történet szakasznak a szomorú csattanója. Nem érezte magát Jónás, Isten küldötte, felelősnek azért, ami az ő bűne és felelőtlensége miatt szakadt a hajóra és utasaira. Azt olvassuk, hogy a hajósokat félelem fogta el. Hát ez az egészséges félelem érzet hiányzott éppen Jónásból. Jónás ekkor még mindig csak magában bízott. Vagy talán azt mondanád, Jónás bátor volt? Ám a bátorságról csak akkor lehet beszélni, ha felelősségteljes szeretet van jelen életünkben. Ezért Jónás inkább vakmerő volt, mint bátor. Mert mondottuk az előbbi előadásunkban is, hogy a szeretetlen cselekvés vakmerőségből való cselekvést jelent. A szeretet cselekedeteihez kell mindig bátorság. És a bátorság születik mindig a szeretet gyökeréből. Inkább vakmerő volt Jónás. Jobban félt a küldetéstől, mint a vihartól. Jónás most itt a hajón sem akart dolgozni, itt a hajón sem kívánt tenni semmit embertársaiért. Még itt sem akart lelkeket, életeket menteni. Pedig Isten éppen a viharon keresztül akarta felelőssé tenni a prófétát pogány úti társaiért, hogy így rávezesse szolgáját, hogy Ninivéért is felelősséget érezze. Isten nem azért engedte meg a vihart, mert megharagudott volna Jónásra. Nem. Vagy mert bosszút akart állni Jónás engedetlensége, menekülése és tétlensége miatt. Hanem azért engedte meg Isten a vihart, hogy Jónás saját vesztén, saját tapasztalatán keresztül tanulja meg azt, ami éppen hiányzott belőle, a felelős szeretet az emberek iránt. Babits Mihály ezt egy nagyon szép költői képpel érzékelteti, hogy ebben a viharban Jónás számára tulajdonképpen Ninivéről van szó.
1: S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hulna, kelne, s percenként összedőlne újra.
0: Figyeljük csak meg, kedves hallgatóim! A pogányok itt ebben az ige szakaszban és történet részben Isten félőbbek, mint Jónás. Ez első olvasatra a meglepő. Ők rögtön keresték a kapcsolatot isteneikkel. Jónás viszont éppen ezelől a kapcsolat elől menekült. Jónás néma, a hajósokról viszont azt jegyzi fel a Szentírás, mindegyik a maga Istenéhez kiáltott. Így tehát ezek a pogány emberek jobban érezték Isten iránti felelősségüket, mint Jónás, Istennek prófétája. És figyeljétek meg, nem csak kiáltottak, nem csak, hogy imádkoztak, hanem dolgoztak is, megfeszítve a hajóért. Ősi tengerész tapasztalat alapján a hajóban lévő holmit a tengerbe vetették, hogy ezzel is könnyebb legyen a hajó. És ezzel szemben Jónás nem csak az imádságot tagadta meg, de a munkát is. Passzív maradt. Jaj, testvéreim! Megdöbbentő Isten emberének ez a tétlensége, ez a passzivitása egy ilyen veszedelem közepette. Most már jobban megértjük azt, hogy Jónás nem csak Ninivéért nem akart semmit sem tenni, mert nézzétek, legközvetlenebb útitársaiért, sőt, még önmagáért sem. Ez a tétlenség, ez a passzivitás a prófétának nagy tékozlása. Ebben hasonlít a próféta Jónás az új testamentumi tékozló fiúhoz, meg az egytálentumos szolgához. Lényegében Jónás nem csinál semmi rosszat. Ám ne feledjük el, hogy az íge szerint, a Biblia tanítása szerint az is bűn, ha valaki a jót nem cselekszik. Nem elég megtartóztatni magunkat a rossznak cselekedetétől, hanem a bibliai parancs az, hogy cselekedjük a jót. Mert azt olvasom Jakab apostol levele 4. része 17. versében, azért, ha valaki cselekedhetne jót, és nem cselekszi, bűne az annak. A jó cselekedetek elmulasztása legalább olyan bűn az ember számára, mint a gonosz cselekedeteknek művelése. Hát, ebben a történet szakaszban is rólunk. Az utolsó idők keresztény gyülekezetéről van szó. Ezért mondom, hogy Jónás bűne igazi laodéciai bűn. Annak az embernek a bűne, aki gazdagnak érzi magát, olyannak, akinek semmire sincs szüksége. Minékünk is meg kell tanulnunk, hogy egykor meg kell álljunk Krisztus ítélő széke előtt. És számot kell adnunk nem csak gonosz tetteinkről, de mulasztásainkról is, amikor lehetőségeinket, a jó cselekedeteknek lehetőségeit mulasztottuk el. A bizonyságtevés, a másokért való önzetlen cselekedet alkalmainak elmulasztása, a mai kegyes ember, a mai keresztény ember legsúlyosabb bűne, testvérei. Ne áltassuk magunkat! Nem loptam, nem öltem, nem vettem el, és nem kívántam el, ami a másé, mi rosszat cselekedtem, miből kéne nekem megtérnem. Ne áltassuk magunkat azzal, ha cégéres bűnöket nem követtünk el, nincs bűnünk.

és nem bátorsággal. Mert ő nem azért ment aludni a hajó aljába, mert bátor volt, mert nem félt a vihartól, hanem azért, mert igenis gyáva volt. Nem merte és nem akarta vállalni társaival a legközvetlenebb emberközösséget sem. Hiányzott belőle a felelősség érzet azokért, akiket éppen az ő tagadása, az ő menekülése sodort ilyen végveszedelembe. S vajon mi? Hányszor menekülünk mások átkára az isteni küldetés elől? Testvérem, őszintén szemébe tudsz nézni a mai embernek, akit talán éppen a te mulasztásod terhe sodort sokszor végső kétségbe esésbe? Vagy legalább adósnak érzed magad iránta? Aki ma nem vállalja a prófétaságot, Isten elhívó és elküldő szavának feszültségét, az éppen ilyen betegesen önző, individualista, mint Jónás volt. A hajó alján keresi a vigasztalást. Talán ma is azt gondolja az ilyen próféta, hogy a bűnös világtól menekül. Talán azt, hogy a pogány istentiszteletek és imádságok helytelenségétől menekül. Pedig valójában Isten elől akar elrejtőzni, mint annak idején Éden kertjében rejtőztek el ősszüleink. És hányszor nem halljuk Istennek a mai viharból is átcsengő, harsogó hangját. Hol vagy Ádám? Hol vagy ember? Mert ne feledjétek, Ninivében lenni, ninivei módon éppen olyan bűn, mint prófétának lenni, és Ninive helyett a hajó aljában gondtalanul aludni. A protestáns Miskóte írja egyik könyvében ezt a megrázóan szép leírást. Az egyháziak alszanak a legalsó kabinban. Amikor a vihar végig söpör a világon, mikor a többiek a maguk módján imádkoznak, a kegyes ember szellemileg is tétlen fekszik ott, mert úgy véli, hogy nem róla, vagy legalábbis első helyt nem róla van szó. Az Úr különbséget tesz, az igazság és hordozója, az igazság és képviselője között. Itt az Isten újja az, amely a sors leple alatt elrejtve az egyházat mutatja ki a világra zúdult vihar tulajdonképpeni bűnös felelőseként. Megrázó szavak. Elgondolkoztató szavak. Lényegében Jónás vakmerő. Nem fél. Kész meghalni, de a szolgálatot végrehajtani

0: Jaj, nincs ereje. A vakmerőséghez sokszor nem kell erő. A bátorsághoz, a bátor cselekedetekhez viszont mindig felülről származó erőre van szükség. A küldetés végrehajtásához Jónás énjének, önzésének kellett volna meghalnia, de Jónás számára saját énje drágább volt, mint saját élete. Az önzés állapotában az emberhez, az Istenhez való viszonya válik rendezetlenné. És ennek, testvéreim, mindig és ma is súlyos következménye van. A világ ma is sokszor azért szenved, mert Isten népe, mert a keresztény gyülekezet menekül a küldetés elől, és nem hajlandó Isten üzenetének határozott hirdetésével útat mutatni azoknak, akik a válságból menekülni kívánnának. De a menekülő próféta nem maradhat elrejtve. A világnak is szemet szúr az ilyen disszidens próféta. Az ilyen disszidens, az ilyen menekülő szolga. Jónással is ez történt. Oda ment hozzá a hajós kapitány, és ezt mondta neki. Mi van, te nagy alvó? Sokszor az általunk megvetett, lenézett világon keresztül kérdezi meg ugyanezt tőlünk az Isten. Azok, akik sokszor helyettünk is nyitott szemmel néznek, azok költögetnek, jaj, minket sokszor, azok próbálnak imádkozásra bírni minket, hát nem szégyen ez, kedves keresztény testvéreim, Isten gyermekeire nézve, a keresztény gyülekezetre nézve, a keresztény emberre, a keresztény szolgára nézve, hogy a világ késztessen, kérjen minket imádkozni. Kelj fel! Kiállj Istenedhez, mondta a hajós kapitán. Talán gondol rejánk ez az Isten, és nem veszünk el. Ó, testvéreim! Ez az ember jobban bízott Jónás Istenében, mint a próféta. Ez a pogány ember hívta imádkozni Jónást. Csak hogy a Jónás imája nem sokat ér. Mert White Helen, a Próféták és Királyok című csodálatos ihletet könyvében azt írja, a kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan maradt. Még egyszer. A kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan maradt. Más szóval, Isten nem hatódik meg azon, hogy szolgálja imád. Mert imával, kegyeskedéssel nem lehet az engedelmességet, a küldetés parancsát helyettesíteni. Amikor Jézus azt parancsolja nekünk, menjetek, mi nem mondhatjuk, Urunk, mi éppen most akarunk hozzád jönni. Nem, nekünk azt a parancsot kell teljesítenünk, amelyet éppen itt és éppen most ad nékünk az Úr. A vihar természetes, hogy Jónás imájára sem szűnik. Mert nem a próféta rendelkezik Istennel, és Istenen keresztül a világgal, a természettel, hanem Isten rendelkezik a prófétával, a szolgáival, az emberrel. És a hajósok tovább keresték az okot. Vajon miért van mindez mi rajtunk, és sorsot vedettek? Az ő pogány szokásuk szerint. És a sors Jónásra esett. Mit tanulunk ebből? Isten nem takarta el Jónás bűnét a hajósok elől. Hát, testvéreim, valljuk csak be, mi is sokszor szeretnénk Isten diszkrécióját. Ilyen jónási esetekben, de ne feledjük el, ezt soha nem kaphatjuk meg. Le kell lepleződnie annak, hogy mi nem vagyunk gazdagok, hanem nyomorult, nyavajás, mezitelen emberek vagyunk. Hogy közömbös, langymelegség álmosságunkból csak így tudunk megszabadulni. A tíz szűz is aludt, mi sem teszünk mást. És Isten küld hajós kapitányokat, akik ébrezgetni kezdenek minket. De az ébredés csak úgy lehet, ha készen vagyunk lelepleződni, ha vállaljuk bűneink miatt a megszégyenülést. Minket is megkérdeznek gyakran, mint Jónást. Beszél csak el nekünk, hogy miért van rajtunk ez a veszedelem. A mai embernek is ez a fő kérdése. Miért vannak ezek? Miért a sok háború? Miért a sok terror? Miért a sok betegség? Miért a halál? Miért a gyűlölet? És nem utolsó sorba, miért a sok vallás? És kérdik tőlünk, mi van a történések kulisszái mögött? Ezek a kérdések adhatnak alkalmat arra, hogy Isten reánk bízott és megértett üzenetét továbbítsuk. És vele együtt az isteni megoldást közöljük embertestvéreinkkel, e világgal. De meghalljuk ezt a kérdést? Vagy Istennek ma is hajós kapitányokkal, pogány hajós kapitányokkal kell bennünket ébrezgetnie? Hitünk becsülete azon fordul meg, kedves keresztény hallgatóim, hogy ezekre a sorsdöntő kérdésekre mit válaszolunk. Itt dől el, hogy veszedelmet, vagy szabadulást hozunk embertársainkra. Ma egyre jobban azt várja tőlünk a világ, hogy szint valljunk. Isten gyermekei ma a megkérdezettség állapotában vannak. Amikor is szó szerint teljesedik a páli íge, a Róma 8.19 szerint, miszerint a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Jónástól is kérdezték, mi a foglalkozásod? Honnan jössz? hol a hazád, és melyik népből vagy te. Kedves testvéreim, mi hogyan válaszolunk az emberek mai kérdéseire? És Jónás gyógyulása itt kezdődött. Akaratlanul is az Istenről való. Az igaz Istenről, az ő Istenéről. Hamar kiderült, hogy Isten nem csupán a próféta hitének tárgya, hanem az ő létének a meghatározója is. Aztán a záporozó kérdésekre Jónás ezt válaszolja.
1: Héber vagyok, és az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta.
0: Ebben a vallomásában az a különös, hogy Jónás éppen azt, amit itt elmondott, azt nem akarta megérteni. Ezért menekült a tengeren, a tenger és a szárazföld teremtő istene elő. De figyeljétek csak! Ez a válasz mennyire hasonlít a rejánk bízott üzenetre. Ahogy nekünk kell megválaszolnunk az embereknek hozzánk intézett kérdését. Mi a válaszunk? Figyeljétek csak a hasonlóságot, Jónás válasza és az utolsó kor gyülekezetének válasza között. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14:7. Jónás vallomásának és cselekedeteinek ellenmondását, kontrasztját a pogány hajósok hamarabb észreveszik, mint a próféta. Ők kezdenek el félni. Ők szólítják meg elsőnek a próféta lelkiismeretét, és jaj, ez is milyen tragikum. Hogy tehettél ilyet? Kik kérdezik? A pogány. Isten szolgájától. A prófétát. Hogy tehettél ilyet? De Jónás bűnének lelepleződése nem csitítja le a tengert. Jónásnak önmagát kellett elítélnie. Olyan helyzetbe akarja hozni Isten Jónást, amelyben nem a saját emberi önbiztosítása éltet, hanem kizárólag Isten kegyelme. A vihar ezért egyre nő, és Jónás végre kimondja mások érdekében maga fölött az ítéletet. Ő pedig azt mondta nékik.
1: Fogjatok és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt rátok ez a nagy vihar.
0: Kedves testvéreim, ugye, hogy egy kicsit hasonlít a mi életünk, üdvösség történeti helyzetünk ehhez a jelenethez? A Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő népe között kezdi meg az ítéletet. Népét rostálja, és közben rábízza a kegyelmi üzenet hirdetését. Isten népe csak akkor, és csak úgy ébredhet tudatára küldetésének, ha rádöbbenünk arra, hogy másokért, az üzenetért szükség van arra, hogy önmagunkat ítéljük meg, hogy szembeforduljunk saját magunk bűneivel. Mert a Biblia azt mondja, ne a másikat, magatokat próbáljátok meg, ha a hitben vagytok én. Ami nagy bűnünk, hogy igen-igen készek vagyunk megpróbálni a másikat. Olyan jól tudjuk, hogy mi illik és mi nem a másikhoz. Hányszor hangzik el, nektek hívőknek ezt nem szabad tenni. Hozzátok hívőkhöz ez nem illik. Ám a Biblia nem így tanít. Mert a Biblia mindenkihez szól. Ami nem illik az egyiknek, az nem illik a másiknak sem. Ami bűn az egyik ember számára, bűn az minden ember számára. A nagy áttörés Jónás életében az volt, amikor társai előtt megfogalmazta, amit ő már nagyon régen sejthetett. Ő a viharnak az okozója. Ezt a felismerést, testvéreim, mi sem tudjuk kikerülni. Én miattam van a vihar. Ezért ne próbáljuk meg a felelősséget másokra áthárítani. Ismerjük be gyarló, bűnös helyzetünket, és hogy a reánk szakadt veszedelemnek elsődleges okozói mi magunk vagyunk. Mert nagyon jól mondta valaki, senkit nem érhet nagyobb baj annál, mint amilyet ő maga okoz önmagának. Vajon vállaljuk bűneinket? Következményeivel együtt? Ez a bűntől való szabadulás útja. Vállaljuk-e bűneinket a bűnnek következményével együtt?

volt az a nap, az a perc, hogy Jézusnak elmondtál mindent. És ő válaszolt, hogy elfogadott. Sosem vádolt.

0: Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, hogy Jónásból eddig hiányzott a felelősségérzet önmagáért is, és másokért is. Ezért nem ment Ninivébe. Most éppen ez a felelősségérzet ébredt fel benne. Ezt tanította meg Jónást, önmagát hibáztatni, önmagát kárhoztatni. De a hajósok nem éltek vissza Jónás önvágyaival. Ők továbbra is mindent megpróbáltak. Az emberek megfeszítették ereinket, hogy visszajussanak a szárazföldre, de nem tudtak. Mert a tenger egyre viharossabbá lett körülöttük. Jónás tőlük, akik éppen miatta kerültek bajba, kapta azt az együttérzést, azt a szolidáris érzetet, ami éppen belőle hiányzott. Csak hogy az isteni tervben Jónás számára nem a szárazföldön, a parton volt a kiút. Most neki azt kellett megtanulnia, hogy Isten logikája szerint nem a biztosított a biztos. A hajósoknak is meg kellett tudni a menekülő próféta bűnének a súlyát, amelyet Babits Mihály ezekben a szavakban ad vissza.
1: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom.
0: Hallottátok? Az emberek magatartása itt ismét ellentéte Jónás magatartásának. A pogány emberek kegyelmesek Jónás iránt. A pogányok Jónás bűnös magatartásából is megtanultak imádkozni az igaz Istenhez. Testvéreim, ma sem biztos, hogy bűneink kendőzésével segítjük az embereket közelebb Istenhez. A megvallott bűn nem akadályozza az evangéliumot, csak az eltitkolt bűn, az eltitkolt mulasztás mérgez. Mert aki elfedezi az ő vétkét, olvassuk a Bibliában, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. A samáriai asszony sem azért volt eredményes bizonyságtevő, mert korábban példás életet élt, hanem azért, mert az emberek észrevették rajta, hogy megszabadult bűneinek súlyától. Észrevették rajta a változást. Itt is most csoda történt. A bűnbánó megtört élő próféta kezdte Isten felé mutatni az utat. Jónásért pedig azok a hajósok kezdtek először imádkozni, akikkel szemben korábban olyan kevés felelősséget érzett Jónás. Halljátok csak! Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram! Ne engedj elvesznünk ennek az embernek az életéért, és ne terhelj meg bennünket ártatlan vérrel, mert Te, Úr, azt teszed, amit akarsz. Pogán embereknek imádsága volt ez. A hajósok rádöbbentek arra, hogy Jónás fontos embere az Istennek. hogy Jónásnak feladata van, és ezért tenni szerettek volna valamit ezért az emberért, Jónásért. De Isten útjai nem a mi elképzeléseink szerint vezet. A vihar nem szűnt meg. Ez a tovább tomboló vihar volt a hajósok hitének, de Jónás hitének is a próbája. Vajon tudnak-e benne bízni? És Jónást a tengerbe kellett vetni. Mindenkinek látni kellett, hogy a küldetése elől elmenekülő próféta bűne milyen súlyos bűn Isten szemébe. Jónásnak teljesen Isten kezébe kellett tennie életét, hogy ezáltal ismét alkalmas lehessen a nagy küldetésre.
1: Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóduk, pusztuljon, aki nem kell. S nagyot locsant, s megcsendesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva kétrét, görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben feltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.
0: Imádkozzunk! Mi atyánk, Istenünk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Üdvözítő Jézus Krisztusunk áldott szent nevében, ím ismét imádságos szívvel állunk a kegyelmi trónus elé. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem érdemünk szerint cselekszel velünk. Köszönjük, hogy küldted számunkra a mai üzenetet is, amely által ébrezgetni akarod gondatlan, bűnös álomba szenderedett szolgáidat. Kérünk, Istenünk, szent lelked révén taníts minket, taníts szent igazságodra, taníts akaratod teljesítésére, taníts meg bennünket járni a te útaidon, a te akaratod szerint. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor bűnös gondatlansággal aludni mentünk a hajó mélyére. Ó, arcunk pirulásával állapítjuk meg, hogy minket is sokszor pogány századosok ébrezgetnek, pogány századosok kérdezgetnek, és a kívülálló világ előtt kell számot adnunk arról, hogy mi a tieid vagyunk, hogy te bíztál meg bennünket üzeneteddel, hogy te kéred számon tőlünk, embertestvéreinknek bűnét és vérét. Ezért kérünk, Istenünk, szent lelked által ébresz fel bennünket is. Ébresz fel úgy, mint egykor prófétádat Illést. Táplálj bennünket is az örök életnek kenyerével és vizével, hogy tudjunk tovább menni a te szent hegyedig, a Hórebig. A mi Hórebünk a Golgota, a mi oltárunk a kereszt, a mi áldozati bárányunk, a te szentséges szent fiad, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Segíts minket, őre jábízni életünket, és az ő szeretete révén taníts minket egymást szeretni, egymást megbecsülni, egymásért felelősséget vállalni.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyullad fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. Önök a Lépésről lépésre című műsort hallgatják, és e műsor keretében az Úr Jézusról, az ő tanításairól beszélgetünk, azt szeretnénk megismerni, hogy ki volt ő, mi az, amit tanított, és tesszük ezt minden alkalommal lépésről lépésre. A műsor házigazdája Szász Károly Zsolt, és vendégem Filip Lukács István, a kolozsvári Magyar Adventista gyülekezetnek lelkipásztora. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Adásról adásra Jézusnak, az ő életének újabb mozzanatairól, tanításairól beszélgetünk. Jézust többször is lehetett hallani, amint kijelentette, én vagyok. A János Evangélium a 10. fejezetében, a 11., majd 14., 15. versében olvashatjuk. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Mert én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Miért azonosul Jézus egy pásztorral? Mi közös volt Jézus és egy pásztor között, és miért a jó pásztor? Mi tette őt különlegessé?
2: Még kultúránkban is a pásztor fogalma az rendszerint egy pozitív képet elevenít fel az emberekben. Habár ma már egyre ritkábban látunk pásztorokat, főleg városi lakósok. Ellenben a Jézus idejében, az ömében falun lakó, vagy a városon lakók is inkább a mai falusi életmódhoz közelebb életmódot folytató emberek naponta látták a pásztort, tehát egy olyan kép volt számukra, amely nagyon is ismert volt. Egyrészt, másrészt pedig a pásztor gondoskodása, vigyázása a nyáj fölött egy szimbólumává vált, a gondoskodásnak a szimbólumává vált. Ha arra gondolunk, hogy abban az időben sokkal elterjedettebbek voltak a vadak, mint mondjuk általában itt környékünkön, a közbiztonság is meglehetősen alacsonyabb szinten állt, akkor megérthetjük, hogy a pásztornak milyen nagy feladata volt a nyáját megvédeni, oltalmazni. Tehát az oltalomnak, a vigyázásnak, a gondoskodásnak a megtestesítője volt a pásztor, és Jézus ezt a képet használja fel, alkalmazva önmagára, vagy ezt a képet is, hogy ő a jó pásztor, aki a legjobban elvégzi a gondoskodást, a gyermekei irányába, a juhai irányába.
1: Ha Jézus a jó pásztor, ki az, akit pásztorol? Ki képezi a nyájat? Mert akkor pásztor a pásztor, ha nyája van. És ez a nyáj, ez miből áll vajon? Jézus kecskiket vagy bárányokat pásztorol?
2: Igen, ez egy nagyon fontos és elgondolkoztató kérdés, hogy Jézus az egész világot, vagy az egész világ mindenséget pásztorolja? Vagy csak egyeseket pásztorol? És ha ezt a példázatot vesszük alapul, a János Evangélium a 10. fejezetét, itt inkább azokat a gondolatokat hangsúlyozza Jézus, amelyekből azt érthetjük, hogy egyeseket, mintha különlegesen pásztorolna ő. És ez igaz. Viszont ha ennek a példázatnak bizonyos gondolatait összekötjük a Bibliának más történeteivel és szakaszaival, akkor a kép egy kicsit változni fog. Például itt azt mondja ki, hogy a pásztor életét adja a juhaiért. János Evangélium a 3. fejezet 16. versében Jézus kimondja azt, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az egész világot szerette Isten. Jézus az egész világért adta oda az ő életét. Meg azt találjuk, hogy a pásztor odaadja a juhaiért az életét. Nos, nem csak az őt követő juhokért adta oda Jézus az életét, hanem az egész világért. Másrészt a Lukács evangélium a 15. fejezetében felelhető pásztorkép olyan, mint aki elindul az elveszett bárányért. És ez az elveszett bárány szinten a mi világunkat jelképezi elsősorban, hiszen a nagy világ mindenségben az emberiség eltévedt, csak az emberiség tévedt el, de az emberiség egészében eltévedt. Ézsaiás könyv 53. fejezetében találjuk a gondolatot, hogy mindnyájan, mint juhok eltévelyektünk, és kiki az ő utaira tértünk. Tehát a világ az, amely eltévedt, a világ minden lakósa eltévedt tulajdonképpen, és amikor Lukács evangélium a 15. fejezetében arról beszél, hogy elindul a pásztor, vagyis Jézus, az elveszettnek, vagyis minden embernek, vagy akár egyben az egész emberiségnek a megkeresésére, akkor ebben pontosan azt találjuk, hogy olyan pásztorunk van, aki mindenkit pásztorolni óhajt, aki mindenkit befogad az ő nyájába. Tehát elsősorban azt mondhatjuk a Biblia általános képéből, hogy nem személyválogat az Isten. Ő felhozza a napját mindenkire, jókra, gonoszokra, és ő mindenkit pásztorolni akar. Tehát Jézus mindenkinek a pásztora akar lenni. Ilyen szempontból nézve a kérdést, természetesen más szempontokból is megközelíthetjük, és meg kell közelítenünk a beszélgetésünk folyamán.
1: Jézus valóban azt mondja, hogy ő az életét adja a juhokért, és említetted, hogy az egész világot szerette. Ugyanakkor Jézus halála nem csak az ő juhaira érvényes, mármint a többiekért is meghalt, de azok mit nyernek belőle, hogyha nem fogadják el, mint pásztort, mint helyettes áldozatot?
2: E világi szempontból nézve nagyon sokat nyernek, mert hogy a bűnzsoldja a halál. Az az ember, aki elkövet egy vétket, azonnal meg kellene halljon. Az, hogy ebben a világban az ember még kegyelmi időt kap, és minden ember kapott általában a bűn elkövetése után, ez mind-mind annak köszönhető, hogy Jézus Krisztus meghalt az emberért. Tehát a Jézus Krisztus keresztes áldozata az minden embernek nyújtott. Az, hogy nem azonnal csapott le az ítélet az ember a bűn elkövetése után, ez egy dolognak köszönhető, és pedig annak, hogy Jézus Krisztus meghalt minden emberért. Ha másik irányból nézzük a dolgot, akkor valóban az örök életre nézve csak azokért ér valamit Krisztus áldozata, akik követik őt.
1: Voltak-e a népnek más pásztorai, akiket Isten odarendel, de nem végezték munkájukat rendesen?
2: Nyilván, hogy amikor a jó pásztor jelzőt használja Jézus ebben a példázatban, akkor nem csak a pásztor szó hangsúlyos, hanem megkülönböztetésként a jó jelző hangsúlyos és kiemeli azt, hogy vannak más rossz pásztorok, és Jézus Krisztus maga a jó pásztor. Hát tulajdonképpen az emberiség a maga történelmének kezdetétől pasztorációval bízatott meg. Lásd az első testvért, aki kérdezi Istent, hogy vajon őrizője vagyok a testvéremnek? Kain. Tehát Kain igenis pasztorációval bízatott meg. Kain Ábelnek a pásztora kellett, hogy legyen, és Ábel a Kain pásztora. Tehát az ember pásztor, mindenki kapott egy feladatot, mindenkinek vannak a feladat körébe bízva emberek, akikre vigyáznia kell. Így senki sem kivétel a pásztori elhivatás alól. Azon belül vannak, akik nagyobb feladatot kaptak, egy közösségnek, egy népnek a pásztorálását, és Ezékiel könyvének 34. fejezetéhez, hogyha lapozunk, ott különösképpen egy sokat mondó, ugyanakkor fájdalmos hangú igei szakasszal találkozunk, mert azt írja az Istennek igéje itt a fejezet második versében, hogy itt szól Isten, embernek fia profétái Izrael pásztorai felől, profétái is mondjad nékik a pásztoroknak, itt szól az Úristen, ja Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették avagy nem anyáját kellett legeltetni a pásztornak. És felsorolja utána, hogy milyen hasznot húztak a nyájból, a tejet megették, a gyapjúval ruházkodtak, de a nyájat nem legeltették. Tehát a népnek, Izrael népének pásztorai voltak, akik a népből hasznot húztak, de nem vigyáztak rájuk lelki szempontból elsősorban. Nem figyelmeztették őket, Istennek szeretetét nem mutatták be nekik, és a nép azért került oda, mert olyanok a pásztorai. Megverem a pásztort, olvassuk a Zakariás könyvében, és elszéled a nyájnak juha. Tehát mindig a vezetők a meghatározók, hogy mi történik egy közösségben. És ez nem véletlen. Tehát egy közösség élete az nagy mértékben függ a vezetőknek a hozzáállásától. Nyilván ez nem csak az Ószövetség időben volt, hogy a pásztorok nem végezték el a feladatukat, hiszen Jézus, amikor az ő korában elmondja ezt a példázatot, tulajdonképpen pásztoroknak mondja el. Írástudóknak, farizeusoknak, a nép vezetőinek, a nép pásztorainak, akik rossz pásztorok voltak.
1: Velük szemben Jézus úgy mutatkozik be, mint a jó pásztor. Ugyanakkor, hogyha említetted a Jézus áldozatát, akkor azt tudjuk mondani, hogy Jézus nem csak a pásztor, hanem amikor életét adja a jókért, akkor Istennek a ma báránya, akit felismer Keresztelő János, ugye ő a bárány. Pásztor és bárány egyszerre, lehet-e ilyesmi? Hogy tudott Jézus bárány is lenni, aki meghal helyettesként másokért, és ugyanakkor pásztor, aki gondoskodik az önnyájáról?
2: Igen, ez általában bennünk görög gondolkozás alapú emberekben merül fel, akik bivalens módon gondolkozunk, tehát vagy-vagy. A Biblia világát viszont egy ambivalensség jellemzi. A vagy-vagy kérdés helyett az is-is gondolattal találkozunk. Tehát nem zárja ki egyik a másikat ezekben a képekben. Főként nem a Jézus képében. Ebben a példázatban is találunk még olyan egymásra nehezen illeszthető jelképeket, amelyek szintén Jézus Krisztusban teljesednek. Tehát Jézus minden. Jézus minden, és ez ne okozzon gondot egy Biblia értelmezésben, hiszen az egész Biblia Jézus Krisztusról beszél, mindaz, ami jó, az Jézusról szól. Ha zárójel tehetnék itt az ószövetségi szertartás rendben, azt látjuk, hogy volt egy bárány, volt egy pap, volt egy főpap, akik külön-külön elvégezték, illetve megvolt a rendjük, a szerepük, voltak a tárgyak a templomban, amelyeknek rendeltetése volt. Ezek mind-mind-mind Jézusra mutatnak előre. Tehát a pap is, a bárány is, a tárgyak is, Jézus Krisztus minden. Jézus Krisztus minden. Tehát minden, ami jó, az őrjá mutat. Jézus a bárány is, aki megáldozza életét a világ bűneiért. Jézus a pásztor is, aki életét adja a juhaiért.
1: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A János Evangélium a 10. fejezetének első két versében a fejezet a következő szavakkal indul. Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, túl vagy az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Itt beszél Jézus másról, aki bemegy az akolba, de más úton. Ki az, aki nem az ajtón megy be? Ilyesmi csak a Jézus korában történt, vagy napjainkban is előfordulhat?
1: Engedd meg, hogy megragadjuk az ajtónak a képét. Mi tulajdonképpen az ajtó? Elvonatkoztatva akár a bibliai történettől. Konvencionálisan az emberek tudják azt, hogy mi az ajtónak a szerepe. Ha egy épülethez közeledünk, nem az ablakon akarunk bemenni. Az ajtón. Ezt tudjuk. Ez egyértelmű. Akár mások otthonában, akár saját otthonunkban, vagy középületekbe, tehát az ember az ajtón lépik be. Tehát van az emberek között egy közös megegyezés, amely teljesen természetessé vált, hogy itt közelíthetőek meg a dolgok. Ugyanígy, ha dolgokról átvitt értelembe beszélünk, tehát hogy az élet dolgairól tennék egy szót, arról is tudjuk, hogy hogyan kell megközelíteni. Ugye ott van a magyar nyelvben a kiskapu fogalom, hogy ismerek egy kiskaput. Negatív töltettel bír. Tehát még ha jogilag mondjuk kivitelezhető, akkor is erkölcsileg az ember tudja, hogy a kiskapuk azok a törvény szellemével ellentétesek általában. Tehát nem a kiskapun megyünk be, hanem az ajtón. Tehát van az élet dolgainak is van egy megközelíthetési útja, tudjuk, hogy hogyan kell megközelíteni. Vagy az ember emberhez, hogyha közeledik. Nem hátulról közelítjük meg az embert, sem szószoros értelemben, sem átvitt értelemben, nem hátsó szándékokkal, nem érzelemmel, manipulálással próbálunk hatni, hanem van egy út, szembenézünk az emberrel, kezet nyújtunk, megszólítjuk, elmondjuk, hogy mit akarunk, tartozunk a világnak azzal, hogy tudja, hogy mi van bennünk. Tehát ez az út az ember és ember között, van egy ajtó. Ha bármilyen formában, akár egy épületet máshol közelítünk meg, mint az ajtón, akár az élet dolgait, akár egymást, ez tolvajság, ez rablás, ez nem becsületes. Tehát van egy ajtó. Most elsősorban ez az ajtó képe Jézusra tökéletesen ráillik, ilyen szempontból is, mert ő a dolgokat mindig úgy közelítette meg szemtől szembe, ahogy kellett, egyenesen. Tehát ő maga a becsület, Jézus Krisztus maga a becsület, amikor az ajtóról beszél.
0: Ki az, aki nem az ajtón megy be? Ez volt a kérdésem, hogy ki az, aki a Jézus korában nem az ajtón ment be, és ki az, aki napjainkban nem az ajtón megy be?
1: Engedelmeddel előre haladnék ebben a példázatban egy kicsit későbbi gondolatot ragadnék meg, és azzal társítanám a válaszomat. Jézus azt mondja, hogy a 9. versben, hogy én vagyok az ajtó. Nos, ha ő az ajtó, és kimondtuk azt, hogy az ajtó maga a becsület, akkor azt mondhatnánk, hogy Jézus a becsület, és a becsület az maga Jézus. És vannak emberek, akiknek nincs fogalmuk Jézusról, de van némi fogalmuk a becsületről. És a világ emberei, akik sosem hallottak esetleg Jézusról.

0: hogy vagy elsősorban ezt mondja, hogy én rajtam keresztül lépjetek be. Tehát Jézus Krisztuson keresztül közelíteni meg az életnek a dolgait. Mindent. Aki nem a becsület útján és nem a Jézus Krisztuson keresztül közelíti meg az életnek a dolgait, az tolvaj és rabló. Akár tudja, akár nem. Jézus idejében ezek a farizeusok tudták. Azt, hogy sem nem becsületesek, mert a lelkiismeretük tette ellenük tanúságot. Látjuk majd később, hogy Jézust milyen álnok módon ejtették el és ítélték el. Sem pedig Jézus Krisztust, az Istennek fiát, aki egészen nyilvánvaló volt, hogy a menny küldöttje, nem tudták elfogadni és befogadni. Tehát ők voltak azok, akik az életnek a dolgait nem Jézus Krisztuson akarták, nem ő rajta keresztül akarták megközelíteni. És ma is mindaz az ember, aki bármint az életben nem a becsület útján közelít meg egyrészt, vagy másrészt, aki keresztény, és tudja, hogy ez a becsület, ez maga Jézus Krisztus, nem Jézus Krisztuson keresztül közelíti meg, az tolvaj és rabló. Az tolvaj és rabló, bárki legyen.
1: Tehát Krisztus a jó pásztor, Krisztus a bárány, Krisztus az ajtó. Nagyon szép képek ezek Jézusról. Jézus az, aki önmaga által lép be, saját áldozata árán válik a juhok pásztorává. A harmadik, negyedik versben azt olvassuk, hogy a jó pásztorról beszél, ugye ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket, és mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Említ itt még valakit ez a Biblia vers, az ajtón állót, aki megnyitja jó pásztor előtt az ajtót. Vajon ki lehet ez, mire utalhat? Vannak-e Jézusnak segítségei, akik együtt munkálkodnak vele? Ugyanakkor, aki belép ezen az ajtón, az hova lép be? Egy nyájba, vagy valahova máshova nyílik? Esetleg az akol képe mit jelképezhet? Ahova be lehet nyitni, Jézuson keresztül be lehet lépni? Erre, ha tudnál néhány szóban válaszolni.
0: Igen, tehát még mindig az ajtónál vagyunk. Másik irányból nézzük ugyanazt az ajtót, ugye? Egyrészt az ajtó, amelyen maga Jézus Krisztus lép be, és ő maga az ajtó. Említette azt, hogy ő az ajtó, és ő a pásztor is. Tehát saját maga által, vagy önmaga által közelít meg Jézus bennünket. Hadd idézzünk ennél a képnél is egy csodálatos kép, egy pillanatot. A világunk teljesen elszakadt Istentől. Messze estünk Istentől. És ebben az elszakadásban a nyomor telepedett az emberre. És Isten nem léphetett be a világunkban, az Atya, mert ha belépett volna, akkor ez a világunk megsemmisülését jelentette volna. Ma is a bűnös ember, ha úgy látna Istent, ahogy van, elpusztulna előtte. Ugye második Mózes 33. fejezet 20. versében találjuk, hogy Isten mondja, hogy orcámat nem láthatod, mert engem nem láthat ember élve. Vagy a Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor Jézus közeli visszajöveteléről beszél, emberekről is tanúskodik, akik azt mondják, hogy rejtsetek el minket annak színe elől, aki jön. Tehát rettenetes az Isten a maga szentségében az ember számára, a bűnös ember számára pusztulás jelentene. Tehát két külön világ, a menny és a föld, és a kettő között nincs ajtó. És Jézus Krisztus az, aki ajtóvá válik a két világ között. Ő testet ölt, a testet öltésében összekapcsolja a két világot, emberi természetében megfogja a világunkat, isteni természetével megragadja az isteni trónt, ezért mondhatjuk azt, hogy velünk az Isten, és ő benne egy ajtó nyílik a két világ között. Ő az a létra, amelyet látott Jákob az ő álmában, hogy az Isten angyalai fel és le járkáltak a létrán. Vagy ugyanerről beszél Jézus Nátánaelnek is, hogy mostantól fogva meglátjátok az eget megnyílni, és ahogy fel és lejárnak az Isten angyalai az ember fiára, és az ember fia által nyilván ezek az áldások eljutnak az emberiséghez. Tehát Jézus az az ajtó, az ő testet öltése az az ajtó, amelyben a két világ összekapcsolódhatott. Nyilván, hogy ahhoz, hogy ezt testet öltésében Jézus elvégezhesse, ezért Jézusnak meg is kellett halnia.

0: tehát a teste töltése a halálában, a kínos halálában nyert értelmet. És ilyen értelemben ő az ajtó, hogy egy lehetőséget nyitott Isten és az ember között. Ugyanakkor a Jelenések könyvének harmadik fejezetében úgy is találjuk Jézust, mint aki az ajtó előtt áll. Tehát ő egy ajtót nyitott, ő megadta a lehetőséget, viszont mégis kívül áll. És kopogtat az emberi életbe, nem tör be. És mi belül vagyunk. És megnyitjuk az ajtót, vagy nem? Tehát mi vagyunk azok, akik ajtót nyithatunk Krisztus előtt. Tehát egyrészt ő az ajtó, ő a lehetőség, amelyet halála által meghozott minden ember számára. Ezt minden ember megkapta, ezt az ajtót. Másrészt pedig, hogy a jó pásztor belép, vagy nem lép be, az az emberi döntés. Ő kívül kopogtat, a pásztor, és belülről az ajtón álló, akik mi vagyunk, ajtót nyithatunk ő előtte. Hadd még egy pillanatra térjek vissza az ajtónak a szépségéhez, és vessek fel egy sor ilyen elmélkedésre való kérdést. Említettük azt, hogy Jézus az ajtó, és mindent az ajtón keresztül kellene megközelítenünk. Vajon hogy közelítem meg a jó Istent? Jézuson keresztül? Ha nem az ajtón keresztül közelítem meg a jó Istent, akkor bálványhoz jutok. Ezt már teológusok leírták. Hogyan közelítem meg az embert, a mellettem levő embert, minden reggel, amikor felkelek? Csak úgy én és ő, vagy látok egy ajtót, Jézus Krisztust a kettőnk között, amely által nekem kell látnom a testvéremet. Úgy látnom, ahogy Jézus látta, úgy szeretni, ahogy ő szerette, úgy értékelni, ahogyan ő szerette. Ezt is jelenti az ajtó. Aztán hogyan közelítem meg önmagamat? Úgy nézek önmagamra, hogy csak magamban vagyok, vagy az ajtón keresztül, Jézus Krisztuson keresztül nézem magam, és Jézus szemeibe, hogyha tekintek, akkor tudom, hogy ő egyrészt engem bűnösnek lát, a magam bűnösségében, másrészt bátorítás is van a tekintetében, megoldás is van a tekintetében, öröm és boldogság, boldog jövő sugároz a Jézus tekintetéből felém. Hogyan közelítem meg az életemnek a dolgait? Úgy, ahogy Jézus tenné? Tehát, kedves hallgatóim, azt szeretném hangsúlyozni, hogy igazából, amikor Jézusról, mint ajtóról beszélünk, az élet minden területére be kellene ezt vinnünk, hogy ő az ajtó, és ő rajta keresztül kellene mindent látnunk, mindent az életben, Jézus tekintetén keresztül. Aki nem így közelíti meg az életet, az tolva és sabló. Tehát visszatérve, Jézus az, aki az ajtón előtt áll, és zörget, és én vagyok az, aki az ajtót megnyithatom Jézus Krisztus előtt. Mindannyian ajtón állók vagyunk.
1: Ugyanakkor nagyszerű élethez nyitja meg Jézus a lehetőséget, és hálát adhatunk a Jóistennek azért, mert Jézus valóban egy boldog életet tesz lehetővé, hogyha valaki bemegy ezen az ajtón, vagy az előbbi képet használva megnyitja az ajtót Jézus előtt, hogy Jézus lépjen be az életébe. A negyedik vers azt is megemlíti, hogy a juhok hallgatnak annak szavára, azaz a pásztor szavára, és ő a juhait nevükön szólítja, kivezeti őket, és mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Milyen kapcsolatot szemléltet ez a kép a jó pásztor és az ő juhai között? Mi van közöttük ott? Mennyire ismerik egymást, mennyire hallgat a nyáj a pásztorra, és hogyan valósul meg ez a mindennapi életben?
0: Hadd induljak ki egy gyerekkori élményemből. Szülőfalumban este figyeltem, ahogy érkeztek akár a juhok haza, és hogyan ismerték azokat a tulajdonosok. Nos, egy idő után nem okozott nekem sem gondot, nagyszüleimnek a juhait megismertem. Viszont amikor a tehén csorda érkezett haza, általában a falu román lakosainak bivajai voltak, és számomra egy óriási tünemény volt, és marad máig, hogy hogyan tudták megkülönböztetni azokat. Számomra máig egyforma minden bivaj. Nos, a pásztornak ez nem okoz gondot. Egy pásztor tudja azt, hogy melyik kié, ismeri mindegyiket, számára összetéveszthetetlenek, sőt, ismeri a szokásaikat. Egy pásztor nagyon-nagyon jól ismeri azt, hogy melyik hogyan viselkedik. És ezt fejezi ki ez az ige, hogy Jézus Krisztus ismeri az övéit. Elsősorban. Tehát ő olyan személyesen közel van mindegyikünkhöz. Olyan jól ismer bennünket, mintha csak mi léteznénk ebben a világ mindenségben. De néha az embernek erre a képre is szüksége van. Nem csak arra, hogy Isten nem személyválogat, és az egész világot szereti, hanem arra is, hogy az ember néha maradjon csak úgy Istennel, mintha más nem létezne. A pásztor is a bárány. És az ő bátorítására tesszük ezt, amikor azt mondja Jézus, hogy menj be a te belső szobádba, és imádkozzál, tehát csendesedjél el. Gondolj arra, hogy csak Isten is te vagy. Személyesen ismer is az Isten. Személyes kapcsolatra vágyik. Ismeri a nevünket. Tudja, hogy hol lakunk. Ismeri a problémáinkat. Személyesen hordozza azokat. És ez a fajta szeretet, ez a fajta személyes ismeret az emberben elindít egy ismeretet Isten irányában. Mondja az ige, hogy és a juhai is ismerik őt. Tehát, hogyha ez a személyes kapcsolat fennáll, akkor kezdünk valami fogalmat szerezni Istenről. Ismerjük Istent. És ismerni Istent azt jelenti, hogy szeretjük őt.
1: Szép gondolatok ezek. Mi a jelentősége annak, hogy a jó pásztor a juhok előtt megy, és azok követik őt? Hova megy a jó pásztor? Merre vezeti juhait?
0: Hóseás könyve 11. fejezet 4. versét olvasom fel. Istenről szól ez az ige, mint pásztorról, az ő népe irányában, mint nyájról. Emberi kötelékekkel vontam őket, mondja, szeretetnek köteleivel. Tehát képzeljünk el egy másik képet, mondjuk, hogy egy ember egy kötelen vezet egy állatot, és az állat megy utána. Aztán képzeljük el ugyanezt a képet kötél nélkül. Mekkora a különbség? És Jézus azt mondja, hogy nem az erőszaknak a köteleivel vonja az ő népét maga után, hanem a szeretetnek a köteleivel. Tehát ösztönszerűen, természetesen követik őt az ő bárányai, az ő népe, az ő juha. Keleten igazából nem szokta a pásztor hajtani a juhokat, hanem vezetni szokta azokat. És igazából, ha valamit Jézustól meg kell tanuljunk, akkor ezt, és ezen eltűnődni, és ezen elgondolkozni, és az emberi kapcsolatainkba is bevinni, hogy hogyan van az, hogy Jézust követték. Mi volt ő benne? Milyen szeretet volt benne, hogy nem erőszakolt, és mégis követték őt. Tehát a szeretet volt az, ami Jézushoz vonta az embereket. És hogyan tudnánk őtől tanulni, hogy a Jézusi szeretet vonja az embereket, akiket Jézus ránk bízott utánunk. Ő érette utána mindannyiunkat.
1: Ha a jó pásztorról beszélgetünk, akkor nem lehet, hogy ne említsük meg Dávidot és a jól ismert 23. Zsoltárt, és szeretném elolvasni. Azzal a kérdéssel, hogy hogyan élte meg Dávid azt a tapasztalatot, hogy az Úr volt az ő pásztora, és hogyan gyakorolta Isten ezt a feladatot, hogyan mutatta meg Dávidnak, hogy ő a jó pásztor. Olvasom a Zsoltárt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az úrházában lakozom hosszú ideig. Mit tapasztal Dávid? Milyen ez a pásztor, akit az úrnak nevez, akit az ő pásztorának nevez? Hogyan éli meg ezt a pásztor és jó pásztor és bárány közötti kapcsolatot?
0: Dávid maga pásztor volt, és nem is akármilyen, mielőtt a Góliátot legyőzte volna, és a Saul király féltette őt, elmondja azt, hogy nem kell őt félteni, hiszen inába szokott neki szállni a bátorság, és szembenézett a medvével is, az oroszlánnal is, hogyha elvitték a nyájnak a bárányait, a juhait. Tehát Dávid tényleg nagyon-nagyon szerethette a nyáját, hogyha gondoljunk bele, hogyha szembe szállt a vadállatokkal. És ebben a képben Dávid felismerte azt, ahogyan Isten őt szereti, és segített számára ez a kép, hogy felismerje azt, ahogyan Isten szereti őt, és megragad a pásztorációból, a pásztor tevékenységéből egy néhány dolgot, és azokat alkalmazza a lelki életben. Szóval is azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ahol Isten, ott szükség nincsen. Teljességet érzett. Azt, hogy semmire nincsen szüksége elsősorban. Itt jut eszembe Jákob és Ézsau. Sok év utáni találkozása. Ézsau azt mondja, hogy az öcsének, hogy öcsém, van nekem bőven. Tehát megáldott az Isten, és van neki bőven, bőségben él. És kicsit, ha tovább lapozunk, azt olvassuk, hogy Jákob azt mondja, hogy van nekem minden. Mekkora különbség van egy olyan ember között, akinek van bőven, de nem érez teljességet, tehát valami még mindig hiányzik az életéből, és egy olyan között, akinek talán nincs annyia éppen anyagilag, de nem érez szükséget. Azt mondja, hogy van nekem mindenem, amire szükségem van. Nagy áldás az Isten félelem megelégedéssel, mondja Pál apostol is. Tehát először is ezt adja az Isten, hogy az ember meg tud nyugodni, és úgy érzi, hogy mindene. És úgy érzi, hogy mindene megvan. Ugye ez az első kép. Aztán a nyugalomnak a képe, füves legelőkön nyugtat engem. Ha a nyugtalan világunkra gondolunk, elhalnak az emberek a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik a földre következnek. Ha Isten a pásztorunk, akkor van nyugalmunk is. Aztán a vidámságról beszél. A hívő ember életében a vidámság is jelen kellene legyen. Jézus a szenvedések férfia volt a kereszten, de élete vidámságról és derűről szólt, tehát Jézus alaptermészete derűs volt, és vidám volt. Nem hallottuk őt nevetgélni, viszont ha csak abból indulunk ki, hogy a Jóisten meg tudja vidámítani az emberi életet, a Szentléleknek a gyümölcse öröm, akkor biztosak lehetünk, hogy ez szuperlatívusban volt jelen a Jézus életében. Tehát a vidámság. Ugye ezért imádkozunk mi is, mint nemzet, hogy hozz ránk a vigasztendőt. Hát ezt a vigasztendőt csak az Isten pásztorolásában tudjuk meglelni, hogyha követjük a jó pásztort. Aztán a békességre, hogy csendről is szó van, hogy csendes vizekhez terelget engem. Szóval milyen nagyszerű áldásokat hoz Isten az ember életében, hogyha ő a pásztor.
1: Dávid ugyanakkor arról is beszél, hogy a halál árnyékának völgyében jár. Nem lenne az a természetes, ha a jó pásztort követők, azok, akiket vezet az ő nevéért, az igazság ösvényén, azok nem kerülnek a ilyen nehéz helyzetbe, azaz a halál árnyékának völgyébe. Tehát ez hogyan lehetséges, hogy valaki, aki Jézust követi, mégis átmegy borzasztó nehéz tapasztalatokon, és valahogy úgy elvárnánk, hogy Isten kiterjessze föléje az ő mindenható árnyékát, és megoltalmazza őt nagy veszteségektől, drámáktól.
0: Előre szaladok egy kicsit a Zsoltár legvégére, ahol kimondja Dávid azt, hogy neki a legnagyobb áldás az, hogy az Isten házában lakozhat hosszú ideig. Tehát felsorolja az elején az emberi áldásokat, és azt mondja, hogy nyugalmat kapok, csendet kapok Istentől, vidámságot kapok, az igazságösvényeim vezet. Tehát ezek áldások. A végén azzal zárja a Zsoltárt, hogy és az Úr házába lakozok hosszú ideig. Vagyis a legnagyobb áldás az, hogy Istennel lehetek. Tehát kezdje az Istentől kapott áldásokkal, és zárja azt, hogy ő az Istennel van. És ha ez a legnagyobb áldás, hogy egy ember az Istennel lehet, akkor mindenhol az Istennel kell maradnia. És a halál árnyékának a völgyén, amikor Jézus átvezet, ő úgy vezet át, hogy ő is átment azon. Tehát Krisztus is szenvedett egyszer, mint igaza, nem igazakért, hogy bennünket az Istenhez vezessen. Ő az a pásztor bárány, aki szenvedett, aki meghalt, hogy bennünket Istenhez vezessen. És azt mondja tovább Péter apostol, hogy fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Vagy a Jelenések könyvében itt találjuk, hogy követik a pásztor bárányt Isten gyermekei, valahova megy az Isten báránya, az Isten pásztora. Akkor felvethetjük a kérdést, hogy vovadis Agnus Dei, hova mész Isten báránya? És az Isten báránya átment a halál völgyén. És hogyha vele akarunk maradni, akkor átvezet bennünket a halál völgyén. Annyi különbséggel, hogy Jézus maga a halál völgyén ment át, bennünket a halál árnyékának a völgyén vezet keresztül. Tehát úgy tűnik, hogy az valóban maga a pokol, amit az ember megél. De csak Jézus Krisztus szállt alá a poklokra, vagyis csak ő élte meg a kárhozatnak a halálát, egyetlen más ember sem. Mi csak az árnyékát járjuk annak, amit Jézus járhatott. Jézus megélte azt, hogy az Isten elhagyta őt. Legalábbis ezt az élményt élte át, érezte meg. Ezzel szemben a mártírok mindegyik tudta azt, hogy velünk az Isten. Ugye adódik ez a nagy kép, hogy van az, hogy Jézus a kereszten annyira szenved, elcsügged akár, tehát nehéz tusát vív, és ezzel szemben látunk olyan mártírokat, akik bátran állnak a gilotin elé, vagy a mágiára bátran mennek, bátrabbak, mint Jézus. A szó egy bizonyos értelmében bátrabbak lehettek, mert miközben Jézust az Isten a ránehezedő bűn miatt, mintha elhagyta volna, addig az Isten gyermekei bármilyen helyzetben tudták, hogy velük van az Isten. Tehát Jézus a halál völgyén ment át, mi pedig a halál árnyékának a völgyén megyünk át. Az is nehéz, de azért tudnunk kell különbséget is tenni a kettő között.
1: Köszönöm szépen a választ. Tartsuk most egy kis szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Milyen nagyszerű dolog az, hogy ha bár minden ember átmegy ezen a nehéz időszakon, hogy átmegy a halál árnyékának völgyén, egy nagy különbség van a között, aki ezt Isten jelenlétében, a pásztor jelenlétében teszi, és a között, aki barangol egyedül és pásztor nélkül, szétszéledve a nagyvilágban, reménység nélkül. Dávid azt mondja, hogy amikor ezt tapasztalja, akkor nem fél a gonosztól, mert te velem vagy, meglátja a mellette levő Istent, és érdemes megjegyezni azt, hogy az előző versekben Istenről beszél, és itt hozzászól a Zsoltárban, ezzel is érzékeltetve azt, hogy az ő tapasztalatában látja és tudja, hogy Isten vele van, és megsegít őt. Miért beszél Dávid arról, hogy a pásztornak vesszője és botja van? Mire használja ezeket? Mire kell a pásztornak a vessző és a bot? Mert azért, hogy a tévegőket visszahozza, vagy visszaveregesse a nyájhoz, vagy mire kellett ez a vessző és a bot?
1: Hát ez egy nagy kérdés, és erről beszélgethetünk akár sokat. Engedd meg először ezt a nagyszerű gondolatot, ezt a megszólítási váltást, vagy én is hangsúlyozom. Tehát amikor Isten áldásairól beszél, akkor Istenről beszél. És amikor a fájdalmakról beszél, akkor Istennel beszélget. Most erre is jó a fájdalom, a szenvedés, hogy az embert oda viszi, hogy beszélgessen Istennel. A fájdalomnak a szerepe Isten egyik eszköze, hogy azáltal magához vonjon bennünket, hogy többet beszélgessünk Istennel. Több ember kereste fájdalmában Istent, mint jólétében. És a bot és a vessző is ezt a szerepet tölti be. Most nyilván, hogy a pásztor kezében a botra, hogyha gondolunk, és hogyha egy olyan nyájról beszélünk, amely követi a pásztort, akkor a botnak nem nagy szerepe van az ő kapcsolatukban. Tehát, ha egy pásztort követ a bárány, akkor a bot az tényleg vigasztaló számára, hiszen tudja, hogy a bottal védi meg a pásztora az ellenségtől a nyájat. Viszont néha a botot kell alkalmazza Isten arra a bárányra is, aki elcsatangol. Tehát a bot akkor rossz, hogyha nem követjük Istent. Ameddig követjük Istent, addig azt a botot, a páncát Isten az ellenségre használja. Amikor eltérünk őtőle, akkor is az ellenségre használja, bennünk lévő ellensége ellen tulajdonképpen, de akkor már fájdalmasabb. És Isten alkalmazza a testi fenyítést az ember számára, a botot, a vesszőt, Isten megfenyíti, megfedi, megveri a népét akár, hogy Pál apostol is fogalmaz, hogy átadjuk az ilyet a sátának, hagyja Isten azt, hogy fizikai veszteségek, fájdalmak érjenek bennünket, azzal a céllal, hogy a lelki üdvöt eléri az emberbe, hogy a lelkünknek üdvösségét kimunkálja ezáltal is.
0: Jézus tehát a jó pásztor, Jézus az ajtó, Jézus maga a bárány, aki életét adja a juhokért, Jézus az, aki ismeri az ő juhait, aki előttük jár, és a juhai követik őt, aki ismeri juhait név szerint a legapróbb részletekig. Mi az, ami Jézust arra késztette, hogy jó pásztorként mégis meghalljon a juhokért? Volt valami kényszer, ami miatt ezt megtette? Mi az, ami arra buzdította, indította Jézust, hogy elhagyja a világ mindenséget, elhagyja a 99-et, hogy az egy elveszettet megkeresse. Nem lett volna fontosabb számára megőrizni azt, ami megvolt, és nem törődni azzal, ami elveszett. Elhagyni a mennyei dicsőséges trónt azért, hogy egy elbukott világot megmentsen, kockáztatva az ő maga életét.
1: Van egy szó, amely legszebb minden nyelvben is. Ezzel a szóval próbálunk valamit kifejezni, de nagyon keveset értünk meg belőle. Ez a szó úgy hangzik, hogy szeretet. de keveset értünk meg abból. Az ember számára teljesen felfoghatatlan az, hogy az Isten tökéletesen szereti azt az embert, amely egyáltalán nem szereti őt. Hogy az Istennek fia az ő ellenségeiért meghal a kereszten, ezt csak csodálni tudjuk, csak magával tud ragadni bennünket, valamit felfoghatunk ebből, de keveset értetünk meg a maga teljességében az Isten szeretetéről. És ez vitte Jézust a keresztre, elmondja azt, hogy van hatalmam letenni az én életemet, és van hatalmam felvenni azt, senki el nem veszi azt én tőlem, hanem önkéntesen adom azt oda az én juhaimért. Én arra hívom a kedves hallgatókat, hogy szemléljük az Istennek ezt a szeretetét, hogy szánjunk rá ma is egy néhány pillanatot, és gondoljuk végig, hogy valaki a kereszten az Istennek fia életét odaadja olyan emberekért, akik egyáltalán nem szeretik őt. Ez szeretet páratlan ez. Ez valamit felébreszthet az emberi szívben. Egy elcsodálkozást, hogy nicsak van valami más is ebben a világmindenségben, mint a megszokott, mint az önzés. Az Istennek a szeretete. Ez a szeretet, ez maga Isten. És önkéntesen tette ezt. És kimondja azt, hogy az Atya még jobban szereti a fiút azért, mert letette az életét. És gondolkoztasson el bennünket is, hogy önkéntesen miről mondhatnánk le az életben. Ugye nekünk nincs hatalmunk felvenni az életünket, legfeljebb van hatalmunk letenni. Viszont vannak dolgok, amelyekre van hatalmunk letenni, és van hatalmunk felvenni. Le tudunk-e mondani mi is dolgokért, ha láttuk az Istennek az nagy szeretetét, azért, hogy ezt a szeretetet kövessük. Jézus mennyi mindenről lemondott. Tőlünk csak olyan dolgokat kér el, amelyek a javunkat szolgálják, azokról lemondunk. Tegyük oda az életünket az Isten kezébe mi is.
0: Milyen nagyszerű gondolat tudni, hogy a jó pásztor nem sajnálta a saját életét, hanem letette azt érettünk. Milyen nagyszerű dolog tudni, hogy mennyire jól ismer bennünket. És egy idézettel szeretném zárni a Jézus élete című könyvből. Jézus egyénenként ismer minket, és megindul gyöngeségeink láttán. Ismeri a házat, melyben lakunk, és mindegyik lakó nevét is. Időnként utasítást ad szolgáinak, menjenek el egy bizonyos városba, egy bizonyos utcába, egy házba, és keressék meg egyik juhát. Minden lelket oly tökéletesen ismer Jézus, mintha ő lenne az egyetlen, akiért a megváltó meghalt. Mindenkinek a bánata fáj szívének. A segélykiáltás fülébe hatol. Azért jött, hogy minden embert magához vonzon. Megparancsolja, kövess engem, és lelke indítja és vonza a szívet, hogy hozzájöjjön. Sokan visszautasítják a vonzást. Jézus tudja, kik ezek. Azt is tudja, kik hallják boldogan hívását, s készek alávetni magukat pásztori gondoskodásának. Ezt mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Mindenkivel úgy törődik, mintha nem is volna más a föld színén. Hát kívánom minden kedves hallgatónak ezt a tapasztalatot, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, István, hogy eljöttél, és ezeket a szép gondolatokat elmondtad. A Jóisten áldjon meg téged is szolgálatodban. Visszavárok mindenkit a készülékek közelébe jövő héten is. Isten áldjon meg mindenkit a viszonthallásra.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket és a kedves hallgatókat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követnek most bennünket, és a fiatalokat különösképpen. Kedves fiatalok, két kérdésem van számotokra. Az első, volt már olyan, hogy ráeszméltél arra, mennyi minden tárgy, anyagi, holmi körülvesz téged, de mégsem érezted magad igazán elégedetnek? Vagy olyan előfordult már veled, hogy nehéz volt egy különbséget tenned a között, hogy mi valóban értékes, és a között, hogy mi az, ami csak annak tűnik? Nos, a példabeszédek 30. fejezetes pontosan ezekről a belső küzdelmekről beszél. Kérdéseket tesz fel, úgy a vágyainkról, mint a hozzáállásunkról, te az emberi kapcsolatainkról is. És közben egészen meglepő példákat hoz fel, hogy mi segíthet minket abban, hogy ráeszméljünk ezekre a dolgokra, megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, de mi segíthet abban is, hogy megismerjük magunkat, a vágyainkat sokkal jobban. Mai adásunkban együtt gondolkodunk ebben a kérdésben, ezekben a kérdésekben Földvári Dániel gyakorló lelkipásztorral, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Isten hozott, Dániel.
1: Köszönöm szépen.
0: Dániel, miben más a példabeszédek 30. fejezete? Talán érdemes lenne ezzel a kérdéssel indítani.
1: Igen, mert a 30. fejezet, meg ugye egyben az utolsó fejezet is, a 31. fejezet úgy, minthogyha egy más témában, más körben lehetne sorolni őket. A 30. fejezetnek van egy sajátossága. A 4-es szám köré, a 4-es dolgok köré épül, és a mondani valóját Águr, mert itt Águr a szerzője ennek a fejezetnek, valójában az ő neve eléggé ismeretlen, mivel egyszer jelenik meg a Szentírásban, itt ebben a fejezetben, más helyen nem beszél róla a Szentírás. A mondani valóját a 4-es dolgok köré építi, és általában a 4. a csúcspont, a kiemelkedő. Valójában más a mondani valója is, másképp struktúrálja a fejezetét, de majd a fejezet további részeiben ezt meglátjuk.
0: Mivel indít a 30. fejezet?
1: A 30. fejezet, ugye az első vers az egy bevezető, és utána kezdődik Águrnak az alázatosságról szóló beszéde. Nagyon érdekes az, ahogyan ő itt megjeleníti a Szentírásban, és ahogy leírja ezt az egészet, és meghívlak, hogy olvassuk el ezt a példabeszédek könyve első fejezetéből, és lehet a hallgatóknak, meg a tévénézőknek elmondhatjuk azt, hogy a revidált változatát fogjuk használni a Szentírásnak, Károli revidált változatát. Azt mondja a Szentírás itt, hogy minden embernél tudatlanabb vagyok, és nincs bennem emberi értelem. Tehát valójában ez az első kijelentése Águrnak. Ezzel kezdi az egész mondani valóját. Minden ember közül én vagyok a legbutább. Minden ember közül én vagyok a legtudatlanabb. Nincs bennem értelem. Ez nem egy olyan egyszerű kijelentése, mint ahogy az emberek általában poénkodni szoknak, és azt mondják, ó, én nem tudok semmit, ó, én buta vagyok, én ebben nem vagyok jó. Viszont csak azért mondják, hogy dicséretet kapjanak meg, hogy felnézzenek rájuk az emberek meg, hogy elmondják azt, hogy de igen, te jó vagy.
0: Kiprovokálják a reakciót.
1: Igen. Tehát Águr nem ezt teszi. Águr kijelentése valójában egy őszinte embernek a kijelentése, aki felismeri, és aki tudatában van annak, hogy tényleg ő tudatlan. Ő érzi a helyzetét. Érzi, hogy hiányzik a bölcsessége. Érzi azt, hogy a tudása korlátozott. Hiányzik, és nagyon fontos dolog, amit ki szeretnék emelni, hiányzik a szent tudomány ismere, a szentnek a tudománya, az ismerete, az Isten ismeret. Ugye a Szentírás többször nevez Istent Izrael szentjének. És itt valójában Águr ugyanezt mondja el, hiányzik ez az Isten ismeretem, nincs meg bennem minden. Tehát valahogy Pál apostolnak a szavai jutnak eszembe, amikor azt mondja, hogy én még nem vagyok tökéletes, én még nem értem el, de egyet teszem, törekszem, nap mint nap erőfeszítéssel haladok előre. Valójában Águr ezt szeretné üzenni így kezdetnek, egy ilyen üzenet ezzel vezeti be a témáját, hogy a bölcsesség az Istentől jön. Tehát nem ahogy a mai világ tanítsa, a mai társadalom, hogy benned van az erő, benned van a bölcsesség, a hatalom. Águr azt mondja, nem. A bölcsesség nem az emberben lakozik, hanem kintről jön, Istentől jön, és nem az enyém. Tehát példabeszédek könyvében többször ezt megtaláltuk, hogy hogy a bölcsesség az Istentől jön. Ugye azt mondja, mert az Úr ad bölcsességet, és az ő szájából származik ismeret és értelem, mondja a példabeszédek könyve a második fejezet, 6. verse. Jákob ugyanúgy elmondja ezt, hogy ha hiányzik valakinek a bölcsessége, kitől kérje? Kérjétek Istentől, kérjétek tőlem, mert az Úrtól, mert ő adja. Tehát az igazi bölcsesség valójában, és ezzel kezd, hogy hol az igazi bölcsesség, és kinél található meg az igazi bölcsesség. Az igazi bölcsesség az egyedül Istennél található. Itt kezdődik el a növekedés, amikor az ember érzi a hiányt, amikor az ember érzi, hogy a bölcsesség nem teljes, nem merített ki mindent a tudományból. Még tud tanulni, még van tanulni valója.
0: Eszembe jut Salamon, aki kérte maga a bölcsességet. Igen. Istentől. A 7. vers így hangzik a 30. fejezetből. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem. Ezek szintén Águrnak a szavai. Mit kér Águr, kitől, miért, és mi az üzenete ennek a versnek számunkra a jelenben?
1: Águr valójában megszólítja Istent, mert Istentől kér, és azt mondja, Istenem, adj meg nekem két dolgot, mielőtt meghalok. És szerintem az élet két legfontosabb dolgát, vagy tényezőjét kéri Águr Istentől itt. Két meghatározó dolgot kér a keresztény élet számára. Uram, távolítsd el az életemből a hazugságot, ugye azt mondja itt a 8. vers, a hiába való és hazug beszédet messze távolíts tőlem, ez az első kérésem, se szegénységet, se gazdaságot ne adj nekem, táplálj engem hozzám illő eledellel. Tehát két nagyon fontos dolgot. Ne adj nekem szegénységet, sem gazdaságot, annyit adj, amennyi elég, és ez elég kemény kijelentés.
0: Hát talán az ember, igen, többre vágyik.
1: Tehát adj, amennyi elég nekem, és segíts nekem őszinte, becsületes embernek lenni. Erkölcsi embernek. Óvj meg a végletektől. Add, hogy egy őszinte ember legyek. És elmondja, hogy miért kéri ezeket a dolgokat. Miért ne legyen túl gazdag? Azt mondja, ha túl gazdag volnék, vagy túl gazdag lennék, és tovább mondja, ha megelégedve, hogy megelégedve meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Tehát, hogy neha véletlenül abba a végletbe essek, hogy megvan mindenem, és elfeledkezek Istenről. Tehát ne adj gazdaságot. És a mai társadalom számára lehet, hogy ez durva, tehát hogy ne adjon az Úr. És a másik azt mondja, ne adj nekem szegénységet is. Azért, hogy neha egy kísértésbe essek is, hogy elkezdjek lopni, és megnevessem Isten nevét. Annyit adj, amennyi elég. Tudod, a mi atyánknak a szavai jutnak eszemben. Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. Amik szükséges a mai napra. Ami szükséges mára. Add meg, Urunk, neki azt. És Isten mindig megadja. Erre van a mai világnak a legnagyobb szüksége. Erkölcsi tisztaságra, becsületességre és kiegyensúlyozott életmódra. Valójában ezt kéri Águr Istentől, mert egyedül Isten tudja ezt megadni.
0: Aztán a 10. versben úgy is fogalmaz Águr, hogy ne rágalmazd a szolgát az Ura előtt, hogy meg ne átkozzon és bűnhődnöd ne kelljen. Megmagyarázod röviden, mit jelent rágalmazni, és miért fontos, hogy ne rágalmazzunk másokat, illetve beszélhetünk-e ennek a versnek a kontextusában az online világról is?
1: Tehát a rágalmazás szót azt úgy fogalmaznám meg, vagy úgy fogalmazza meg a szótár, hogy rossz indulatú beszéd, amit nem is szemében mond el az ember, hanem háta mögött mondanak el, abból a célból, hogy ártsanak és rossz hírét keltsék az illető rágalmazónak. A rágalmazás az egy bűncselekmény. Tehát mikor rákerestem erre a szóra, érdekes volt, hogy felfedeztem, hogy egy bűncselekmény. Tehát akár az ember szabadságát is veszítheti, ha valakit rágalmaz. Mert nem valós dolgokat mond el másról azért, hogy belekeverje és hírnevét veszítse az illető személy. Hazugság a rágalmazás. Tehát nem valós dolgoknak az elmondása, továbbadása. És amikor másokról hazugságot mondunk, csak azért, mert be akarjuk őt feketíteni, ugye, az egyenesen Isten parancsolatával is ellen szembe megy. Ugye, ne tégy másról hamis tanúbizonyságot. Tehát ez Isten parancsolatának ellent mond. A rágalmazás minden esetben rombol a hatással van. Úgy a saját életére az illető személynek, aki rágalmaz, mind a rágalmazottra is. A második kérdéshez az volt, hogy van-e ennek valamilyen hatása az online-ban, vagy hogyan találjuk ezt meg. Van egy funkciója a Facebooknak, ami által el tudod rejteni a nevedet, és ugye kommenteket hagyhatsz anélkül, hogy lássák a valódi nevedet. Na, ez régebb nem volt, vagy én nem emlékszek. Meddig nem volt, lehet, hogy az emberek egy kicsit finomabbak voltak a fogalmazásban, vagy
0: felelősségteljesebbek,
1: vagy kegyelmesebbek. Most, mióta ez a funkció létezik, mintha még durvábbak lennének. De ha félre is tesszük ezt a funkciót, akkor is egyre úgy érzem, hogy durvábbak. Nemrég volt ugye választások, elnökválasztások Romániában, voltak elnökválasztások Magyarországon, miniszterelnök választások Magyarországon, parlament választások. És olyan durván tudnak az emberek egymásnak visszafelelni, olyan durván tudják letámadni egymást. Tehát valójában ez a Biblia szöveg, amit felolvastunk, hogy ne rágalmazd a szolgát az Ura előtt, hogy meg ne átkozzon és bűnhődnen ne kelljen, ez valójában azt mondja el, hogy igazságosan, becsületesen, szeretetteljesen járj el bárkivel. Akár a szolgával is. A legalacsonyabb rendű emberrel is. A szavaink és tetteink, beszédeink, legyen az Facebookon, legyen az bárhol, Krisztus jellemét, Krisztus beszédét kellene tükrözni. Tehát mindegy az, hogy online-ban, vagy élőben beszélgetünk, az mutat rólam valamit. És hogyha úgy beszélek, meg úgy írogatok, ahogy nem kellene, akkor ugyanúgy Krisztust szerintem megalázzuk ezáltal.
0: Uh-huh. Aztán a 11-től a 14-ig terjedő versekben az ige szaka így hangzik, hogy van olyan népség, amelyik átkozza apját és anyját sem áldja, van olyan népség, amely tisztának tartja magát, pedig rucsákból nem tisztult meg. Van olyan népség, amely kevés szemű és tekintetét magasra emeli. Van olyan népség, amelyiknek fogai fegyverek, és amelynek zápfogai kések, hogy fölfalják a szegényeket a földről és a szűkölködőket az emberek közül. Ez a hosszú leírás milyen emberekről szól?
1: Tehát a 10. verstől kezdődően ebben a fejezetben kezdődik egy új szakasz. Ugye említettem, hogy ez a sajátosság ennek a fejezetnek még az elején, hogy megjelennek ezek a négyes dolgok. Itt most nem jelenik meg szó szerint az, hogy négy, nem jelenik meg a négyes szám, de a mondani való a négyes szám köré van csoportosulva. A 11. verstől a 14. versig egy négyes csoportot találunk, ugye? Van egy népség, amely átkozza a szüleit, egy népség, amely tisztának tartja magát, pedig nem az, egy olyan nép, amely kevés szemű, egy olyan nép, amelynek fogai fegyverek. Ez a négyes megszólítás négy negatív típusú tulajdonsággal rendelkező embert hoz fel elünkbe. négy olyan embertípust említ meg, amelyel nem szeretnél találkozni a mindennapokban. Tehát ugye beszél a lázadó gyerekekről, akik szüleik ellen lázadnak. Isten ötödik parancsolatát áthágjuk, amikor szüleink ellen lázadunk, amikor szüleinkkel nem úgy bánunk, ahogy azt Isten kérné tőlünk. Azt mondja az ötödik parancsolat, hogy egy tiszteld atyádat és anyádat, de te ezt nem teszed. A másik kategória az önigaz ember. Ez egy nagyon veszélyes típus ember. Azt hiszi, hogy rendben van, azt hiszi, hogy ki ő, felmagasztalja magát, de nem látja, hogy az csak önállítás. Valójában az nem is az, aminek ő képzeli magát. Távol tőle a tisztaság. A harmadik az a büszke, a lenéző, gőgös ember kategóriája, aki ugyancsak felsőbbrendűnek érzi magát. Kevés szemek. Sokszor, többször is megjelenik ez a fogalom a Szentírásban, hogy kevés szemek. Ez is egy nagyon veszélyes típus. Mert az önfelmagasztalás az megakadályozza az embert abban, hogy lássa a saját állapotát, a saját bűneit, a saját szintjét. Megakadályozza, ez egy akadály lehet az üdvösség útján is. Tehát komoly, komoly dolog ez. Meg az utolsó, a negyedik típus az az erőszakos, elnyomó, kizsákmányoló ember, aki azt mondja a Szentírás, hogy egyben kihasználja is a szegényeket. Tehát ilyen negatív ember típusokat jelenít meg itt a Szentírás, durva embereket.
0: Szerinted a négy közül melyik a legveszélyesebb, vagy a legrosszabb, és miért? Mondtad, hogy egyikkel se szeretnénk találkozni a mindennapokban, de tudnád kategorizálni őket?
1: Hát nem tudom, lehet, hogy a második meg a harmadik, ugye, vagy legdurvább az a harmadik. Az a nép, amely tisztának találja magát, képzeli magát, ugye ez a második, amely tisztának találja magát, és közben nem az, és a harmadik, aki kevénynek tartsa magát. Isten azt mondja egy alkalommal, ugyancsak a példabeszédek könyvében, 6. fejezet 16 és 17. versében, hogy Isten előtt a kevély ember utálatos. Gyűlöli, nem szereti, utálja Isten a kevéséget. Azt a népet, amely kevély, Isten mindig kiirtotta, mindig elpusztította. És nem Isten, hanem valójában a saját kevésségük. Tehát ez csak egy következménye. Isten közbelép azért, hogy a kevésség ne fokozódjon. Laodiciának az egyik problémája, az egyház egyik problémája az, hogy nem tudja magáról, nem ismeri fel a saját állapotát. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy azt hiszed magadról, hogy meggazdagodtál, és nincs semmire sem szükséged, de nem tudod. Ugye ez a második kategória. És azért mondtam, hogy lehet a második és a harmadik kategória a legveszélyesebb, mert akkor jön a harmadik valójában, lehet, hogy egy, csak külön váltva, vagy egy külön tálcákra bontva, a büszke ember, mert nem tudja elviselni soha, hogy valaki megfedje őt. Tehát, hogy valaki jobb is, mint ő, jobb tanácsai vannak. Ezek az emberek nem fogadják el azt, hogy bűnösek, hogy szükségük van a megváltásra, a megtérésre, mert azt hiszik, hogy tökéletesek. Szerintem ez a két embertípus, ez a két típus a legveszélyesebb.
0: És ezeket a hozzáállásokat magunkban fel tudjuk ismerni, hogy ne váljunk teljessé ezekben a jelen tulajdonságokban?
1: Szerintem igen, de csak úgy, ha nagyon őszinték vagyunk magunkhoz. Ha tényleg őszinte módon megállunk, és kérjük az Urat, hogy mutassa meg nekünk ezt, fedezzük fel, nézzünk be, tartsuk önvizsgálatot az életünkben, és tegyünk fel magunknak pár kérdést. Szerintem gyakorlatilag így kell ezt tenni. Pár kérdést feltenni saját magunknak. Az első kérdés, amit feltetsz, az, hogy hogyan bánsz a szüleiddel. Ugye? Milyen a viszony közted a szüleid között? Mikor volt utoljára az, hogy felhívtad őket? Vagy elbeszélgettél? Vagy elmondtad, hogy szereted? Képes vagyok-e elfogadni másnak a tanácsát is, ugye? Képes vagyok a fedést megfogadni. elfogadni, hogy nem én vagyok a tökéletességnek a mindene. Vannak-e nálam jobb emberek? Tehát ha feltesz az ember saját magának pár ilyen önvizsgálatra buzdító kérdést, és őszintén válaszol, és őszinte magához, akkor szerintem lehet ezeket felismerni és kijavítani.
0: Olvasom tovább az igét a 15. verstől a 16-ig. Két lánya van a piócának, add ide, add ide. Ez a három nem lakik jól, sőt négyen nem mondják, hogy elég. A sír és a meddő asszony, a föld, mely nem telik meg vízzel, és a tűz, amely sosem mondja elég. Miért van az emberben gyakran egy kielégíthetetlen vágy?
1: Ez benne van a bűnös ember DNS-ében már. Tehát jön vele. Állandóan hajlamos az ember arra, hogy többet, többet, adj, adj, még, és soha nem tudja, hogy mikor elég. Tehát így kezdődött a bűnbeesés. Lucifer esetében is. Nem volt megelégedve azzal, hogy ő volt az angyalok között a legtökéletesebb, a teremtmények közül a legcsodálatosabb. Többet vágyott. Az Édenkertben ugyanezt találjuk. A bűn a történelem során a bűn legtöbbször ide vezet vissza. Amikor az ember elégedetlen volt. Többet akart. Mindig több kell annál, amennyi van. Mert ez a megromlott természetünknek a része. Hajlamosak vagyunk arra. Hajlamosak. Tehát ez nem hordja magával a bűnt, hanem a hajlamot. Uh-huh. Hajlamosak vagyunk arra, hogy több és több. Ez az első alkalom, amikor csak úgy zárójelként, amikor megjelenik az, hogy három dolog és négy formulát használ itt a példabeszédek 30. fejezete. Ugye a pióca az egy vérszívó, és ő a kapzsiságnak a megtestesítőjét szeretné szimbolizálni ebben a felolvasott a részben. Négy dolog, amivel az ember, ami nem tel be soha, telhetetlen dolognak a felsorolását találjuk itt. Uh-huh. A telhetetlenségről van szó.
0: És milyen területeken lép fel az ember életében az az éhség, az elégedetlenség?
1: Nem tudom, hogy csak vannak. Lehet, hogy a rosszból van olyan dolog, amikor azt mondjuk, hogy na most már elég, vagy a fájdalomból azt mondjuk, hogy most már elég, de a jó dolgokból, ami idézőjelben jó dolgokból, nem hiszem, hogy van egy olyan pillanat az embernek, a bűnös embernek, amikor azt mondja, és eldönti, hogy na most már elég. Tehát legyen az pénz, legyen az karrier, legyen az nagyra vágyás, ott van a bűnös természetünkben, és ha őszinték vagyunk, akkor azt be kell valljuk, hogy mindig ott van a vágy, hogy egy kicsit többet. Fékezni lehet, ezt ennek ellen lehet állni, tehát az Úr erre erőt ad, viszont az élet nagyon sok területén megjelenik ez az éhség, ahogy nevezted. És főleg a pénz területén. Tehát én még nem találkoztam egy olyan emberrel, aki azt mondja, hogy na jó, van nekem már, van elég, mától letettem, és akkor én most nem csinálok többet semmit. Nem lustálkodok, hanem nem gyűjtök többet, mert nekem már van. Tehát nem találkoztam még ilyen emberrel. Olyannal találkoztam, hogy azt mondja, na most még ezt a munkát befejezem, na most még egy kocsit megvásárolok, akkor még egy házat, még egy lakást, mert nem kérnek enni, ugye? De olyannal, aki azt mondja, hogy még találkoztam. Olyannal, aki azt mondja, hogy na most elég, ritka. Vagy egy-egy általán.
0: Hát olyannal, aki azt mondja, hogy most már elég, és ebből is, ami van, odaadom másnak.
1: Igen.
0: Hogy lehet megtanulni megelégedetnek lenni, vagy

0: hasonlítgatást. Tehát nem hasonlítjuk többet másokhoz magunkat. Tehát most már van nekem elég, nem az számít, hogy több legyen, mint a másiknak, hanem az, hogy meglegyen a mindennapi kenyér. Meg a másik, és lehet, hogy a legfontosabb, az az, hogy kérjük az Úrnak a segítségét. Egyedül nem fog menni. Tehát én ezt a két dolgot látom, ami a legfontosabb az ember életében. Megállunk az összehasonlatgatással, és kérjük az Úrnak a segítséget. Változtasd meg a szívemet. Adj egy új szívet, ezt kérte Dávid.
1: Olvasom tovább az igét. Három megfoghatatlan előttem, és íme a négyes szám. Négy dolgot nem tudom. A sas útját az égben, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a leánnyal. Mire utal ez az ige szakasz? Miért ezt a négyet sorolja fel?
0: Ugye az első három az természeti jelenségekre utal, míg a negyedik egy emberi kapcsolatra, a férfi és a férfi útját a lányal, ugye? Valahogy ez a csúcspontja ennek az egész felsorolásnak. Egyesek azt javasolják, és úgy magyarázzák, hogy ebben a négy megfoghatatlan ember számára megfoghatatlan dologban van egy közös pont. És a közös pont az az, hogy egyik sem hagy maga után látható nyomot, utat. Tehát ugye a sas, amikor repül, nem tudod, hogy repül, hol repül, a kígyónak az útját a kősziklákon, ugye nem ismered, a hajót a tengeren, nem tudod, hogy tehát a víz elfedi az útját. Ezek a természet és az emberi kapcsolatok rejtélyesek. És ezt a csodálatos aspektusát szeretnék kiemelni ez a szöveg, hogy az ember életében vannak bizonyos dolgok, akár természeti jelenségek, vagy akár emberi kapcsolatok, amelyek meghaladják az embernek megértését. Tehát túlmúlják az emberi tudományt, értelmet. Az ember limitált, és ez a csodákhoz vezet. Tehát olyan dolgok, amiket nem értünk meg, azok lehetnek csodák. Ugye ott van egy másik példa, Szentírásban János megemlíti, hogy ott van a szél, halljuk a szelet, tudunk róla, de nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy. Csak halljuk a fuvását. Ugyanilyen ember feletti, értelem feletti dolgok ezek.
1: Aztán van még egy négyes felsorolás, a 21. verstől a 23-ig. Három dolog miatt rendül meg a föld, és négyet nem szenvedhet el. A szolgát, ha uralkodik, a bolondot, mikor jól lakik kenyérrel, a gyűlölt asszonyt, ha mégis férjhez megy, és a szolgálót, ha asszonya örököse lesz. Miért ezeket a példákat választja ebben a felsorolásban Águr?
0: Szerintem azért, mert ezek olyan példák, és olyan eseményeket sorol fel, amelyek felborítják a társadalmi rendet, és zavarják a józan gondolkozást, a józan érzéket. Abszurditások. Ugye, tehát igazságtalannak tűnik, zavart okoznak a világban, és lehet, hogy a mai társadalmat ezek jellemzik a legjobban. Tehát a világ a feje tetejére állt. És akkor lehet, hogy próbál közelebb kerülni az emberrel, az emberhez, és ezzel az ember is jobban megérti ezt a felfordult világot. Vagy bár rádöbben arra, hogy a világ a feje tetejére állt, és ez a helyzet, ami felállt, ez nem Isten szerinti van. Isten szerint van, hanem ez istentelen dolog. Tehát szerintem erre hívja fel ez a kép a figyelmünket, hogy figyeljünk oda arra, ami történik, és értsük meg.
1: Aztán a 24-től a 28-ig terjedő versekben Águr kis állatokról hoz fel példákat. Van négy apró állat a földön, amelyek mégis nagyon bölcsek. A hangyák népe erőtlen, mégis megkeresik nyáron a maguk táplálékát. A mormoták népe nem hatalmas, mégis kősziklára építik házukat. A sáskáknak nincs király.

0: Mégis mindnyájan szép rendben vonulnak ki. A gyíkot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. Nagyon tetszik nekem ez a felsorolás, az összes közül azt hiszem, hogy ez a kedvencem. De miért pont kisállatokról beszél, miért ezeket a hasonlatokat hozza felsorolásban?
1: Habár nem jelenik meg itt ez a konkrét négyes formula, mégis ha megnézzük, négy apró állatot sorol fel itt Águr. Ami nagyon érdekes, és ami a közös ezekben az állatokban, az az, hogy nagyon bölcsek. Tehát nagyon bölcs állatokkal foglalkozik Águr. Miért használ ezeket? Szerintem azért, hogy bemutassa a világnak azt, vagy bebizonyítsa a világnak azt, hogy a bölcsesség nem a méret vagy az erő hatalmába áll. Tehát amikor a hangyáról beszél, a hangya pár milligram, 1 és 5 milligram között van, tehát majdnem semennyi a súlya, ugye? Tehát nincs súlya ennek a hangyának. Mégis képes a test súlyának az 50-szeresét elviselni, elhorcolni. És annyira bölcsek, annyira szervezettek a hangyák, hogy nyáron gondoskodnak arról, hogy télen legyen eledel. Nagyon bölcsek a hangyák. Sokat tudna az ember tanulni tőlük. Szorgalmasak, rendezett állatok, előrelátóak, ugye, tehát tervezgetnek, tudják, hogy jön a tél, és akkor betervezik a nyarat úgy, hogy gyűjtsenek télire. A mormoták gyenge állatok, azt mondják róluk. Mégis bölcsek, tehát olyan helyre építik házukat, ahol biztonságban vannak. Tudják azt, hogy a sziklára épített ház, az biztonságban van. És még van egy nagyon érdekes dolog, ami a mormotákot illeti. Azt mondják, hogy egy különleges figyelmeztető rendszerük van, amivel figyelmeztetik egymást, és fütyölnek egymásnak akkor, amikor veszélyben vannak, amikor veszély közeledik. És nagyon, nagyon bölcsek, ahogyan járnak, bár nagyon kis gyenge állatok, azt mondják. A sáskáknak nincs királyuk, ugye azt mondja a Szentírás. Mégis, ha megkeressük, egy sáska vagy a sáskák tudnak naponta körülbelül 100-150 kilométert járni, menni. Ez is csodálatos. Tehát azoknak a kis állatoknak a rendéről, a bölcsességéről beszél, és ott van a gyík, ami azt mondja, hogy bejut a királyi palotában is. Nincs kicsi állat. Megfoghatod, azt mondja kézzel, mégis ott van a királyi palotában is. Nem írja le ebben a részben a Szentírás konkrétan azt, hogy miként kellene az ember kövesse ezeket az apró állatokat, vagy ezeknek az apró állatoknak a példáját, viszont szerintem hagy egy fontos tanulságot. Ember, ismert fel azt, hogy a kis dolgokban nagy bölcsesség rejlik. A kis állatok bölcsességet mutatnak. Míg a legértéktelenebb állatokban is van valami bölcsesség.
0: És sokat lehet tanulni.
1: És sokat tudnánk tanulni tőlük, így igaz.
0: A 29-től a 31-ig szóló ige szakaszt olvasom. Itt is állatokról van szó. Hárman vannak, akik szépen járnak, sőt, négyen, akik jól haladnak. Az oroszlán, mely hatalmas a vadak között, és nem fut el senki elől. A harcra felszerszámozott ló, vagy a kecskebak, és a serege élén álló király. Mit akar ezzel az állatokkal mondani, Águr?
1: Teljesen egy ellenkező kép, ugye?
0: Igen.
1: Itt voltak nagyon-nagyon kicsi állatok, most vannak nagy állatok, oroszlán, harca felszerszámozott ló, kecskebak. Ezekkel az apró állatokkal ellentétben Águr bemutat egy hatalmas oroszlánt, egy harcra felkészült lovat, egy kecskebakot, és a negyedik, ami szerintem itt is a központ, a serege élén álló király. A méltóságról beszélnek ezek a képek. Az erőről, a vezetői képességeket hangsúlyozzák ki. Ebben a részben ez az utolsó négyes formula, és a király az, aki maga a méltóság megtestesítője. Ennek az utolsó résznek valójában az üzenete nem más, mint az, hogy az ember éljen méltóságosan, járjon céltudatosan, és tanuljuk meg az állatoktól, hogy milyennek kellene lenni egy embernek.
0: Mivel zár a 30. fejezet, mert nem ez az utolsó képe, még van két vers.
1: Tehát a 30. fejezetnek a két utolsó verse, mintha egy más témakörhöz tartozna.
0: Nekem is úgy tűnik.
1: Tehát úgy a 30. vers egy más téma, vagy nem teljesen más téma, de másképp van felosztva, meg beosztva minden. A 30. versnek utolsó két verse ugyancsak mással foglalkozik. Águrnak egy újabb figyelmeztetése, és ha észrevesszük, azért vannak kötődések. Az elején is egy figyelmeztetéssel kezdte, az alázatosságra való buzdítással, a végén is egy figyelmeztetéssel fejeződik be. A bolondságról, a haragról és a büszkeség veszélyéről beszél. Azt mondja, ha már valaki hülyeséget követett el, és eljutott egy pillanatig ebben az egész sorozatban, akkor tegye a kezét a szájához, is álljon meg, amielőtt fokozódna az. Valahogy azt mondja, hogy minél hamarabb állítsuk le ezt a sorozatot. Minél hamarabb álljunk meg a hülyeséggel. Mert ha nem, és ezzel fejezi be, azt mondja, a haragnak, a veszekedéseknek, a tetteinknek komoly következményeik vannak, és negatív következmények. Egyes tettek az életünk során negatív következményei kísérni fognak egy életen keresztül. És szerintem erre próbál itt figyelmeztetni, és ezt próbálja újból kihangsúlyozni, hogy az életünk központjában helyezzük Jézust, helyezzük Krisztust, és kérjük a tőle jövő bölcsességet, hogy ezeket a krízis helyzeteket tudjuk valami módon vezetni.
0: Személyesen neked melyik a kedvenc képed ebből a 30. fejezetből, vagy a kedvenc tanácsod, igeversed, ha kellene válaszol?
1: Igen, lehet ott az elején található, amikor ugyancsak a figyelmeztetésekről beszél. És úgy érzem, hogy nekem is szól, és az egész társadalomnak szól ez, hogy az ember lássa meg a valódi szintjét, a valódi állását. Nagyon nehéz választani csak egyet, de lehet, hogy ez lenne az, hogy az embernek nagyon veszélyes az, amikor nincs egy helyes önképe. Amikor az ember nem látja magát úgy, ahogy a tükör mutatja. És lehet, hogy ez lenne, amit ki szeretnék hangsúlyozni a fiataloknak és minden kedves nézőnek, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Nézzünk be az életünkben, nézzünk be a tükörbe, és nézzük meg, ha alázatosak vagyunk-e, vagy valójában a szívünk tele van kevéséggel. Tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket, amiket megemlítettem az elején is, hogy vizsgáljuk meg a saját életünket is. Tudod, nagyon szomorú az, amikor a laodiciai gyülekezetnek Krisztus kijelenti, hogy kivetlek téged az én számból. Durva az, amikor azt mondja, hogy gyűlölöm, utálom a kevés embert. Ezeknek a helyük nem lesz ott. Azt mondja, semmi tisztáltalan oda nem fog bejutni. Semmi kevés szemű, sem kevés szívű, sem magas önképpel rendelkező ember, csak alázatos emberek. Azt mondja, az alázatos embernek kegyelmezek. És én szerintem ezt hangsúlyoznám ki, és ez tetszik úgy nekem a legjobban, ez ragadott meg. Vizsgáljam meg magam, önvizsgálatot tartsak az életem felett, és lássam meg azt, hogy hogyan állok, hol állok.
0: Személyesen te fontosnak találod azt, hogy a fiatalok tanulmányozzák az igét, de különösképpen a példabeszédek könyvét?
1: Igen, nagyon sok fontos tanulságot tanítan a példabeszédek könyve. Tehát olyan tanulságokat találunk benne, röviden, tömören, amiket magunkkal tudunk venni minden egyes nap. Tehát a bölcsesség kezdete az Isten ismerete, például egyik. Tehát olyan dolog, ami egyszerűen felfogható, magaddal tudod venni, és egész nap kísér. Tehát szerintem olyan dolgok, zsoltárok, példabeszédek, amikkel a Bibliát jó kezdeni, amikor olvasod.
0: Számomra mindig egy kihívást jelentett a példabeszédek könyve, de nagyon örülök ennek a sorozatnak, hogy együtt lelkipásztorokkal felfedezhetők akár a rejtettebb igeszakaszokat is, vagy a nehezebben értelmezhető igeszakaszokat is, és ezeknek mondani valóját. Köszönöm, hogy ma a stúdióban voltál, hogy segítettél a 30. fejezetet jobban megérteni, felfedezni, a struktúrájától elkezdve egészen a mondani valójáig. Hiszem azt, hogy egy áldásos alkalom volt ez, és szeretettel visszavárlak még a stúdióban, hogy még
1: köszönöm
0: éljünk
1: szépen.
0: Meg egy ilyen áldásos alkalmat, amikor az ige körül lehetünk, és inspirációt, bölcsességet, Istentől jövő üzeneteket nyújthatunk az emberek számára, de főleg a fiatalok számára.
1: Amen. Adja az Úr.
0: Köszönöm önöknek is, köszönöm nektek is, kedves fiatalok, hogy figyelemmel követtétek a mai adást. A 30. fejezetét tanulmányoztuk a példabeszédek könyvének, és ennek keretén belül felfedezhettünk sok újdonságot ma, hiszen eddig Bölcs Salamonnak a példabeszédeit olvashattuk, ma már azonban Águrtól kaptunk tanácsokat, és ezek újszerűek voltak, egy kicsit más megfogalmazásban, egy kicsit más felépítésben hangzottak el. Amennyiben továbbra is érdekeltek vagytok abban, hogy felfedezzétek, milyen egyéb üzenete van a példabeszédek könyvének, akkor szeretettel meghívlak, hogy a 31. fejezetének a tanulmányozását is kövessétek végig, és kapcsolódjatok be a sorozatba, hiszen bár ez az utolsó része a tanulmányozásnak, még rejteget önmagában az adás újdonságokat is, és egy meghívót is, de hogy mire? Tartsatok velünk, és kiderül a következő adásban. Mindaddig én minden jót, és Istentől jövő gazdag és sok áldást kívánok a mindenki számára, nektek is, kedves fiatalok. De addig, ameddig újból találkozunk, minden jót, és a viszontlátásra!

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. 9. előadás. A krisztusi értékrend.

Örülök, hogy itt tetszenek lenni, és ez tényleg nem udvariasság. Mai alkalommal Filippi levelet fogjuk tovább folytatni, 3. fejezet első 11 versét. Mielőtt elolvasnám az igét, hadd mondjak valamit. A Filippi levélnek ezt a szakaszát, a 3. fejezettől kezdődő szakaszát nagyon sok írás magyarázó Pál levelének tartja, de egy másik Filippi levélnek, és azt mondja, itt két Filippi levelet csatoltak össze, szerkesztettek össze, mert itt annyira másról van szó, de viszont senki nem vitatja el, hogy ezt Pál írta, és közel akkor, amikor ezt a levelet, az első részét írta, mert annyira páli, ami itt következik. Úgy gondolom, hogy az írás magyarázóknak ez a túlbuzgalma nem indokolt. És ebben az előadásban lényegében erről lesz szó. Hogy mégis ebbe a csapdába nagyon sok írásmagyarázó beleesik, az azért van, mert a mai kereszténységben a szeretet és a fegyelem az nincs, nem árul egyékenyen, hogy így mondjam a költő szavaival. Ha szeretetről van szó, örömről van szó, akkor valami lazaságot gondolunk, a szeretet lazaságát, az öröm lazaságát, és soha nem gondolkodunk a szeretet fegyelmén. És mivel a szeretet fegyelme elveszett, ezért a mai keresztény gyülekezetek tulajdonképpen egyféle tagokkal rendelkeznek. Rosszkedvű szentek gyülekezete lettünk. Megpróbálunk szentül élni, és borzalmasan sajnáljuk magunkat, hogy nekünk engedelmeskedni kell Jézusnak. És úgy gondolom, hogy ha a kereszténységnek van tragédiája, akkor ez a tragédia. Sokszor azt mondjuk, hogy hát igen, majd úgy életem végén, amikor úgy rászántam magamat, akkor én majd követni fogom Jézust, mert ha Jézust követem, akkor semmit nem lehet csinálni. És ebből következik az, hogy a rosszkedvű szentek gyülekezetei lettünk. Pontosabban én nem akartam így mondani, de így gondoltam először ezt a mondatot, hogy rosszkedvű szenteskedők gyülekezete. Miről van itt szó? A Filippi levélben egy témaváltás van, mint ahogy minden levélben is. Pontot tettünk a mondat végére, a 2. fejezet végén, ugye elmondtuk azt, hogy lényegében itt egy ív zárul le, személyes sorstól eljut Krisztusig, és Krisztustól visszajut a személyes sorsáig az apostol. Ez olyan, mint egy szép kör, és most következhet az új téma. De mi ez az új téma? És ehhez most nyissuk meg az ígét, és olvassuk el azt a szakaszt, ami ige tanulmányunk alapja, 3. fejezet első versétől, az első 11 verset olvassuk el. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam néktek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Ovakodjatok a kutyáktól, ovakodjatok a gonosz munkásoktól, ovakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekedünk, és nem testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nékem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek minden Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján,
hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Eddig az ige. Mi ennek az igének a háttere? A filippi gyülekezetben különböző, úgy szokták mondani, tévtanítók jöttek. Azért mondtam, hogy úgy szokták mondani, én nem szívesen használom ezt a szót, hogy tévtanítók. Ezek a tévtanítók, majd kiderül, hogy miért, azt most nem mondom el, ezek a tévtanítók kétfélék. Pál más leveleiből is lehet ezt tudni. Az egyiket úgy hívjuk, hogy farizeusi tévtanítók. Ezek azok a keresztények voltak, akik azt mondták, hogy igen, az Ószövetség, ami a kor bibliája volt, ekkor ugye még nem volt új szövetség, nem volt új szövetségi szentírás. A kor bibliája szerint, az Ószövetség szerint, igenis mindent maximálisan be kell teljesíteni úgy, ahogy az Ószövetség megparancsolja. Tehát az lehet igazán keresztény, aki zsidóbb a zsidónál. Az lehet igazán keresztény, aki mindent az atyák tanításai közül ugyanúgy tesz, ahogyan az Ószövetség elrendeli. És eddig ebben semmi kivetni való nincs. Ezek is azt mondták, hogy Jézus tanítása szerint kell járni, na de Jézus sehol az Ószövetséget nem cáfolta meg, sőt, Jézus egész élete az Ószövetséget beteljesítette, nem? Jézus sehol nem tanította például azt, hogy nem kell körülmetélkedni. Ez sehol nincs megírva az evangéliumokban, Jézus tanításában ilyenről szó sem volt. Jézust is körülmetélték, törvényrendje szerint. Ez az ószövetségi hűség jel volt. És jöttek ezek a farizeusi tévtanítók, és azt mondták, te Pál nagyon liberális vagy. Nem kéred számon úgy az ígét, ahogy megvan írva. Egész egyszerűen te eltértél a Bibliától, laza vagy, liberális vagy. És Pált úgy támadták, hogy a gyülekezetekben kisebb csoportokat szerveztek. Azt mondták, nektek össze kell fogni. Nektek a lelki élet minden dolgát be kell teljesíteni, ti vagytok a krémjei a gyülekezetnek. Többiek csak olyanok. És kialakult a gyülekezetben az elit hívők, az élhívőknek a közössége. Igen ám, de az ellentétek sohasem egy oldalról jönnek. Aki az út közepéről letér, az vonza a másik oldalt is. Egy másik csoport is kezdett a kis-ázsiai gyülekezetekben, a hellén gyülekezetekben alakulni, és ezeknek a tanítása is felismerhető ezekben a szakaszokban. Ezeket libertinista tévtanítóknak hívjuk. A libertinisták azok azt mondták, hogy jó, rendben van. Ha igaza van Pálnak, és nem kell az Ószövetség rendes rendje szerint járni, akkor egyetlen egy lendülettel dobjuk ki az Ószövetséget. Mi, akik szövetséget kötöttünk az Úrral, rajtunk van a szövetség jele, a körülmetélkedés jele, mi felszabadultunk a törvény alól. És egész egyszerűen, hogyha mi elkövetünk egy bűnt, az nem bűn, csak akkor bűn, hogyha a pogányok követik el. Azok, akik nem részesei ennek a szövetségnek. Mi nekünk protekciós helyünk van az Isten országába. Mi elfogadtuk még Jézust is, és ezért szabadok vagyunk a törvénytől. És ez a két csoport, ott van a gyülekezetben a libertinisták, akik szabadosak,
És ott vannak a farizeusi tévtanítók, akik betűrágók. Mind a két álláspont nagyon egyforma egy ponton. Ők egymással is vitatkoztak, de egy ponton nagyon egyformák. Az üdvösség feltétele egy emberi feltétel. Betartom, nem tartom, megcsinálom, nem csinálom. A lelki élet hangsúlya az ember cselekedetén van. Ennek a vitának, mint minden vitának, az a következménye, hogy a gyülekezetből eltűnik az öröm. Ezért hát ez a szakasz, ugye úgy olvastuk, hogy így kezdődik. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrba. Mi ez a furcsa kezdés, hogy egyébként pedig, testvéreim? Azt jelenti, így is lehetne fordítani, hogy annak ellenére, hogy a gyülekezetben van ilyen nézetű ember is, meg olyan nézetű ember is. Hogy a gyülekezetben megoszlás van. Egyre vigyázzatok, őrizzétek meg az örömet. Ha a kereszténységben eluralkodik a rossz kedvűség, az mindig annak a következménye, hogy az emberi eltakarja az Istenit. Valaki azt mondhatja, hogy ez hogy lehet? Hát Isten végtelenül nagy, mindent jelen való, az ember pedig véges és kicsi. De hát egy forint is eltakarhatja a napot, nem? Ugye el lehet egy forinttal takarni a napot, az egy forint olyan kicsi, hogy alig bírom megfogni sokszor a bódban. Vakarászik az ember, még egy forintot úgy fel tud venni. Mégis egy forintossal is el lehet takarni a napot, hogyan? Hát ha túl közel tartom a szememhez, nem? Egy forint is eltakarja a napot. Ugyanígy van minden emberivel. Lényegében, hogyha egy veszekedés, vitatkozás, pártoskodás jön a gyülekezetben, akkor nem az a probléma, hogy ilyen vagy amolyan hitelvi kérdés van-e emögött, hogy kérem szépen, ez jól hisz, vagy nem hisz jól, ez helyes ez a hitpont, vagy nem helyes ez a hitpont, ez most így van-e, vagy nem úgy van. A lényeg az mindig az egymáshoz való viszony megromlása, és az öröm eltűnése. Abban a pillanatban van jelen Sátán az Isten népe életében, ha eltűnik életéből az öröm. Ez egy nagyon fontos alapszabály. Ugye nagyon sok ember kikiáltja azt, hogy ő a teljes igazságot ismeri. Ez így lenne, akkor az menny örökké valóságán át ez az ember, ha oda jutna, én nem hiszem, hogy oda fog jutni, de ha oda jutna, akkor ez unatkozna, nem? Teljes igazságot ismeri. Talán korepetálna az angyalokat, vagy nem tudom, mit csinálna a mennybe. Teljes igazságot az ember nem ismeri. Különben is János megtanította arra, és ez a kereszténység egyetemes álláspontja volt, hogy az igazság az nem valami privatizálható ismeret, hanem az igazság az valaki. Jézus maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazi baj mindig, amikor vita jön, akkor nem ott van, hogy az egyiknek igaza van, a másiknak meg nincs, vagy kettőnek nincs igaza, és egy harmadik az igaz. Nem ez a lényeg. A lényeg ott kezdődik, hogy megromlik az öröm. És ha megromlik az öröm, annak az az oka, hogy nem Krisztus áll elől, hanem valami emberi. Lehet, hogy emberi eszme, emberi személy, lehet, hogy emberi gondolat, lehet, hogy emberi párt, lehet, hogy valami ezer más, ami emberi. Az öröm addig él, amíg Krisztus és én szinkronban vagyunk egymással.
egyformát akarunk. Ezért kezdődik így ez, egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. És azt mondja tovább, hogy ugyanazt írjam néktek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Ugye nem fáraszt engem, hogy újra és újra leírjam az örömöt, ez nem azért van, mert nem jut más eszembe, hanem az öröm az a tájékozódási pont. Ez engem nem fáraszt, hogy újra és újra és újra és újra visszatérjek az örömre. Örömre akkor is, hogyha életveszedelemben vagyok, örömre akkor is, hogyha az életveszedelemből szabadulok. Örömre akkor is, amikor híreket hallok felőled, tek örömre akkor is, hogyha hallom, hogy belső nehézségekkel küzdötök. Akkor is igaz az. És csak akkor fogjátok ezt igazán megérteni, hogyha ezt az örömet gyakorolni fogjátok. Igaz az, hogy a keresztény életnek a legfontosabb része ez az öröm. Ezt tudom, hogy ma nehéz elfogadni, hiszen azért kezdtem úgy az elején, hogy ma a kereszténység az örömtelen szenteskedőknek a gyülekezete. Nagyon sokszor, nem? Állandóan hosszú arccal megyünk, és lógatjuk a fejünket. Nagyon vívódtam, hogy elmondjam egy kis történetet, ami velem esett meg. Egészen fiatal lelkipásztor voltam, és volt egy gyülekezetem, ahol én nekem a legtöbb gyülekezeti tag, mint mamám vagy nagymamám lehetett volna. És hát fiatal emberként, ugye mindig az öreg néniknek prédikáltam, volt két bácsi, mindig nagyot hallottak, és mindig, hogy mondtad? Hangosan kellett beszélni. Ebben a gyülekezetben kitaláltam azt, hogy hát valami dolgom is legyen igazán, ezért megkértem a nagymamákat, hogy hozzák el az unokákat. Hát utána úgy volt, hogy amikor a Biblia tanulmány a szombatiskola volt, akkor a nénik, bácsik átvették a szombatiskolát, én pedig a gyerekekkel foglalkoztam addig. Sose felejtem el, megmondom a valós nevét, nem tudom, hogy éle hala, azóta se hallottam erről a fiúról, volt egy Torró Laci nevű fiú. Nagyon mozgalékony, eleven, akkor olyan ötödik osztályos gyerek volt. És hát a nagymama állandóan próbálta korholni, hogy csöndbe, csak rendesen, csak ezt ne, csak azt ne csinálj. Szóval a nagyma azt akarta, hogy üljön a Torró Laci a széken, és meg sem mozduljon az egész Isten tisztelet alatt. Hát ezt egy ötödikes fiútól kérni lehet, de hogy nem tudja megcsinálni, az biztos. De ezért a Torró Laci mindig nyüzsgött, amikor egy kicsit túl nyüzsgött, akkor mondtam egy történetet, akkor megint csendben volt. Szóval így egészen jól el voltunk. Egyik szombat, és mindig, amikor vége volt az istentiszteletnek, jött a nagymama, és azt mondta, ó, jaj, drága szigeti testvér, hogy én hogy szégyellem magam, hogy ez a haszontalan, rossz kölök annyira él. Mindig ezt mondta, hogy annyira él. Én meg örültem neki, hogy van, aki él a gyülekezetben. Szóval egyik szombaton kézen fogta a nagymama a Torró Lacit, és mentek haza. És hát, hogy mentek hazafelé, a busz megálló ott volt, ahol a piac volt. És ezen a piacon még bejártak a bolgárkertészek, nagyon nehéz nem megmondani, hogy melyik kerületben volt ez Budapesten, bejártak a bolgárkertészek, és ezek mindig csacsis fogattal húzták be az árut. És a Torró Laci, aki nem ott lakott, hanem itt bent Pesten, Józsefvárosban, csak a nagymamájánál szokott ott lenni,

egymás mellé, és a Laci megszólal a nagy csendben, mama. Ugye ez a szamár adventista. Nagymama nagyon megdöbbent, ő mesélte el nekem a következő héten. Azt mondja, hát honnan veszed ezt? Azt mondja, mert olyan komolyan tud állni ott. Nem árt, hogyha Torró Lacira emlékezünk. Ez a kereszténység karikatúrája. Hogy lehet reménykedni öröm nélkül? Éppen ez az a kérdés, ahonnan az apostol elindul. Na de hát milyen egyszerű ám a helyzet, kérem szépen, mondhatja a gyülekezet? Hiszen hát itt vannak a pártok. Most az öröm megőrzése érdekében, mert mindig ezt szoktuk csinálni, söpörjük szőnyeg alá, és azt mondjuk, hát igen, van ilyen is, olyan is, de nem nézünk oda azért, mégis csak jobbak vagyunk a sok évi átlagnál, ne figyeljünk oda erre, és ne mondjunk véreményt. Nagyon sokszor az ilyen elvtelen béke az, ami az örömet megrontja. Szabályként lehet kimondani, minden elvtelen béke örömet ront. Ha én nem merem elmondani azt, ami fáj, hanem a szőnyeg alá söpröm, abból sose lesz öröm. Utána aztán csiklandozhatom magam, hogy nevetni tudjak. Ez nem fog menni. Nézzük most, mit csinál az apostol. Van egy szó, amit háromszor megismétel a második vers. Ez az ovakodjatok. Ez az ovakodás, ez azt fejezi ki, hogy van egy közösségnek egy közös értéke. Ez az öröm. Az örömet nem lehet privatizálni. Nem lehet azt csinálni, én örülök, és mindenki más szomorú. Az öröm egy közös érték. A gyülekezet öröme Krisztusban egy közös érték. Ez az öröm abból jön, ugye már korábban erről beszéltünk, hogy az apostol és a gyülekezet egyformán élő kapcsolatban van Krisztussal. Ez ennek az örömnek az alapja. Ezért az örömért mindenkinek a gyülekezetben valamit kell tenni, ovakodni. Azt mondja, ovakodjatok a kutyáktól, ovakodjatok a gonosz munkásoktól, és ovakodjatok a megmetértektől. Mit jelent ez a három? Elsősorban mind a három valami nagyon durva dolog első hallásra. Hát hogy lehet, hogy egy ilyen élőhitű keresztény ember lekutyázza a gyülekezetben lévő embereket, hogy kutya? Mert ma akkor a kutyakultusz van, hogy ez nem olyan, mint az ókorban. Az ókorban nagyon kevés házi kutya volt. A kutya az lényegében a köztisztasági hivatal volt a palesztinai városokban. És itt a hasonlat alapja. A kutyának az volt a funkciója, hogy az utcára kidobott szemetet felfalta. Ha egy városban, vannak ilyen emlékeink, elfogytak a kutyák, akkor ott nagyon hamar járvány ütött ki, mert ugye nem volt köztisztasági hivatal, hanem kidobták a szerves anyagokat az utcára, és az elkezdett ott rohadni, büdös lett, és jött belőle a járvány. De hogyha kellő mennyiségű kutya volt, a kutyák felfalták a szemetet. Úgy látszik, hogy a kutyák ma se haltak ki. Én nagyon sok olyan embert ismerek, aki ilyen szemétfaló. Ha valakivel valami jó történik, az ólomlábakon jár. Ha valaki valamit elkövetett és rossz, tessék megnézni. Az gyorsan terjed. Olyan lapot ma Magyarországon nem lehet alapítani, amelyik a pozitív család képet mutatja fel, megpróbáltuk sokszor. Ez a mai embernek nem kell. Helyére kell olyan bulvárlap, amelyik állandóan leleplez, szeméttel foglalkozik, nem? A másik életének a szemete

ládájába. És mivel mindnyáján bűnösök vagyunk, mindnyájunknak van egy szemetes ládája, a tartalék az kimeríthetetlen, nem? És azt mondja az apostol, óvakodjatok a kutyáktól, a szemétevőktől. Tetszene neki érteni, hogy miről van itt szó? Nagyon gusztustalan, nem akarom tovább körülírni. Vannak ilyen szemétevő emberek. A másik ilyen, óvakodjatok a gonosz munkásoktól. Ezekről a gonosz munkásokról már az első fejezetben volt szó. Ezek olyan emberek, ezek a gonosz munkások, akik végzik a munkát, valóságosan Isten munkájába dolgoznak. De a munkájuk motivuma, ami mozgatja őket, ugye a motivum az abból a latin szóból jön, hogy moveo, ami azt jelenti, hogy mozgatni. Ami indítja őket. A szándék a gonosz. Az igazi rossz, és ezt tessék végig gondolni, az nem az, hogyha én így nyíltan egyenesbe megtámadok valakit, nem dicsérendő, de ezt legalább tudom, hogy ki ez az illető, amilyen az. Adjon Isten, olyan a fogadj Isten, hogy szokta mondani a magyar közmondás. A gonosz munkás az a jó munkálásával áltázza a veleig romlott szándék. Ez a második olyan dolog, ami a közösségben az örömet tönkreteszi. Szemétevés, és a gonosz munkásoknak ez a fajta munkája. És a harmadik, ez az, amit később továbbfejt, ez ugye nehezen fordítható magyarra, kihacsart formája ez a peritomé szónak, ami a körülmetélkedést jelentette. Óvakodjatok a megmetéltektől. És ott meg kell állni, és el kell gondolkodni azon, hogy mi is volt ez a körülmetélés. Azt hiszem, hogy ez hogy ment végbe, ezt mindenki tudja, de minek a jele volt, és hogy is működött ez az Isten népe életében a körülmetélés, ez nagyon fontos. A Jézus korabeli zsidóságnak az volt a dicsekedése mindig, hogy mi körülmetéltek vagyunk. Beértesítem ezt keresztény fogalommal, úgy talán jobban értjük. Mi megkeresztelt keresztény emberek vagyunk. Mi ehhez és ehhez az egyházhoz tartozunk. Nyolcad napjára körülmetéltek minden zsidót, erről senki nem tehetett. Meg nem szólhatott bele, nem személyes döntésre történt. Ezért már az Ószövetség idején arról volt szó, hogy tulajdonképpen a szíveteket metéljétek körül. Ezt állandóan mondja Jeremiás, Ézsaiás proféta, ez egy visszatérő profétai momentum volt. Mert az Istenhez való tartozás az nem a külsőn fordul meg. Minden időben az egyház történelemben jött olyan csapda, hogy külső jelekkel akarták biztosítani a belsőt. Jézus is adott külső jelet, nem a külső jelben van a probléma, hanem is a körülmetélésben volt a probléma. A körülmetélés bűn lett volna, hogy Jézus nem metélték volna körül nyolcadnapos korára, hogy az evangélium írja. Nem a jelekkel van a baj. Jézus adta mondjuk az úrvacsora jelét. Na de hogyha az úrvacsora tartalma elhomályosodik, hogy abban az Istennel való közösségem és a felebaráttal való közösségem jele van jelen, és a jel az csak akkor jelent valamit, hogyha a tartalma megvan, nem? Ha a tartalom elvész, akkor a jel egy puszta tárgyá válik, nem?
régiek ugye úgy mondták, hogy szimbólumok ezek a jelek. A szimbólon az első jelentésében azt jelentette, hogy zászló. Ugye Dugonis Titusra gondoljunk, az a zászlóért meghalt, de nem azért a darab rongyért halt meg, hanem a zászló tartalmáért, nem? Arról, hogy az ellenség ne foglalja el a bástyát, nem? Sok ember azt gondolja, hogy ha helyes a szimbólum, ez pótolja a tartalmat. Keresség egy szimbólum. Napestig lehet valakit merítgetni a víz alá. Megfelelően akkor változik valami, hogyha ott felejtem a víz alatt. A szimbólum nem tesz mássá, hanem a bennem megtörtént másnak kell megjelenni az én életemben, hogy tartalma legyen a szimbólumnak. Ez nem lehet fölcserélni. Nagyon érdekes, hogy az egyház története során mindig az történt, hogyha meggyengült a hit, akkor az egyház különböző adminisztratív szabályokkal kezdte megrendszabályozni a szimbólumokat. És ezzel együtt mindig misztifikálta a szimbólumokat. Az úrvacsora egy emlékvacsora volt, egy jelkép. Annak a jelképe, hogy Jézus Krisztus itt van köztünk, annak a jelképe, hogy Jézus Krisztus elvállalja velünk a közösséget, a lábmosás egy jelkép, annak a jelképe, hogy én kész vagyok meghajolni azelőtt, aki én ellenem vétkezett, és kész vagyok az örömért, a megnyerendő örömért, feláldozni a saját igazamat is, ha kell. Ha ennek a tartalma meggyengül, akkor elkezdjük a formát erősíteni. Elkezdjük misztifikálni. És akkor jönnek, hogy igen, de milyen legyen az a kenyér, és mit lehet abba beletenni. Ez a lábmosás akkor érvényes-e, hogyha nejlonharisnya rajtam van, vagy nem. És más ostobaságokat kezdünk kitalálni, már ne haragudjatok, hogy így mondom, hogy ostobaság, de ez mindig a forma a tartalom ellenébe. Én nem azt mondom, hogy a forma az mindegy. A forma csak addig él, amíg a tartalmat fejezi ki, de ha eltűnt a tartalom, akkor hiába van a forma, nem? A leghelyesebb forma is, nem? Ha én spanyol vagyok, és magyar kokárdát tűzök ki, akkor attól én még spanyol vagyok, nem? Hanem csak a megtévesztésre teszem ki azt a jelet, nem? Vagy ha kitalálok egy nem létező ország zászlóját, én azt lobogtathatom. A jelkép megvan, a legjobb anyagból készülhet, csak éppen nem jelent semmit. Így járt a zsidóság is. És Pál azt mondja, hogy óvakodjatok azoktól, akik a formák keresztényei csak. Akinek a testi jel ugyan rajta van, de a tartalom az nincs. Rá lehetne nyomni a postabélyegzőt, hogy minta érték nélkül. És itt Pál egy nagyon izgalmas dolgot mond. Azt mondja, mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik Isten szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekedünk, nem testben bizakodunk. Azt mondja Pál, hogy mi, akik elindultunk, ti meg én, elindultunk a Krisztus útján, mi vagyunk az igazi jel. Nem a külső testi jel az igazi jel, hanem az az igazi jel, hogy a mi életünkben történt valami, ő elmondja azt, és itt rögtön következik, hogy ő tényleg dicsekedhetne. Pál korában nagyon ritka volt az, aki meg tudta mondani, hogy melyik törzsből származik. Pál elmondja, hogy én zsidó vagyok a zsidók közül. Ez azt jelenti, hogy nem csak származásra vagyok zsidó, hanem úgy is értem. Meg tudom mondani a törzsemet. Pontosan vissza tudom vezetni Ábrahámig az egész életem. Én is farizeus vagyok. A farizeus nem egyszerűen képmutatót jelentett akkor.
Én is olyan radikális hívő vagyok, hogy az egész életem ráteszem a hitemre. Én is megtettem mindent az atyák tanítása szerint. Öldökléstől lihegve rohantam a damaszkuszi úton. De találkoztam Krisztussal. És ezért nem az történt velem csak, hogy bemerítettek a vízbe, ettől még én zsidó maradtam volna, mondja Pál. Gondoljunk Keresztelő János keresztségére. Hanem belülről megváltozott az életem. Ezért a belülről megváltozott életű emberek tulajdonképpen Jézus Krisztus igazi jelei. És ennek a Jézus Krisztusnak az én életemben most mindent alárendelek. És ez egy nagyszerű dolog. Ezt az igét nagyon sokszor helytelenül szokták idézni. Pál itt azt mondja, hogy Jézus Krisztus ismeretéért minden szemétnek és kárnak ítélek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Pál mondjuk elfelejtette azt, hogy zsidó? Nem. Hogy Pál nem vállalta el ezt a népet, amit Isten népének tart. Tessék elolvasni a Római Levél 9. fejezetétől a 11. fejezetig terjedő szakaszt. Nem így van. Hát akkor mit jelent ez? Ha valami eszköz céllá lesz az én életembe, akkor felbomlik az én lelki életem belső értékrendje. Krisztus követőjének lenni az azt jelenti, hogy egy értékcsere megy végbe az én életembe. Megtérni az azt jelenti, hogy ezt az értékcserét átélni. Pál nem felejtette azt, amit Gamáliel lábánál tanult. Megnézzük a leveleit, csodálatosan gyönyörű igeidézett füzérek vannak benne. Ha megnézzük a leveleit nyelvileg is, akkor mindaz a görög-római hellenista tudás, amit gyerekkora óta összeszedett Tarsusban, a kétkapujú városban, ahol a kor egyik filozófiai iskolája, a legjelentősebb filozófiai iskolája, Epikúreus iskolája volt, azt lehet mondani, ott kamatozik. Hát akkor mit jelent az, hogy szemétnek és kárnak ítéle? Ez azt jelenti, hogy Pál azt mondja, hogy korábban az én műveltségem, hitem, vallásom, bibliaismeretem, kegyességem az cél volt. Most pedig, hogy Krisztus megismerjem, eszköz lett. Visszakerült a cél helyéről az eszköz helyére mindaz, amit összegyűjtöttem. Ez ebben a környezetben épp az volt, mintha én elmondanám, én gyerekkorom óta adventista családban nőttem. Prédikátor gyerek voltam. Nagyon kis időt, kamaszkorom egy pár hónapját eltekintve, mindig hívő voltam, akkor volt egy ilyen lázadó korszakom. Akkor is itt voltam, csak úgy berzenkedtem. Én az egész életemet erre a gyülekezetre szántam. De ha megismerem Krisztust, ebből kár és szemét lesz. Minden olyan jó cselekedet, amit én csináltam, az kár és szemét. Nem? Most ez nem azt jelenti, hogy megtagadom a múltamat, hanem azt jelenti, hogy alárendelem a múltam, a jelenem, az egész életem Krisztusnak. A tévtanítók és Pál között itt a különbség.
Nézzük meg, itt nem arról van szó, hogy Pál különböző tanításokon elkezd vitatkozni, hogy a Biblia azt mondja, ti pedig azt mondjátok, és hogyha innen nézzük, és ha így csavarjuk, úgy csavarjuk, azért nekem van igazam. Nem erről van szó. Itt egy életszemléletbeli váltásról van szó. Másképp látom az életet. Itt arról van szó, hogy azokat, amiket kaptam, azok eszközök. És hogyha én az eszközből célt csinálok, akkor bálványt csinálok belőle. Elhiszitek, hogy a Biblia ismeret is lehet bálvány, és kár és szemét? Elhiszitek? Az az én dicsekedésem alapja, és nem pedig Krisztus eszköze. Én nem adom oda úgy, ahogy vagyok magamat a Krisztusnak. Hanem karriert építek, ugye? Nagyon sokat szoktak beszélni arról mindenféle egyházban, hogy egyházi karrierépítés, karrierkép. Múltkor egyik egyháznak a gyűlésén voltam, nem a mi egyházunkén, és ott arról volt szó, hogy jó volna a fiatal lelkészeknek beszélni a karrierépítésről, és létre kellene hozni egy olyan szakot, ahol ugye módszeresen kiképeznék a karrierépítésre. De akkreditációs bizottságban volt, hogy odasugtam a katolikus kollégának, hogy te, ez így van, akkor ti hozzatok létre egy pápa képzőintézetet. Erre visszasugta, hogy nem kő, mert akkor itt, aki itt végez, az mind pápa akar lenni. Nem? Ide vezet a karrierépítés, nem? Mi a baj? Ez azt jelenti, hogy nem kell vezetéstudományi ismereteket megtanulni, mondjuk egy leg, dehogy nem kell. Csak az eszköz, az nem lehet cél. És a Krisztus nélküli embert az mutatja meg, az buktatja le, így is lehetne mondani, hogy a talentumából, amit azért adott az Úr, hogy kamatoztasson, vagy a lelki ajándékából, amivel Isten tulajdonképpen a másik embert akarta megajándékozni, úgyhogy nekem odaadta kamatozásra, célt csinál, rangot csinál. De egy talentumos szolga, az lehetett volna Kossuth díjas talentum tulajdonos, nem? De rossz szolga volt, miért? Mert nem tekintette eszköznek, nem kamatoztatta, nem? Erről van szó. Mert, és itt fejeződik be ez a szakasz, a keresztény ember az az ember, aki tudja, hogy a földi élete az nem cél, hanem a földi élete szolgálat. Hogy fejeződik be ez? Nézzük csak a 11. verset. Hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. 10. vers meg úgy, hogy megismerjem őt, és feltámadás erejét, valamint a szenvedésekben való részeset, és hasonlóvá lévén az ő halálához. Vagyis magyarul, ez a földi élet arra való, hogy Krisztus sorsával azonosuljak. A mi életünk Krisztusban van. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ugye? Hogyan? Hogy az az indulat legyen bennetek, mondja Filippi 2-t, ami volt a Krisztus Jézusban. Ugye milyen érdekes ez a szakasz? A kereszténységet soha nem a külső támadások kényszerítették térdre. Mindig gyanús nekem, amikor a kereszténység a külső bántalmai miatt úgy sóhajtozik és nyalogatja a sebét. Ma is lehet látni ilyen embereket. A kereszténységet mindig azt teszi tönkre, akkor veszti el az örömet,
hogyha a kapott eszközökből cél lesz. Ha a kereszténység öntörvényű lesz. Ha önmagáért élő emberek közössége, saját belső céljaikért élő emberek közössége lesz a gyülekezet. Mert ennek az lesz a vége, nem azt fogom énekelni, hogy te benned bíztam elejétől fogva, hogy Szent Simonár Albert a 90. Zsoltát megírta, hanem úgy, hogy a 20. századi ember mondja, József Attila nagyon zseniális észrevétele ez. Ma így énekeljünk, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Aztán megnézhetjük, hogy hova is jutunk. Nem? Ez az ige figyelmeztet. És tanít. Figyelmeztet arra, hogy az öröm megőrzések köz feladat. És tanít arra, hogy az öröm megőrzésének az az útja, ha az Istentől adottból nem cél lesz, hanem eszköz. Eszköz a másikért. Mert Isten a másik ember szolgálatára akarja felszabadítani az életed. Felszabadítani az önzésed alól. Azért, hogy elérd az örömet. Én hiszem azt, hogy a 20. századi, 21. századi kereszténységnek vissza kell találni az örömhöz. Nem lehetünk a rosszkedvű, szenteskedők gyülekezete. Mert ha az maradunk, akkor nem ismeri meg a világ, hogy kicsoda Krisztus. Segítsen Isten bennünket, hogy mi ezt az utat, ezt a visszavezető utat megtegyük. Amen.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekintsd meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Isten végtelen szeretetéből, hozzánk való nagy kegyelméből és irgalmasságból íme ismét együnk vagyunk. A Biblia Isten ígéjének, a menny üzenetének tanulmányozásában. Miután láttuk felelősségünket a környező világért, egymásért, fele barátainkért, önmagunkért, miután láttuk, milyen veszedelmes következményekkel jár az Isten elől való menekülés bűne, amikor Isten egy irányba küld minket, mi pedig más irányba megyünk, emberi meggondolásokból, saját megfontolásból. Most figyeljünk, kedves testvéreim, egy a Biblia által elénk vetített másik bűnre, kísértésbe. A mai elmélkedésünk témáját ezzel a címmel látnám el. A gondatlan álom veszedelme. A Bibliában találunk ilyen gondatlan, bűnös elalvásokat. Mindahányat Isten elítéli, megítéli, sőt, meg is bünteti. Az Új Testamentumban is, amikor Jézus beszél az ő eljövetelének jeleiről, többek között egy nagyon mély értelmű példázatot is mond tanítványainak, a 10 szűz példázatát. Őnékük is bűnük, tragédiájuk abban rejlett, hogy elaludtak felkészületlenül. Az 5 balga szűznek bűne és bűnének tragikus következménye abból fakadt, hogy gondatlanul aludtak el, olaj tartalék nélkül. A mai ígeszolgálatunk alapgondolatát olvassuk Jónás próféta könyvének első fejezetéből, a 4. és 5. vers. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajóba, és lefeküdt, és elaludt. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Ezt a történelmi képet, ezt a tragikus elalvást, és ennek még tragikusabb következményét így énekli meg Babits Mihály a költő.
1: Az Úr azonban szerzett nagy szelet és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hullókék hullámfalakból. Mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.
0: Jónás nem a tevékenységtől félt, hanem Isten tervétől. Lázasan cselekedni kezdett. Lement Jákóba, hajót keresett, kifizette az úti költséget, és elindult, de ellenkező irányba. Elindult menekülni az Úrnak színe elől. Ezért kész volt anyagi áldozatokat is vállalni. Érdekes, hogy Isten nem agatályozta meg útjának elején, tervének végrehajtásában a prófétát. Tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert Isten mindenkor tiszteletben tartja az embernek, mint a teremtés koronájának szabad választási jogát, szabad akaratát. Isten nem gyakorol erőszakot az ember szabad akarata felett. Az ember szabadon választhat. Az egyetlen teremtett lény, az angyalokon kívül, akinek megadatott ezen a földön a szabad döntés, a szabad választás joga, de nem a következmények elkerülése is. De Isten mégis beleszól, mert a következményeknek be kell állaniuk. Ahhoz, hogy Jónás meggyógyuljon, és alkalmas lehessen a küldetésre, biztonságérzetét, ezt az emberi biztonságérzetet kellett összetörni, kellett összezúzni. Legtöbb próbánkban Isten ma is ezt teszi bennünk. Elveszi biztonságérzetünket, amely önigazultakká, amely magabiztosakká tehet bennünket úgy annyira, hogy nem számolunk többet az Istennel. Jónásnak alázatosságot kellett tanulni. Félni kellett tanulnia, hogy bízni tudjon Istenben. Az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. De figyeljük csak, mi történt közben a hajón. Ha nem tudnánk a történetet, talán arra gondolnánk, hogy Jónás a felelősség súlya alatt összeroskadva bevallja bűnét társainak, és megvallja felelőtlenségét, bűnét Istennek. De sajnos nem ez történt. Jónás távolról sem érezte magát felelősnek a hajó sorsáért. Ez ennek a történet szakasznak a szomorú csattanója. Nem érezte magát Jónás, Isten küldötte, felelősnek azért, ami az ő bűne és felelőtlensége miatt szakadt a hajóra és utasaira. Azt olvassuk, hogy a hajósokat félelem fogta el. Hát ez az egészséges félelem érzet hiányzott éppen Jónásból. Jónás ekkor még mindig csak magában bízott. Vagy talán azt mondanád, Jónás bátor volt? Ám a bátorságról csak akkor lehet beszélni, ha felelősségteljes szeretet van jelen életünkben. Ezért Jónás inkább vakmerő volt, mint bátor. Mert mondottuk az előbbi előadásunkban is, hogy a szeretetlen cselekvés vakmerőségből való cselekvést jelent. A szeretet cselekedeteihez kell mindig bátorság. És a bátorság születik mindig a szeretet gyökeréről. Inkább vakmerő volt Jónás. Jobban félt a küldetéstől, mint a vihartól. Jónás most itt a hajón sem akart dolgozni, itt a hajón sem kívánt tenni semmit embertársaiért. Még itt sem akart lelkeket, életeket menteni. Pedig Isten éppen a viharon keresztül akarta felelőssé tenni a prófétát pogány úti társaiért, hogy így rávezesse szolgáját, hogy Ninivéért is felelősséget érezze. Isten nem azért engedte meg a vihart, mert megharagudott volna Jónásra. Nem. Vagy mert bosszút akart állni Jónás engedetlensége, menekülése és tétlensége miatt. Hanem azért engedte meg Isten a vihart, hogy Jónás saját vesztén, saját tapasztalatán keresztül tanulja meg azt, ami éppen hiányzott belőle, a felelős szeretet az emberek iránt. Babits Mihály ezt egy nagyon szép költői képpel érzékelteti, hogy ebben a viharban Jónás számára tulajdonképpen Ninivéről van szó.
1: S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hulna, kelne, s percenként összedőlne újra.
0: Figyeljük csak meg, kedves hallgatóim! A pogányok itt ebben az ige szakaszban és történet részben Isten félőbbek, mint Jónás. Ez első olvasatra a meglepő. Ők rögtön keresték a kapcsolatot isteneikkel. Jónás viszont éppen ezelől a kapcsolat elől menekült. Jónás néma, a hajósokról viszont azt jegyzi fel a Szentírás, mindegyik a maga istenéhez kiáltott. Így tehát ezek a pogány emberek jobban érezték Isten iránti felelősségüket, mint Jónás, Istennek prófétája. És figyeljétek meg, nem csak kiáltottak, nem csak, hogy imádkoztak, hanem dolgoztak is, megfeszítve a hajóért. Ősi tengerész tapasztalat alapján a hajóban lévő holmit a tengerbe vetették, hogy ezzel is könnyebb legyen a hajó. És ezzel szemben Jónás nem csak az imádságot tagadta meg, de a munkát is. Passzív maradt. Jaj, testvéreim! Megdöbbentő Isten emberének ez a tétlensége, ez a passzivitása egy ilyen veszedelem közepette. Most már jobban megértjük azt, hogy Jónás nem csak Ninivéért nem akart semmit sem tenni, mert nézzétek, legközvetlenebb útitársaiért, sőt, még önmagáért sem. Ez a tétlenség, ez a passzivitás a prófétának nagy tékozlása. Ebben hasonlít a próféta Jónás az új testamentumi tékozló fiúhoz, meg az egytálentumos szolgához. Lényegében Jónás nem csinál semmi rosszat. Ám ne feledjük el, hogy az ige szerint, a Biblia tanítása szerint az is bűn, ha valaki a jót nem cselekszik. Nem elég megtartóztatni magunkat a rossznak cselekedetétől, hanem a bibliai parancs az, hogy cselekedjük a jót. Mert azt olvasom Jakab apostol levele 4. része 17. versében, azért, ha valaki cselekedhetne jót, és nem cselekszi, bűne az annak. A jó cselekedetek elmulasztása legalább olyan bűn az ember számára, mint a gonosz cselekedeteknek művelése. Hát, ebben a történet szakaszban is rólunk, az utolsó idők keresztény gyülekezetéről van szó. Ezért mondom, hogy Jónás bűne igazi laodéciai bűn, annak az embernek a bűne, aki gazdagnak érzi magát, olyannak, akinek semmire sincs szüksége. Minékünk is meg kell tanulnunk, hogy egykor meg kell álljunk Krisztus ítélő széke előtt. És számot kell adnunk nem csak gonosz tetteinkről, de mulasztásainkról is, amikor lehetőségeinket, a jó cselekedeteknek lehetőségeit mulasztottuk el. A bizonyságtevés, a másokért való önzetlen cselekedet alkalmainak elmulasztása a mai kegyes ember, a mai keresztény ember legsúlyosabb bűne, testvérei. Ne áltassuk magunkat, nem loptam, nem öltem, nem vettem el, és nem kívántam el, ami a másé, mi rosszat cselekedtem, miből kéne nekem megtérnem. Ne áltassuk magunkat azzal, ha cégéres bűnöket nem követtünk el, nincs bűnünk. Mert a jó cselekedeteknek elmulasztása legalább olyan súlyos bűn Isten szemében, mint az ő parancsolatainak bármelyik parancsolatnak is áthágása. Jónás halált megvető vakmerőséggel aludni indult a hajó aljába. Szándékosan mondtam, hogy vakmerőséggel, és nem bátorsággal. Mert ő nem azért ment aludni a hajó aljába, mert bátor volt, mert nem félt a vihartól, hanem azért, mert igenis gyáva volt. Nem merte és nem akarta vállalni társaival a legközvetlenebb emberközösséget sem. Hiányzott belőle a felelősség érzet azokért, akiket éppen az ő tagadása, az ő menekülése sodort ilyen végveszedelembe. S vajon mi? Hányszor menekülünk mások átkára az isteni küldetés elől? Testvérem, őszintén szemébe tudsz nézni a mai embernek, akit talán éppen a te mulasztásod terhe sodort sokszor végső kétségbe esésbe? Vagy legalább adósnak érzed magad iránta? Aki ma nem vállalja a prófétaságot Isten elhívó és elküldő szavának feszültségét, az éppen ilyen betegesen önző individualista, mint Jónás volt. A hajó alján keresi a vigasztalást. Talán ma is azt gondolja az ilyen próféta, hogy a bűnös világtól menekül. Talán azt, hogy a pogány istentiszteletek és imádságok helytelenségétől menekül. Pedig valójában Isten elől akar elrejtőzni, mint annak idején Éden kertjében rejtőztek el ősszüleink. És hányszor nem halljuk Istennek a mai viharból is átcsengő, harsogó hangját: hol vagy Ádám? Hol vagy ember? Mert ne feledjétek, Ninivében lenni, ninivei módon éppen olyan bűn, mint prófétának lenni, és Ninive helyett a hajó aljában gondtalanul aludni. A protestáns Miskóte írja egyik könyvében ezt a megrázóan szép leírást: az egyháziak alszanak a legalsó kabinban. Amikor a vihar végig söpör a világon, mikor a többiek a maguk módján imádkoznak, a kegyes ember szellemileg is tétlen fekszik ott, mert úgy véli, hogy nem róla, vagy legalábbis első helyt nem róla van szó. Az Úr különbséget tesz az igazság és hordozója, az igazság és képviselője között. Itt az Isten újja az, amely a sors leple alatt elrejtve az egyházat mutatja ki a világra zúdult vihar tulajdonképpeni bűnös felelőseként. Megrázó szavak. Elgondolkoztató szavak. Lényegében Jónás vakmerő. Nem fél. Kész meghalni, de a szolgálatot végrehajtani, jaj, nincs ereje. A vakmerőséghez sokszor nem kell erő. A bátorsághoz, a bátor cselekedetekhez viszont mindig felülről származó erőre van szükség. A küldetés végrehajtásához Jónás énjének, önzésének kellett volna meghalnia, de Jónás számára saját énje drágább volt, mint saját élete. Az önzés állapotában az emberhez, az Istenhez való viszonya válik rendezetlenné. És ennek, testvéreim, mindig és ma is súlyos következménye van. A világ ma is sokszor azért szenved, mert Isten népe, mert a keresztény gyülekezet menekül a küldetés elől,

hajóssal is ez történt. Oda ment hozzá a hajós kapitány, és ezt mondta neki. Mi van, te nagy alvó? Sokszor az általunk megvetett, lenézett világon keresztül kérdezi meg ugyanezt tőlünk az Isten. Azok, akik sokszor helyettünk is nyitott szemmel néznek, azok költögetnek, jaj, minket sokszor, azok próbálnak imádkozásra bírni minket, hát nem szégyen ez, kedves keresztény testvéreim, Isten gyermekeire nézve, a keresztény gyülekezetre nézve, a keresztény emberre, a keresztény szolgára nézve, hogy a világ késztessen, kérjen minket imádkozni. Kelj fel! Kiállj Istenedhez, mondta a hajós kapitán. Talán gondol rejánk ez az Isten, és nem veszünk el. Ó, testvéreim! Ez az ember jobban bízott Jónás Istenében, mint a próféta. Ez a pogány ember hívta imádkozni Jónást. Csak hogy a Jónás imája nem sokat ér. Mert White Helene, a Proféták és Királyok című csodálatos ihletet könyvében azt írja, a kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan marad. Még egyszer. A kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan marad. Más szóval, Isten nem hatódik meg azon, hogy szolgálja imádkozik. Mert imával, kegyeskedéssel nem lehet az engedelmességet, a küldetés parancsát helyettesíteni. Amikor Jézus azt parancsolja nekünk, menjetek, mi nem mondhatjuk, Urunk, mi éppen most akarunk hozzád jönni. Nem. Nekünk azt a parancsot kell teljesítenünk, amelyet éppen itt és éppen most ad nékünk az Úr. A vihar természetes, hogy Jónás imájára sem szűnik. Mert nem a próféta rendelkezik Istennel, és Istenen keresztül a világgal, a természettel, hanem Isten rendelkezik a prófétával, a szolgáival, az emberrel. És a hajósok tovább keresték az okot. Vajon miért van mindez mi rajtunk, és sorsot vedettek? Az ő pogány szokásuk szerint. És a sors Jónásra esett. Mit tanulunk ebből? Isten nem takarta el Jónás bűnét a hajósok elől. Hát, testvéreim, valljuk csak be. Mi is sokszor szeretnénk Isten diszkrécióját. Ilyen jónási esetekben. De ne feledjük el, ezt soha nem kaphatjuk meg. Le kell lepleződnie annak, hogy mi nem vagyunk gazdagok, hanem nyomorult, nyavajás, mezítelen emberek vagyunk. Hogy közömbös, langymelegség álmosságunkból csak így tudunk megszabadulni. A tíz szűz is aludt, mi sem teszünk mást. És Isten küld hajós kapitányokat, akik ébrezgetni kezdenek minket. De az ébredés csak úgy lehet, ha készen vagyunk lelepleződni, ha vállaljuk bűneinket,

0: miatt a megszégyenlést. Minket is megkérdeznek gyakran, mint Jónást. Beszélj csak el nekünk, hogy miért van rajtunk ez a veszedelem. A mai embernek is ez a fő kérdése. Miért vannak ezek? Miért a sok háború? Miért a sok terror? Miért a sok betegség? Miért a halál? Miért a gyűlölet? És nem utolsó sorba, miért a sok vallás? És kérdik tőlünk, mi van a történések kulisszái mögött? Ezek a kérdések adhatnak alkalmat arra, hogy Isten reánk bízott és megértett üzenetét továbbítsuk, és vele együtt az isteni megoldást közöljük embertestvéreinkkel, e világgal. De meghalljuk ezt a kérdést? Vagy Istennek ma is hajós kapitányokkal, pogány hajós kapitányokkal kell bennünket ébrezgetnie? Hitünk becsülete azon fordul meg, kedves keresztény hallgatóim, hogy ezekre a sorsdöntő kérdésekre mit válaszolunk. Itt dől el, hogy veszedelmet vagy szabadulást hozunk embertársainkra. Ma egyre jobban azt várja tőlünk a világ, hogy szint valljunk. Isten gyermekei ma a megkérdezettség állapotában vannak. Amikor is szó szerint teljesedik a páli íge, a Róma 8.19 szerint, miszerint a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenési. Jónástól is kérdezték, mi a foglalkozásod? Honnan jössz? Hol a hazád? És melyik népből vagy te? Kedves testvéreim, mi hogyan válaszolunk az emberek mai kérdéseire? És Jónás gyógyulása itt kezdődött. Akaratlanul is az Istenről vallott. Az igaz Istenről, az ő Istenéről. Hamar kiderült, hogy Isten nem csupán a próféta hitének tárgya, hanem az ő létének a meghatározója is. Aztán a záporozó kérdésekre Jónás ezt válaszolja.
1: Héber vagyok, és az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta.
0: Ebben a vallomásában az a különös, hogy Jónás éppen azt, amit itt elmondott, azt nem akarta megérteni. Ezért menekült a tengeren, a tenger és a szárazföld teremtő istene elől. De figyeljétek csak! Ez a válasz mennyire hasonlít a reánk bízott üzenetre. Ahogy nekünk kell megválaszolnunk az embereknek hozzánk intézett kérdési. Mi a válaszunk? Figyeljétek csak a hasonlóságot, Jónás válasza és az utolsó kor gyülekezetének válasza között. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14:7. Jónás vallomásának és cselekedeteinek ellenmondását, kontrasztját a pogány hajósok hamarabb észreveszik, mint a próféta. Ők kezdenek el félni. Ők szólítják meg elsőnek a próféta lelkiismeretét, és jaj, ez is milyen tragikum. Hogy tehettél ilyet? Kik kérdezik? A pogányok. Isten szolgájától, a prófétától. Hogy tehettél ilyet? De Jónás bűnének lelepleződése nem csitítja le a tenger. Jónásnak önmagát kellett elítélnie. Olyan helyzetbe akarja hozni Isten Jónást, amelyben nem a saját emberi önbiztosítása éltet, hanem kizárólag Isten kegyelme. A vihar ezért egyre nő, és Jónás végre kimondja mások érdekében maga fölött az ítéletet. Ő pedig azt mondta nékik.
1: Fogjatok és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt rátok ez a nagy vihar.
0: Kedves testvéreim! Ugye, hogy egy kicsit hasonlít a mi életünk, üdvösség történeti helyzetünk ehhez a jelenethez? A Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő népe között kezdi meg az ítéletet. Népét rostálja, és közben rábízza a kegyelmi üzenet hirdetését. Isten népe csak akkor, és csak úgy ébredhet tudatára küldetésének, ha rádöbbenünk arra, hogy másokért, az üzenetért szükség van arra, hogy önmagunkat ítéljük meg, hogy szembeforduljunk saját magunk bűneivel. Mert a Biblia azt mondja, ne a másikat, magatokat próbáljátok meg, ha a hitben vagytok én. Ami nagy bűnünk, hogy igen-igen készek vagyunk megpróbálni a másikat. Olyan jól tudjuk, hogy mi illik és mi nem a másikhoz. Hányszor hangzik el, nektek hívőknek ezt nem szabad tenni. Hozzátok hívőkhöz ez nem illik. Ám a Biblia nem így tanít. Mert a Biblia mindenkihez szól. Ami nem illik az egyiknek, az nem illik a másiknak sem. Ami bűn az egyik ember számára, bűn az minden ember számára. A nagy áttörés Jónás életében az volt, amikor társai előtt megfogalmazta, amit ő már nagyon régen sejthetett. Ő a viharnak az okozója. Ezt a felismerést, testvéreim, mi sem tudjuk kikerülni. Én miattam van a vihar. Ezért ne próbáljuk meg a felelősséget másokra áthárítani. Ismerjük be gyarló, bűnös helyzetünket, és hogy a reánk szakadt veszedelemnek elsődleges okozói mi magunk vagyunk. Mert nagyon jól mondta valaki, senkit nem érhet nagyobb baj annál, mint amilyet ő maga okoz önmagának. Vajon vállaljuk bűneinket? Következményeivel együtt? Ez a bűntől való szabadulás útja. Vállaljunk-e bűneinket a bűnnek következményével együtt?

amikor volt az a perc, hogy Jézusnak elmondtál mindent, és ő válaszolt, hogy elfogadott, sosem vádolt, csak felemelt.

0: Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, hogy Jónásból eddig hiányzott a felelősségérzet önmagáért is, és másokért is. Ezért nem ment Ninivébe. Most éppen ez a felelősségérzet ébredt fel benne. Ezt tanította meg Jónást, önmagát hibáztatni, önmagát kárhoztatni. De a hajósok nem éltek vissza Jónás önvádjaival. Ők továbbra is mindent megpróbáltak. Az emberek megfeszítették erejüket, hogy visszajussanak a szárazföldre, de nem tudtak. Mert a tenger egyre viharossabbá lett körülött. Jónás tőlük, akik éppen miatta kerültek bajba, kapta azt az együttérzést, azt a szolidáris érzetet, ami éppen belőle hiányzott. Csak hogy az isteni tervben Jónás számára nem a szárazföldön, a parton volt a kiút. Most neki azt kellett megtanulnia, hogy Isten logikája szerint nem a biztosított a biztos. A hajósoknak is meg kellett tudni a menekülő próféta bűnének a súlyát, amelyet Babits Mihály ezekben a szavakban ad vissza.
1: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom.
0: Hallottátok? Az emberek magatartása itt ismét ellentéte Jónás magatartásának. A pogány emberek kegyelmesek Jónás iránt. A pogányok Jónás bűnös magatartásából is megtanultak imádkozni az igaz Istenhez. Testvéreim, ma sem biztos, hogy bűneink kendőzésével segítjük az embereket közelebb Istenhez. A megvallott bűn nem akadályozza az evangéliumot, csak az eltitkolt bűn, az eltitkolt mulasztás mérgez. Mert aki elfedezi az ő vétkét, olvassuk a Bibliában, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. A samáriai asszony sem azért volt eredményes bizonyságtevő, mert korábban példás életet élt, hanem azért, mert az emberek észrevették rajta, hogy megszabadult bűneinek súlyától. Észrevették rajta a változást. Itt is most csoda tört. A bűnbánó megtört élő próféta kezdte Isten felé mutatni az útat. Jónásért pedig azok a hajósok kezdtek először imádkozni, akikkel szemben korábban olyan kevés felelősséget érzett Jónás. Halljátok csak! Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne engedj elvesznünk ennek az embernek az életéért, és ne terhelj meg bennünket ártatlan vérrel, mert te, Úr, azt teszed, amit akarsz. Pogány embereknek imádsága volt ez. A hajósok rádöbbentek arra, hogy Jónás fontos embere az Istennek. hogy Jónásnak feladata van. És ezért tenni szerettek volna valamit ezért az emberért, Jónásért. De Isten útjai nem a mi elképzeléseink szerint vezet. A vihar nem szűnt meg. Ez a tovább tomboló vihar volt a hajósok hitének, de Jónás hitének is a próbája. Vajon tudnak-e benne bízni? És Jónást a tengerbe kellett vetni. Mindenkinek látni kellett, hogy a küldetése elől elmenekülő próféta bűne milyen súlyos bűn Isten szemébe. Jónásnak teljesen Isten kezébe kellett tennie életét, hogy ezáltal ismét alkalmas lehessen a nagy küldetésre.
1: Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóduk, pusztuljon, aki nem kell. S nagyot locsant, s megcsendesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva két rét, görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben feltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.
0: Imádkozzunk! Mi atyánk, Istenünk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Üdvözítő Jézus Krisztusunk áldott szent nevében, ím ismét imádságos szívvel állunk a kegyelmi trónus elé. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem érdemünk szerint cselekszel velünk. Köszönjük, hogy küldted számunkra a mai üzenetet is, amely által ébrezgetni akarod gondatlan, bűnös álomba szenderedett szolgáidat. Kérünk, Istenünk, szent lelked révén taníts minket, taníts szent igazságodra, taníts akaratod teljesítésére, taníts meg bennünket járni a te útaidon, a te akaratod szerint. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor bűnös gondatlansággal aludni mentünk a hajó mélyére. Ó, arcunk pirulásával állapítjuk meg, hogy minket is sokszor pogány századosok ébrezgetnek, pogány századosok kérdezgetnek, és a kívülálló világ előtt kell számot adnunk arról, hogy mi a tieid vagyunk, hogy te bíztál meg bennünket üzeneteddel, hogy te kéred számon tőlünk, embertestvéreinknek bűnét és vérét. Ezért kérünk, Istenünk, szent lelked által ébreszd fel bennünket is. Ébreszd fel úgy, mint egykor prófétádat Illést. Táplálj bennünket is az örök életnek kenyerével és vizével, hogy tudjunk tovább menni a te szent hegyedig, a Hórebig. A mi Hórebünk a Golgota, a mi oltárunk a kereszt, a mi áldozati bárányunk a te szentséges szent fiad, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Segíts minket, őre jábízni életünket, és az ő szeretete révén taníts minket egymást szeretni, egymást megbecsülni, egymásért felelősséget vállalni.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen,

minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. Önök a Lépésről lépésre című műsort hallgatják, és e műsor keretében az Úr Jézusról, az ő tanításairól beszélgetünk, azt szeretnénk megismerni, hogy ki volt ő, mi az, amit tanított, és tesszük ezt minden alkalommal lépésről lépésre. A műsor házigazdája Szász Károly Zsolt, és vendégem Filip Lukács István, a kolozsvári magyar adventista gyülekezetnek lelkipásztora. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Adásról adásra Jézusnak, az ő életének újabb mozzanatairól, tanításairól beszélgetünk. Jézust többször is lehetett hallani, amint kijelentette, én vagyok. A János evangélium a 10. fejezetében, a 11., majd 14., 15. versében olvashatjuk. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Majd én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Miért azonosul Jézus egy pásztorral? Mi közös volt Jézus és egy pásztor között, és miért a jó pásztor? Mi tette őt különlegessé?
2: Még kultúránkban is a pásztor fogalma rendszerint egy pozitív képet elevenít fel az emberekben. Habár ma már egyre ritkábban látunk pásztorokat, főleg városi lakósok. Ellenben a Jézus idejében, az ömében falun lakó, vagy a városon lakók is inkább a mai falusi életmódhoz közelebb életmódot folytató emberek naponta látták a pásztort, tehát egy olyan kép volt számukra, amely nagyon is ismert volt. Egyrészt, másrészt pedig a pásztor gondoskodása, vigyázása a nyáj fölött egy szimbólumá vált, a gondoskodásnak a szimbólumává vált. Ha arra gondolunk, hogy abban az időben sokkal elterjedettebbek voltak a vadak, mint mondjuk általában itt környékünkön, a közbiztonság is meglehetősen alacsonyabb szinten állt, akkor megérthetjük, hogy a pásztornak milyen nagy feladata volt a nyáját megvédeni, oltalmazni. Tehát az oltalomnak, a vigyázásnak, a gondoskodásnak a megtestesítője volt a pásztor, és Jézus ezt a képet használja fel, alkalmazva önmagára, vagy ezt a képet is, hogy ő a jó pásztor, aki a legjobban elvégzi a gondoskodást, a gyermekei irányába, a juhai irányába.
1: Ha Jézus a jó pásztor, ki az, akit pásztorol? Ki képezi a nyájat? Mert akkor pásztor a pásztor, ha nyája van. És ez a nyáj, ez miből áll vajon? Jézus kecskiket vagy bárányokat pásztorol?
2: Igen, ez egy nagyon fontos és elgondolkoztató kérdés, hogy Jézus az egész világot, vagy az egész világ mindenséget pásztorolja? Vagy csak egyeseket pásztorol? És ha ezt a példázatot vesszük alapul, a János evangélium a 10. fejezetét, itt inkább azokat a gondolatokat hangsúlyozza Jézus, amelyekből azt érthetjük, hogy egyeseket, mintha különlegesen pásztorolna ő. És ez igaz. Viszont ha ennek a példázatnak bizonyos gondolatait összekötjük a Bibliának más történeteivel és szakaszaival, akkor a képek kicsit változni fog. Például itt azt mondja ki, hogy a pásztor életét adja a juhaiért. János evangélium a 3. fejezet 16. versében Jézus kimondja azt, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az egész világot szerette Isten. Jézus az egész világért adta oda az ő életét. Meg azt találjuk, hogy a pásztor odaadja a juhaiért az életét. Nos, nem csak az őt követő juhokért adta oda Jézus az életét, hanem az egész világért. Másrészt a Lukács evangélium a 15. fejezetében felelhető pásztorkép olyan, mint aki elindul az elveszett bárányért. És ez az elveszett bárány szinten a mi világunkat jelképezi elsősorban, hiszen a nagy világ mindenségben az emberiség eltévedt. Csak az emberiség tévedt el, de az emberiség egészében eltévedt. Ézsaiás könyv 53. fejezetében találjuk a gondolatot, hogy mindnyájan, mint juhok eltévelyektünk, és kiki az ő utaira tértünk. Tehát a világ az, amely eltévedt, a világ minden lakósa eltévedt tulajdonképpen, és amikor Lukács evangélium a 15. fejezetében arról beszél, hogy elindul a pásztor, vagyis Jézus, az elveszettnek, vagyis minden embernek, vagy akár egyben az egész emberiségnek a megkeresésére, akkor ebben pontosan azt találjuk, hogy olyan pásztorunk van, aki mindenkit pásztorolni óhajt, aki mindenkit befogad az ő nyájába. Tehát elsősorban azt mondhatjuk a Biblia általános képéből, hogy nem személyválogat az Isten. Ő felhozza a napját mindenkire, jókra, gonoszokra, és ő mindenkit pásztorolni akar. Tehát Jézus mindenkinek a pásztora akar lenni. Ilyen szempontból nézve a kérdést, természetesen más szempontokból is megközelíthetjük, és meg kell közelítenünk a beszélgetésünk folyamán.
1: Jézus valóban azt mondja, hogy ő az életét adja a juhokért, és említetted, hogy az egész világot szerette. Ugyanakkor Jézus halála nem csak az ő juhaira érvényes, mármint a többiekért is meghalt, de azok mit nyernek belőle, hogyha nem fogadják el, mint pásztort, mint helyettes áldozatot?
2: E világi szempontból nézve nagyon sokat nyernek. Mert hogy a bűnzsoldja a halál. Az az ember, aki elkövet egy vétket, azonnal meg kellene haljon. Az, hogy ebben a világban az ember még kegyelmi időt kap, és minden ember kapott általában a bűn elkövetése után, ez mind-mind annak köszönhető, hogy Jézus Krisztus meghalt az emberért. Tehát a Jézus Krisztus keresztes áldozata az minden embernek nyújtott. Az, hogy nem azonnal csapott le az ítélet az ember a bűn elkövetése után, ez egy dolognak köszönhető, és pedig annak, hogy Jézus Krisztus meghalt minden emberért. Ha másik irányból nézzük a dolgot, akkor valóban az örök életre nézve csak azokért ér valamit Krisztus áldozata, akik követik őt.
1: Voltak-e a népnek más pásztorai, akiket Isten odarendel, de nem végezték munkájukat rendesen?
2: Nyilván, hogy amikor a jó pásztor jelzőt használja Jézus ebben a példázatban, akkor nem csak a pásztor szó hangsúlyos, hanem megkülönböztetésként a jó jelző hangsúlyos és kiemeli azt, hogy vannak más rossz pásztorok, és Jézus Krisztus maga a jó pásztor. Hát tulajdonképpen az emberiség a maga történelmének kezdetétől pasztorációval bízatott meg. Lásd az első testvért, aki kérdezi Istent, hogy vajon őrizője vagyok a testvéremnek? Kain. Tehát Kain igenis pasztorációval bízatott meg. Kain Ábelnek a pásztora kellett, hogy legyen, és Ábel a Kain pásztora. Tehát az ember pásztor, mindenki kapott egy feladatot, mindenkinek vannak a feladat körébe bízva emberek, akikre vigyáznia kell. Így senki sem kivétel a pásztori elhivatás alól. Azon belül vannak, akik nagyobb feladatot kaptak, egy közösségnek, egy népnek a pásztorálását, és Ezékiel könyvének 34. fejezetéhez, hogyha lapozunk, ott különösképpen egy sokat mondó, ugyanakkor fájdalmos hangú igei szakasszal találkozunk, mert azt írja az Istennek igéje itt a fejezet második versében, hogy itt szól Isten, embernek fia, prófétái Izrael pásztorai felől, prófétái is mondjad nékik a pásztoroknak, itt szól az Úristen, jaj Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették avagy nem anyáját kellett legeltetni a pásztornak. És felsorolja utána, hogy milyen hasznot húztak a nyájból, a tejet megették, a gyapjúval ruházkodtak, de a nyájat nem legeltették. Tehát a népnek, Izrael népének pásztorai voltak, akik a népből hasznot húztak, de nem vigyáztak rájuk lelki szempontból elsősorban. Nem figyelmeztették őket, Istennek szeretetét nem mutatták be nekik, és a nép azért került oda, mert olyanok a pásztorai. Megverem a pásztort, olvassuk a Zakariás könyvében, és elszéled a nyájnak juha. Tehát mindig a vezetők a meghatározók, hogy mi történik egy közösségben. És ez nem véletlen. Tehát egy közösség élete az nagy mértékben függ a vezetőknek a hozzáállásától. Nyilván ez nem csak az Ószövetség időben volt, hogy a pásztorok nem végezték el a feladatukat, hiszen Jézus, amikor az ő korában elmondja ezt a példázatot, tulajdonképpen pásztoroknak mondja el. Írástudóknak, farizeusoknak, a nép vezetőinek, a nép pásztorainak, akik rossz pásztorok voltak.
1: Velük szemben Jézus úgy mutatkozik be, mint a jó pásztor. Ugyanakkor, hogyha említetted a Jézus áldozatát, akkor azt tudjuk mondani, hogy Jézus nem csak a pásztor, hanem amikor életét adja a jókért, akkor Istennek a ma báránya, akit felismer Keresztelő János, ugye ő a bárány. Pásztor és bárány egyszerre, lehet-e ilyesmi? Hogy tudott Jézus bárány is lenni, aki meghal helyettesként másokért, és ugyanakkor pásztor, aki gondoskodik az önnyájáról?
2: Igen, ez általában bennünk görög gondolkozás alapú emberekben merül fel, akik bivalens módon gondolkozunk, tehát vagy-vagy. A Biblia világát viszont egy ambivalensség jellemzi. A vagy-vagy kérdés helyett az is-is gondolattal találkozunk. Tehát nem zárja ki egyik a másikat ezekben a képekben. Főként nem a Jézus képében. Ebben a példázatban is találunk még olyan egymásra nehezen illeszthető jelképeket, amelyek szintén Jézus Krisztusban teljesednek. Tehát Jézus minden. Jézus minden, és ez ne okozzon gondot egy bibliai értelmezésben, hiszen az egész Biblia Jézus Krisztusról beszél, mindaz, ami jó, az Jézusról szól. Ha zárójel tehetnék itt az ószövetségi szertartás rendben, azt látjuk, hogy volt egy bárány, volt egy pap, volt egy főpap, akik külön-külön elvégezték, illetve megvolt a rendjük, a szerepük, voltak a tárgyak a templomba, amelyeknek rendeltetése volt. Ezek mind-mind-mind Jézusra mutatnak előre. Tehát a pap is, a bárány is, a tárgyak is, Jézus Krisztus minden. Jézus Krisztus minden. Tehát minden, ami jó, az őre jár. Mutat. Jézus a bárány is, aki megáldozza életét a világ bűneiért. Jézus a pásztor is, aki életét adja a juhaiért.
1: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A János Evangélium a 10. fejezetének első két versében a fejezet a következő szavakkal indul. Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, túl vagy az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Itt beszél Jézus másról, aki bemegy az akolba, de más úton. Ki az, aki nem az ajtón megy be? Ilyesmi csak a Jézus korában történt, vagy napjainkban is előfordulhat?
1: Engedd meg, hogy megragadjuk az ajtónak a képét. Mi tulajdonképpen az ajtó? Elvonatkoztatva akár a bibliai történettől. Konvencionálisan az emberek tudják azt, hogy mi az ajtónak a szerepe. Ha egy épülethez közeledünk, nem az ablakon akarunk bemenni, az ajtón. Ezt tudjuk, ez egyértelmű. Akár mások otthonában, akár saját otthonunkban, vagy középületekbe, tehát az ember az ajtón lépik be. Tehát van az emberek között egy közös megegyezés, amely teljesen természetessé vált, hogy itt közelíthetőek meg a dolgok. Ugyanígy, ha dolgokról átvitt értelembe beszélünk, tehát hogy az élet dolgairól tennék egy szót, arról is tudjuk, hogy hogyan kell megközelíteni. Ugye ott van a magyar nyelvben a kiskapu fogalom, hogy ismerek egy kiskaput. Negatív töltettel bír. Tehát még ha jogilag mondjuk kivitelezhető, akkor is erkölcsileg az ember tudja, hogy a kiskapuk azok a törvény szellemével ellentétesek általában. Tehát nem a kiskapun megyünk be, hanem az ajtón. Tehát van az élet dolgainak is van egy megközelíthetési útja. Tudjuk, hogy hogyan kell megközelíteni. Vagy az ember emberhez, hogyha közeledik. Nem hátulról közelítjük meg az embert, sem szószoros értelemben, sem átvitt értelemben, nem hátsó szándékokkal, nem érzelemmel, manipulálással próbálunk hatni, hanem van egy út, szembenézünk az emberrel, kezet nyújtunk, megszólítjuk, elmondjuk, hogy mit akarunk, tartozunk a világnak azzal, hogy tudja, hogy mi van bennünk. Tehát ez az út az ember és ember között, van egy ajtó. Ha bármilyen formában, akár egy épületet máshol közelítünk meg, mint az ajtón, akár az élet dolgait, akár egymást, ez tolvajság, ez rablás, ez nem becsületes. Tehát van egy ajtó. Most elsősorban ez az ajtó képe Jézusra tökéletesen ráillik, ilyen szempontból is, mert ő a dolgokat mindig úgy közelítette meg, szemtől szembe, ahogy kellett, egyenesen. Tehát ő maga a becsület, Jézus Krisztus maga a becsület, amikor az ajtóról beszél.
0: Ki az, aki nem az ajtón megy be? Ez volt a kérdésem, hogy ki az, aki Jézus korában nem az ajtón ment be, és ki az, aki napjainkban nem az ajtón megy be?
1: Engedelmeddel előre haladnék ebben a példázatban, egy kicsit későbbi gondolatot ragadnék meg, és azzal társítanám a válaszomat. Jézus azt mondja, hogy a 9. versben, hogy én vagyok az ajtó. Nos, ha ő az ajtó, és kimondtuk azt, hogy az ajtó maga a becsület, akkor azt mondhatnánk, hogy Jézus a becsület, és a becsület az maga Jézus. És vannak emberek, akiknek nincs fogalmuk Jézusról, de van némi fogalmuk a becsületről. És a világ emberei, akik sosem hallottak esetleg Jézusról. Mégis, amikor a becsület útján, az egyenesség útján közelítik meg az életnek a dolgait, akkor tulajdonképpen, anélkül, hogy tudják, Jézus Krisztus vonásait követik, Jézus Krisztus sugallatát, ahogyan hat minden emberre. Tehát ők ezen az úton kell járjanak, amit jónak, becsületesnek, igaznak hisznek, mert ezt Jézustól tanulják. Másrészt a keresztényeknek tudniuk kell azt, hogy a becsület az maga Jézus Krisztus. Tehát amikor azt mondja, hogy a becsület ajtaján lépjetek be, tulajdonképpen azt is mondja, hogy vagy elsősorban ezt mondja, hogy én rajtam keresztül lépjetek be. Tehát Jézus Krisztuson keresztül közelíteni meg az életnek a dolgait. Mindent. Aki nem a becsület útján és nem a Jézus Krisztuson keresztül közelíti meg az életnek a dolgait, az tolvaj és rabló. Akár tudja, akár nem. Jézus idejében ezek a farizeusok tudták azt, hogy sem nem becsületesek, mert a lelkiismeretük tette ellenük tanúságot. Látjuk majd később, hogy Jézust milyen álnok módon ejtették el és ítélték el. Sem pedig Jézus Krisztust, az Istennek fiát, aki egészen nyilvánvaló volt, hogy a menny küldöttje, nem tudták elfogadni és befogadni. Tehát ők voltak azok, akik az életnek a dolgait nem Jézus Krisztuson akarták, nem ő rajta keresztül akarták megközelíteni. És ma is mindaz az ember, aki bármit az életben nem a becsület útján közelít meg egyrészt, vagy másrészt, aki keresztény, és tudja, hogy ez a becsület, ez maga Jézus Krisztus, nem Jézus Krisztuson keresztül közelíti meg, az tolvaj és rabló. Az tolvaj és rabló, bárki legyen.
0: Tehát Krisztus a jó pásztor, Krisztus a bárány, Krisztus az ajtó. Nagyon szép képek ezek Jézusról. Jézus az, aki önmaga által lép be, saját áldozata árán válik a juhok pásztorává. A harmadik, negyedik versben azt olvassuk, hogy a jó pásztorról beszél, ugye ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket, és mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Említ itt még valakit ez a Biblia vers, az ajtón állott, aki megnyitja jó pásztor előtt az ajtót. Vajon ki lehet ez, mire utalhat? Vannak-e Jézusnak segítségei, akik együtt munkálkodnak vele? Ugyanakkor, aki belép ezen az ajtón, az hova lép be? Egy nyájba, vagy valahova máshova nyílik? Esetleg az akol képe mit jelképezhet? Ahova be lehet nyitni, Jézuson keresztül be lehet lépni? Erre, ha tudnál néhány szóban válaszolni.
1: Igen, tehát még mindig az ajtónál vagyunk. Másik irányból nézzük ugyanazt az ajtót, ugye? Egyrészt az ajtó, amelyen maga Jézus Krisztus lép be, és ő maga az ajtó. Említetted azt, hogy ő az ajtó, és ő a pásztor is. Tehát saját maga által, vagy önmaga által közelít meg Jézus bennünket. Hadd idézzünk ennél a képnél is egy csodálatos kép, egy pillanatot. A világunk teljesen elszakadt Istentől. Messze estünk Istentől. És ebben az elszakadásban a nyomor telepedett az emberre. És Isten nem léphetett be a világunkban, az Atya, mert ha belépett volna, akkor ez a világunk megsemmisülését jelentette volna. Ma is a bűnös ember, ha úgy látná Istent, ahogy van, elpusztulna előtte. Ugye II. Mózes 33. fejezet 20. versében találjuk, hogy Isten mondja, hogy orcámat nem láthatod, mert engem nem láthat ember élve. Vagy a Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor Jézus közeli visszajöveteléről beszél, emberekről is tanúskodik, akik azt mondják, hogy rejtsetek el minket annak színe elől, aki jön. Tehát rettenetes az Isten a maga szentségében az ember számára, a bűnös ember számára pusztulást jelentene. Tehát két külön világ, a menny és a föld, és a kettő között nincs ajtó. És Jézus Krisztus az, aki ajtóvá válik a két világ között. Ő testet ölt, a testetöltésében összekapcsolja a két világot, emberi természetében megfogja világunkat, isteni természetével megragadja az isteni trónt, ezért mondhatjuk azt, hogy velünk az Isten, és ő benne egy ajtó nyílik a két világ között. Ő az a létra, amelyet látott Jákob az ő álmában, hogy az Isten angyalai fel és le járkáltak a létrán. Vagy ugyanerről beszél Jézus Nátánaelnek is, hogy mostantól fogva meglátjátok az eget megnyílni, és ahogy fel és lejárnak az Isten angyalai az ember fiára, és az ember fia által nyilván ezek az áldások eljutnak az emberiséghez. Tehát Jézus az az ajtó, az ő testet öltése az az ajtó, amelyben a két világ összekapcsolódhatott. Nyilván, hogy ahhoz, hogy ezt testetöltésében Jézus elvégezhesse, ezért Jézusnak meg is kellett halnia. Tehát a testetöltés a halálában, a kínos halálában nyert értelmet. És ilyen értelemben ő az ajtó, hogy egy lehetőséget nyitott Isten és az ember között. Ugyanakkor a jelenések könyvének harmadik fejezetében úgy is találjuk Jézust, mint aki az ajtó előtt áll. Tehát ő egy ajtót nyitott, ő megadta a lehetőséget, viszont mégis kívül áll. És kopogtat az emberi életbe, nem tör be. És mi belül vagyunk. És megnyitjuk az ajtót, vagy nem? Tehát mi vagyunk azok, akik ajtót nyithatunk Krisztus előtt. Tehát egyrészt ő az ajtó, ő a lehetőség, amelyet halála által meghozott minden ember számára. Ezt minden ember megkapt, ezt az ajtót. Másrészt pedig, hogy a jó pásztor belép, vagy nem lép be, az az emberi döntés. Ő kívül kopogtat, a pásztor, és belülről az ajtón álló, akik mi vagyunk, ajtót nyithatunk ő előtte. Hadd még egy pillanatra térjek vissza az ajtónak a szépségéhez, és vessek fel egy sor ilyen elmélkedésre való kérdést. Említettük azt, hogy Jézus az ajtó, és mindent az ajtón keresztül kellene megközelítenünk. Vajon hogy közelítem meg a jó Istent? Jézuson keresztül? Ha nem az ajtón keresztül közelítem meg a jó Istent, akkor bálványhoz jutok. Ezt már teológusok leírták. Hogyan közelítem meg az embert, a mellettem levő embert, minden reggel, amikor felkelek? Csak úgy én és ő, vagy látok egy ajtót, Jézus Krisztust a kettőnk között, amely által nekem kell látnom a testvéremet. Úgy látnom, ahogy Jézus látta, úgy szeretni, ahogy ő szerette, úgy értékelni, ahogyan ő szerette,

0: Hogyan közelítem meg az életemnek a dolgait? Úgy, ahogy Jézus tenné? Tehát, kedves hallgatóim, azt szeretném hangsúlyozni, hogy igazából, amikor Jézusról, mint ajtóról beszélünk, az élet minden területére be kellene ezt vinnünk, hogy ő az ajtó, és ő rajta keresztül kellene mindent látnunk, mindent az életben. Jézus tekintetén keresztül. Aki nem így közelíti meg az életet, az tolva és sabló. Tehát visszatérve, Jézus az, aki az ajtón előtt áll, és zörget, és én vagyok az, aki az ajtót megnyithatom Jézus Krisztus előtt. Mindannyian ajtón állók vagyunk.
1: Ugyanakkor nagyszerű élethez nyitja meg Jézus a lehetőséget, és hálát adhatunk a Jóistennek azért, mert Jézus valóban egy boldog életet tesz lehetővé, hogyha valaki bemegy ezen az ajtón, vagy az előbbi képet használva megnyitja az ajtót Jézus előtt, hogy Jézus lépjen be az életébe. A negyedik vers azt is megemlíti, hogy a juhok hallgatnak annak szavára, azaz a pásztor szavára, és ő a juhait nevükön szólítja, kivezeti őket, és mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Milyen kapcsolatot szemléltet ez a kép a jó pásztor és az ő juhai között? Mi van közöttük ott? Mennyire ismerik egymást, mennyire hallgat a nyáj a pásztorra, és hogyan valósul meg ez a mindennapi életben?
0: Hadd induljak ki egy gyerekkori élményemből. Szülőfalumban este figyeltem, ahogy érkeztek akár a juhok haza, és hogyan ismerték azokat a tulajdonosok. Nos, egy idő után nem okozott nekem sem gondot, nagyszüleimnek a juhait megismertem. Viszont amikor a tehén csorda érkezett haza, általában a falu román lakosainak bivajai voltak, és számomra egy óriási tünemény volt, és marad máig, hogy hogyan tudták megkülönböztetni azokat. Számomra máig egyforma minden bivaj. Nos, a pásztornak ez nem okoz gondot. Egy pásztor tudja azt, hogy melyik kié, ismeri mindegyiket, számára összetéveszthetetlenek, sőt, ismeri a szokásaikat. Egy pásztor nagyon-nagyon jól ismeri azt, hogy melyik hogyan viselkedik. És ezt fejezi ki ez az ige, hogy Jézus Krisztus ismeri az övéit. Elsősorban. Tehát ő olyan személyesen közel van mindegyikünkhöz. Olyan jól ismer bennünket, mintha csak mi léteznénk ebben a világ mindenségben. De néha az embernek erre a képre is szüksége van. Nem csak arra, hogy Isten nem személyválogat és az egész világot szereti, hanem arra is, hogy az ember néha maradjon csak úgy Istennel. Mintha más nem létezne. A pásztor is a bárány. És az ő bátorítására tesszük ezt, amikor azt mondja Jézus, hogy menj be a te belső szobádba, és imádkozzál, tehát csendesedjél el. Gondolj arra, hogy csak Isten is te vagy. Személyesen ismer is az Isten. Személyes kapcsolatra vágyik. Ismeri a nevünket. Tudja, hogy hol lakunk. Ismeri a problémáinkat. Személyesen hordozza azokat. És ez a fajta szeretet, ez a fajta személyes ismeret az emberben elindít egy ismeretet Isten irányában. Mondja az ige, hogy és a juhai is ismerik őt. Tehát, hogyha ez a személyes kapcsolat fennáll, akkor kezdünk valami fogalmat szerezni Istenről. Ismerjük Istent. És ismerni Istent azt jelenti, hogy szeretjük őt.
1: Szép gondolatok ezek. Mi a jelentősége annak, hogy a jó pásztor a juhok előtt megy, és azok követik őt? Hova megy a jó pásztor? Merre vezeti juhait?
0: Hóseás könyve 11. fejezet 4. versét olvasom fel. Istenről szól ez az ige, mint pásztorról, az ő népe irányában, mint nyájról. Emberi kötelékekkel vontam őket, mondja, szeretetnek köteleivel. Tehát képzeljünk el egy másik képet, mondjuk, hogy egy ember egy kötelen vezet egy állatot.

0: és az állat megy utána. Aztán képzeljük el ugyanezt a képet kötél nélkül. Mekkora a különbség? És Jézus azt mondja, hogy nem az erőszaknak a köteleivel vonja az ő népét maga után, hanem a szeretetnek a köteleivel. Tehát ösztönszerűen, természetesen követik őt az ő bárányai, az ő népe, az ő juha. Keleten igazából nem szokta a pásztor hajtani a juhokat, hanem vezetni szokta azokat. És igazából, ha valamit Jézustól meg kell tanuljunk, akkor ezt, és ezen eltűnődni, és ezen elgondolkozni, és az emberi kapcsolatainkba is bevinni, hogy hogy van az, hogy Jézust követték. Mi volt ő benne? Milyen szeretet volt benne, hogy nem erőszakolt, és mégis követték őt. Tehát a szeretet volt az, ami Jézushoz vonta az embereket. És hogyan tudnánk őtőle tanulni, hogy a jézusi szeretet vonja az embereket, akiket Jézus ránk bízott utánunk, ő érette utána mindannyiunkat.
1: Ha a jó pásztorról beszélgetünk, akkor nem lehet, hogy ne említsük meg Dávidot és a jól ismert 23. Zsoltárt, és szeretném elolvasni. Azzal a kérdéssel, hogy hogyan élte meg Dávid azt a tapasztalatot, hogy az Úr volt az ő pásztora, és hogyan gyakorolta Isten ezt a feladatot, hogyan mutatta meg Dávidnak, hogy ő a jó pásztor. Olvasom a Zsoltárt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, s az úrházában lakozom hosszú ideig. Mit tapasztal Dávid? Milyen ez a pásztor, akit az Úrnak nevez, akit az ő pásztorának nevez? Hogyan éli meg ezt a pásztor és jó pásztor és bárány közötti kapcsolatot?
0: Dávid maga pásztor volt, és nem is akármilyen. Mielőtt a Góliátot legyőzte volna, és a Saul király féltette őt, elmondja azt, hogy nem kell őt félteni, hiszen inába szokott neki szállni a bátorság, és szembenézett a medvével is, az oroszlánnal is, hogyha elvitték a nyájnak a bárányait, a juhait. Tehát Dávid tényleg nagyon-nagyon szerethette a nyáját, hogyha gondoljunk bele, hogyha szembeszállt a vadállatokkal. És ebben a képben Dávid felismerte azt, ahogyan Isten őt szereti, és segített számára ez a kép, hogy felismerje azt, ahogyan Isten szereti őt, és megragad a pásztorációból, a pásztor tevékenységéből egy néhány dolgot, és azokat alkalmazza a lelki életben. Szóval is azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ahol Isten, ott szükség nincsen. Teljességet érzett. Azt, hogy semmire nincsen szüksége elsősorban. Itt jut eszembe Jákob és Ézsau. Sok év utáni találkozása. Ézsau azt mondja, hogy az öcsének, hogy öcsém, van nekem bőven. Tehát megáldott az Isten, és van neki bőven, bőségben él. És kicsit, ha tovább lapozunk, azt olvassuk, hogy Jákob azt mondja, hogy van nekem minden. És mekkora különbség van egy olyan ember között, akinek van bőven, de nem érez teljességet. Tehát valami még mindig hiányzik az életéből. És egy olyan között, akinek talán nincs annyia éppen anyagilag, de nem érez szükséget. Azt mondja, hogy van nekem mindenem, amire szükségem van. Nagy áldás az Isten félelem megelégedéssel. mondja Pál apostol is. Tehát először is ezt adja az Isten, hogy az ember meg tud nyugodni, és úgy érzi, hogy mindene. És úgy érzi, hogy mindene megvan. Ugye ez az első kép. Aztán a nyugalomnak a képe, füves legelőkön nyugtat engem. Ha a nyugtalan világunkra gondolunk, elhalnak az emberek a félelem miatt és azoknak a várása miatt, amik a földre következnek. Ha Isten a pásztorunk, akkor van nyugalmunk is. Aztán a vidámságról beszél. A hívő ember életében a vidámság is jelen kellene legyen. Jézus a szenvedések férfia volt a kereszten, de élete vidámságról és derűről szólt, tehát Jézus alaptermészete derűs volt, és vidám volt. Nem hallottuk őt nevetgélni, viszont ha csak abból indulunk ki, hogy a Jóisten meg tudja vidámítani az emberi életet, a Szentléleknek a gyümölcse öröm, akkor biztosak lehetünk, hogy ez szuperlatívusban volt jelen a Jézus életében. Tehát a vidámság. Ugye ezért imádkozunk mi is, mint nemzet, hogy hozz ránk a vigasztendőt. Hát ezt a vigasztendőt csak az Isten pásztorolásában tudjuk meglelni, hogyha követjük a jó pásztort. Aztán a békességre, hogy csendről is szó van, hogy csendes vizekhez terelget engem. Szóval milyen nagyszerű áldásokat hoz Isten az ember életében, hogyha ő a pásztor.
1: Dávid ugyanakkor arról is beszél, hogy a halál árnyékának völgyében jár. Nem lenne az a természetes, ha a jó pásztort követők, azok, akiket vezet az ő nevéért, az igazság ösvényén, azok nem kerülnek a ilyen nehéz helyzetbe, azaz a halál árnyékának völgyébe. Tehát ez hogyan lehetséges, hogy valaki, aki Jézust követi, mégis átmegy borzasztó nehéz tapasztalatokon, és valahogy úgy elvárnánk, hogy Isten kiterjessze föléje az ő mindenható árnyékát, és megoltalmazza őt nagy veszteségektől, drámáktól.
0: Előre szaladok egy kicsit a Zsoltár legvégére, ahol kimondja Dávid azt, hogy ő neki a legnagyobb áldás az, hogy az Isten házában lakozhat hosszú ideig. Tehát felsorolja az elején az emberi áldásokat, és azt mondja, hogy nyugalmat kapok, csendet kapok, Istentől vidámságot kapok, az igazságösvényeim vezet. Tehát ezek áldások. A végén azzal zárja a Zsoltárt, hogy és az Úr házába lakozok hosszú ideig. Vagyis a legnagyobb áldás az, hogy Istennel lehetek. Tehát kezdi az Istentől kapott áldásokkal, és zárja azt, hogy ő az Istennel van. És ha ez a legnagyobb áldás, hogy egy ember az Istennel lehet, akkor mindenhol az Istennel kell maradnia. És a halál árnyékának a völgyén, amikor Jézus átvezet. Ő úgy vezet át, hogy ő is átment azon. Tehát Krisztus is szenvedett egyszer, mint igaza, nem igazakért, hogy bennünket az Istenhez vezessen. Ő az a pásztor bárány, aki szenvedett, aki meghalt, hogy bennünket Istenhez vezessen. És azt mondja tovább Péter apostol, hogy fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Vagy a Jelenések könyvében itt találjuk, hogy követik a pásztor bárányt, Isten gyermekei, valahova megy az Isten báránya, az Isten pásztora. Akkor felvethetjük a kérdést, hogy vovadis Agnus Dei, hova mész Isten báránya? És az Isten báránya átment a halál völgyén. És hogyha vele akarunk maradni, akkor átvezet bennünket a halál völgyén. Annyi különbséggel, hogy Jézus maga a halál völgyén ment át, bennünket a halál árnyékának a völgyén vezet keresztül. Tehát úgy tűnik, hogy az valóban maga a pokol, amit az ember megél. De csak Jézus Krisztus szállt alá a poklokra, vagyis csak ő élte meg a kárhozatnak a halálát, egyetlen más ember sem. Mi csak az árnyék átjárjuk annak, amit Jézus járhatott. Jézus megélte azt, hogy az Isten elhagyta őt. legalábbis ezt az élményt élte át, érezte meg. Ezzel szemben a mártírok mindegyik tudta azt, hogy velünk az Isten. Ugye adódik ez a nagy kép, hogy hogy van az, hogy Jézus a kereszten annyira szenved, elcsügged akár, tehát nehéz tusát vív, és ezzel szemben látunk olyan mártírokat, akik bátran állnak a gilotin elé, vagy a mágiára bátran mennek, bátrabbak, mint Jézus. A szó egy bizonyos értelmében bátrabbak lehettek, mert miközben Jézust az Isten a ránehezedő bűn miatt, mintha elhagyta volna, addig az Isten gyermekei bármilyen helyzetben tudták, hogy velük van az Isten. Tehát Jézus a halál völgyén ment át, mi pedig a halál árnyékának a völgyén megyünk át. Az is nehéz, de azért tudnunk kell különbséget is tenni a kettő között.
1: Köszönöm szépen a választ. Tartsuk most egy kis szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Milyen nagyszerű dolog az, hogy ha bár minden ember átmegy ezen a nehéz időszakon, hogy átmegy a halál árnyékának völgyén, egy nagy különbség van a között, aki ezt Isten jelenlétében, a pásztor jelenlétében teszi, és a között, aki barangol egyedül és pásztor nélkül, szétszéledve a nagyvilágban, reménység nélkül. Dávid azt mondja, hogy amikor ezt tapasztalja, akkor nem fél a gonosztól, mert te velem vagy, meglátja a mellette levő Istent, és érdemes megjegyezni azt, hogy az előző versekben Istenről beszél, és itt hozzászól a Zsoltárban, ezzel is érzékeltetve azt, hogy az ő tapasztalatában látja és tudja, hogy Isten vele van, és megsegíti őt. Miért beszél Dávid arról, hogy a pásztornak vesszője és botja van? Mire használja ezeket? Mire kell a pásztornak a vessző és a bot? Mert azért, hogy a tévegőket visszahozza, vagy visszaveregesse a nyájhoz, vagy mire kellett ez a vessző és a bot?
1: Hát ez egy nagy kérdés, és erről beszélgethetünk akár sokat. Engedd meg először ezt a nagyszerű gondolatot, ezt a megszólítási váltást, vagy én is hangsúlyozom. Tehát amikor Isten áldásairól beszél, akkor Istenről beszél. És amikor a fájdalmakról beszél, akkor Istennel beszélget. Nos, erre is jó a fájdalom, a szenvedés, hogy az embert oda viszi, hogy beszélgessen Istennel. A fájdalomnak a szerepe Isten egyik eszköze, hogy azáltal magához vonjon bennünket, hogy többet beszélgessünk Istennel. Több ember kereste fájdalmában Istent, mint jólétében. És a bot és a vessző is ezt a szerepet tölti be. Most nyilván, hogy a pásztor kezében a botra, hogyha gondolunk, és hogyha egy olyan nyájról beszélünk, amely követi a pásztort, akkor a botnak nem nagy szerepe van az ő kapcsolatukban. Tehát, ha egy pásztort követ a bárány, akkor a bot az tényleg vigasztaló számára, hiszen tudja, hogy a bottal védi meg a pásztora az ellenségtől a nyájat. Viszont néha a botot kell alkalmazza Isten arra a bárányra is, aki elcsatangul. Tehát a bot akkor rossz, hogyha nem követjük Istent. Ameddig követjük Istent, addig azt a botot, a páncát Isten az ellenségre használja. Amikor eltérünk őtőle, akkor is az ellenségre használja, bennünk lévő ellenség ellen tulajdonképpen, de akkor már fájdalmasabb. És Isten alkalmazza a testi fenyítést az ember számára, a botot, a vesszőt, Isten megfenyíti, megfedi, megveri a népét akár, hogy Pál apostol is fogalmaz, hogy átadjuk az ilyet a sátának, hagyja Isten azt, hogy fizikai veszteségek, fájdalmak érjenek bennünket, azzal a céllal, hogy a lelki üdvöt eléri az emberbe, hogy a lelkünknek üdvösségét kimunkálja ezáltal is.
0: Jézus tehát a jó pásztor, Jézus az ajtó, Jézus maga a bárány, aki életét adja a juhokért, Jézus az, aki ismeri az ő juhait, aki előttük jár, és a juhai követik őt, aki ismeri juhait név szerint a legapróbb részletekig. Mi az, ami Jézust arra késztette, hogy jó pásztorként mégis meghalljon a juhokért? Volt valami kényszer, ami miatt ezt megtette? Mi az, ami arra buzdította, indította Jézust, hogy elhagyja a világ mindenséget, elhagyja a 99-et, hogy az egy elveszettet megkeresse. Nem lett volna fontosabb számára megőrizni azt, ami megvolt, és nem törődni azzal, ami elveszett. Elhagyni a mennyei dicsőséges trónt azért, hogy egy elbukott világot megmentsen, kockáztatva az ő maga életét.
1: Van egy szó, amely legszebb minden nyelvben is. Ezzel a szóval próbálunk valamit kifejezni, de nagyon keveset értünk meg belőle. Ez a szó úgy hangzik, hogy szeretet. de keveset értünk meg abból. Az ember számára teljesen felfoghatatlan az, hogy az Isten tökéletesen szereti azt az embert, amely egyáltalán nem szereti őt. Hogy az Istennek fia az ő ellenségeiért meghal a kereszten, ezt csak csodálni tudjuk, csak magával tud ragadni bennünket, valamit felfoghatunk ebből, de keveset értetünk meg a maga teljességében az Isten szeretetéről. És ez vitte Jézust a keresztre, elmondja azt, hogy van hatalmam letenni az én életemet, és van hatalmam felvenni azt, senki el nem veszi azt én tőlem, hanem önkéntesen adom azt oda az én juhaimért. Én arra hívom a kedves hallgatókat, hogy szemléljük az Istennek ezt a szeretetét, hogy szánjunk rá ma is egy néhány pillanatot, és gondoljuk végig, hogy valaki a kereszten az Istennek fia életét odaadja olyan emberekért, akik egyáltalán nem szeretik őt. Ez szeretet páratlan ez. Ez valamit felébreszthet az emberi szívben.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek meg.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket és a kedves hallgatókat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követnek most bennünket, és a fiatalokat különösképpen. Kedves fiatalok, két kérdésem van számotokra. Az első, volt már olyan, hogy ráeszméltél arra, mennyi minden tárgy, anyagi holmi körülvesz téged, de mégsem érezted magad igazán elégedetnek? Vagy olyan előfordult már veled, hogy nehéz volt egy különbséget tenned a között, hogy mi valóban értékes, és a között, hogy mi az, ami csak annak tűnik? Nos, a példabeszédek 30. fejezetes pontosan ezekről a belső küzdelmekről beszél. Kérdéseket tesz fel úgy a vágyainkról, mint a hozzáállásunkról, de az emberi kapcsolatainkról is. És közben egészen meglepő példákat hoz fel, hogy mi segíthet minket abban, hogy ráeszméljünk ezekre a dolgokra, megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, de mi segíthet abban is, hogy megismerjük magunkat, a vágyainkat sokkal jobban. Mai adásunkban együtt gondolkodunk ebben a kérdésben, ezekben a kérdésekben Földvári Dániel gyakorló lelkipásztorral, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Isten hozott, Dániel.
1: Köszönöm szépen.
0: Dániel, miben más a példabeszédek 30. fejezete? Talán érdemes lenne ezzel a kérdéssel indítani.
1: Igen, mert a 30. fejezet, meg ugye egyben az utolsó fejezet is, a 31. fejezet úgy, minthogyha egy más témában, más körben lehetne sorolni őket. A 30. fejezetnek van egy sajátossága. A négyes szám köré, a négyes dolgok köré épül, és a mondani valóját Águr, mert itt Águr a szerzője ennek a fejezetnek, valójában az ő neve eléggé ismeretlen, mivel egyszer jelenik meg a Szentírásban, itt ebben a fejezetben, más helyen nem beszél róla a Szentírás. A mondani valóját a négyes dolgok köré építi, és általában a negyedik a csúcspont, a kiemelkedő. Valójában más a mondani valója is, másképp struktúrája a fejezetét, de majd a fejezet további részeiben ezt meglátjuk.
0: Mivel indít a 30. fejezet?
1: A 30. fejezet, ugye az első vers az egy bevezető, és utána kezdődik Águrnak az alázatosságról szóló beszéde. Nagyon érdekes,

0: ember közül én vagyok a legtudatlanabb, nincs bennem értelem. Ez nem egy olyan egyszerű kijelentése, mint ahogy az emberek általában poénkodni szoknak, és azt mondják, ó, én nem tudok semmit, ó, én buta vagyok, én ebben nem vagyok jó. Viszont csak azért mondják, hogy dicséretet kapjanak meg, hogy felnézzenek rájuk az emberek meg, hogy elmondják azt, hogy de igen, te jó vagy.
1: Hogy kiprovokálják a
0: igen,
1: reakciót.
0: Igen, igen. Tehát Águr nem ezt teszi. Águr kijelentése valójában egy őszinte embernek a kijelentése, aki felismeri, és aki tudatában van annak, hogy tényleg ő tudatlan. Ő érzi a helyzetét. Érzi, hogy hiányzik a bölcsessége. Érzi azt, hogy a tudása korlátozott. Hiányzik, és nagyon fontos dolog, amit ki szeretnék emelni, hiányzik a szent tudomány ismere, a szentnek a tudománya, az ismerete, az Isten ismeret. Ugye a Szentírás többször nevez Istent Izrael szentjének, és itt valójában Águr ugyanezt mondja el, hiányzik ez az Isten ismeretem, nincs meg bennem minden. Tehát valahogy Pál apostolnak a szavai jutnak eszembe, amikor azt mondja, hogy én még nem vagyok tökéletes, én még nem értem el, de egyet teszem, törekszem, nap mint nap erőfeszítéssel haladok előre. Valójában Águr ezt szeretné üzenni így kezdetnek. Egy ilyen üzenet ezzel vezeti be a témáját, hogy a bölcsesség az Istentől jön. Tehát nem ahogy a mai világ tanítsa, a mai társadalom, hogy benned van az erő, benned van a bölcsesség, a hatalom. Águr azt mondja, nem. A bölcsesség nem az emberben lakozik, hanem kintről jön, Istentől jön, és nem az enyém. Tehát példabeszédek könyvében többször ezt megtaláltuk, hogy a bölcsesség az Istentől jön. Ugye azt mondja, mert az Úr ad bölcsességet, és az ő szájából származik ismeret és értelem, mondja a példabeszédek könyve a második fejezet, hatodik verse. Jákob ugyanúgy elmondja ezt, hogy ha hiányzik valakinek a bölcsessége, kitől kérje? Kérjétek Istentől, kérjétek tőlem, mert az Úrtól, mert ő adja. Tehát az igazi bölcsesség valójában, és evel kezd, hogy hol az igazi bölcsesség, és kinél található meg az igazi bölcsesség. Az igazi bölcsesség az egyedül Istennél található. Itt kezdődik el a növekedés, amikor az ember érzi a hiányt, amikor az ember érzi, hogy a bölcsesség nem teljes, nem merített ki mindent a tudományból. Még tud tanulni, még van tanulni valója.
1: Eszembe jut Salamon, aki kérte maga a bölcsességet
0: Igen.
1: Istentől. A hetedik vers így hangzik a 30. fejezetből. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem. Ezek szintén Águrnak a szavai. Mit kér Águr, kitől, miért, és mi az üzenete ennek a versnek számunkra a jelenben?
0: Águr valójában megszólítja Istent, mert Istentől kér, és azt mondja, Istenem, adj meg nekem két dolgot, mielőtt meghalok. És szerintem az élet két legfontosabb dolgát, vagy tényezőjét kéri Águr Istentől itt. Két meghatározó dolgot kér a keresztény élet számára. Uram, távolítsd el az életemből a hazugságot, ugye azt mondja itt a 8. vers, a hiába való és hazug beszédet messze távolítsd tőlem, ez az első kérésem, se szegénységet, se gazdaságot ne adj nekem, táplálj engem hozzám illő eledellel. Tehát két nagyon fontos dolgot. Ne adj nekem szegénységet, sem gazdaságot, annyit adj, amennyi elég, és ez elég kemény kijelentés.
1: Hát talán az ember
0: igen.
1: Többre vágyik.
0: Tehát adj, amennyi elég nekem, és segíts nekem őszinte, becsületes embernek lenni. Erkölcsi embernek. Óvj meg a végletektől. Add, hogy egy őszinte ember legyek. És elmondja, hogy miért kéri ezeket a dolgokat. Miért ne legyen túl gazdag? Azt mondja, ha túl gazdag volnék, vagy túl gazdag lennék, és tovább mondja, ha megelégedve meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Tehát, hogy ne ha véletlenül abba a végletbe essek, hogy megvan mindenem, és elfeledkezek Istenről. Tehát ne adj gazdaságot. És a mai társadalom számára lehet, hogy ez durva, tehát hogy ne adjon az Úr. És a másik azt mondja, ne adj nekem szegénységet is, azért, hogy hogy neha egy kísértésbe essek, és hogy elkezdjek lopni, és megnevezem.

0: sem Isten nevét. Annyit adj, amennyi elég. Tudod, a mi atyánknak a szavai jutnak eszemben. Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket, amik szükséges a mai napra, ami szükséges mára. Add meg, Urunk, neki azt. És Isten mindig megadja. Erre van a mai világnak a legnagyobb szüksége. Erkölcsi tisztaságra, becsületességre, és kiegyensúlyozott életmódra. Valójában ezt kéri Ág Úr Istentől, mert egyedül Isten tudja ezt megadni.
1: Aztán a 10. versben úgy is fogalmaz Ág Úr, hogy ne rágalmazd a szolgát az Ura előtt, hogy meg ne átkozzon, és bűnhődnöd ne kelljen. Megmagyarázod röviden, mit jelent rágalmazni, és miért fontos, hogy ne rágalmazzunk másokat, illetve beszélhetünk-e ennek a versnek a kontextusában az online világról is?
0: Tehát a rágalmazás szót azt úgy fogalmaznám meg, vagy úgy fogalmazza meg a szótár, hogy rossz indulatú beszéd, amit nem is szemében mond el az ember, hanem háta mögött mondanak el, abból a célból, hogy ártsanak és rossz hírét keltsék az illető rágalmazónak. A rágalmazás az egy bűncselekmény. Tehát mikor rákerestem erre a szóra, érdekes volt, hogy felfedezem, hogy egy bűncselekmény. Tehát akár az ember szabadságát is veszítheti, ha valakit rágalmaz. Mert nem valós dolgokat mond el másról azért, hogy belekeverje és hírnevét veszítse az illető személy. Hazugság a rágalmazás. Tehát nem valós dolgoknak az elmondása, továbbadása. És amikor másokról hazugságot mondunk, csak azért, mert be akarjuk őt feketíteni, ugye, az egyenesen Isten parancsolatával is ellen szembe megy. Ugye, ne tégy másról hamis tanúbizonyságot. Tehát ez Isten parancsolatának ellent mond. A rágalmazás minden esetben rombol a hatással van. Úgy a saját életére az illető személynek, aki rágalmaz, mind a rágalmazottra is. A második kérdés az volt, hogy van-e ennek valamilyen hatása az online-ban, vagy hogyan találjuk ezt meg. Van egy funkciója a Facebooknak, ami által el tudod rejteni a nevedet, és ugye kommenteket hagyhatsz anélkül, hogy lássák a valódi nevedet. Na, ez régebb nem volt, vagy én nem emlékszek. Meddig nem volt, lehet, hogy az emberek egy kicsit finomabbak voltak a fogalmazásban, vagy
1: felelősségteljesebbek,
0: vagy kegyelmesebbek. Most, mióta ez a funkció létezik, mintha még durvábbak lennének. De ha félre is tesszük ezt a funkciót, akkor is egyre úgy érzem, hogy durvábbak. Nemrég volt ugye választások, elnökválasztások Romániában, voltak elnökválasztások Magyarországon, miniszterelnökválasztások Magyarországon, parlamentválasztások. És olyan durván tudnak az emberek egymásnak visszafelelni, olyan durván tudják letámadni egymást. Tehát valójában ez a Biblia szöveg, amit felolvastunk, hogy ne rágalmazd a szolgát az Ura előtt, hogy meg ne átkozzon és bűnhődnöd ne kelljen, ez valójában azt mondja el, hogy igazságosan, becsületesen, szeretetteljesen járj el bárkivel. Akár a szolgával is. A legalacsonyabb rendű emberrel is. A szavaink és tetteink, beszédeink, legyen az Facebookon, legyen az bárhol, Krisztus jellemét, Krisztus beszédét kellene tükrözni. Tehát mindegy az, hogy online-ban, vagy élőben beszélgetünk, az mutat rólam valamit. És hogyha úgy beszélek, meg úgy írogatok, ahogy nem kellene, akkor ugyanúgy Krisztust szerintem megalázzuk ezáltal.
1: Uh-huh. Aztán a 11-től a 14-ig terjedő versekben az ige szaka így hangzik, hogy van olyan népség, amelyik átkozza apját, és anyját sem áldja. Van olyan népség, amely tisztának tartja magát, pedig rucságból nem tisztult meg. Van olyan népség, amely kevés szemű, és tekintetét magasra emeli. Van olyan népség, amelyiknek fogai fegyverek, és amelynek zápfogai kések, hogy fölfalják a szegényeket a földről, és a szűkölködőket az emberek közül. Ez a hosszú leírás milyen emberekről szól?
0: Tehát a 10. verstől kezdődően ebben a fejezetben kezdődik egy új szakasz. Ugye említettem, hogy ez a sajátosság ennek a fejezetnek még az elején, hogy megjelennek ezek a négyes dolgok. Itt most nem jelenik meg szó szerint az, hogy négy, nem jelenik meg a négyes szám, de a mondani való a négyes szám köré van csoportosulva. A 11. verstől a 14. versig egy négyes csoportot találunk, ugye? Van egy népség, amely átkozza a szüleit, egy népség, amely tisztának tartja magát, pedig nem az, egy olyan nép, amely kevés szemű, egy olyan nép, amelynek fogai fegyverek. Ez egy olyan, vagy ez a négyes megszólítás négy negatív típusú tulajdonsággal rendelkező embert hoz fel elünkbe. Négy olyan embertípust említ meg, amelyel nem szeretnél találkozni a mindennapokban. Tehát ugye beszél a lázadó gyerekekről, akik szüleik ellen lázadnak. Isten 5. parancsolatát áthágjuk, amikor szüleink ellen lázadunk, amikor szüleinkkel nem úgy bánunk, ahogy azt Isten kérni tőlünk. Azt mondja az 5. parancsolat, hogy egy tiszteld atyádat és anyádat, de te ezt nem teszed. A másik kategória az önigaz ember. Ez egy nagyon veszélyes típus ember. Azt hiszi, hogy rendben van, azt hiszi, hogy ki ő, felmagasztalja magát, de nem látja, hogy az csak önállítás. Valójában az nem is az, aminek ő képzeli magát. Távol tőle a tisztaság. A harmadik az a büszke, a lenéző, gőgös ember kategóriája, aki ugyancsak felsőbbrendűnek érzi magát, kevés szemek. Sokszor, többször is megjelenik ez a fogalom a Szentírásban, hogy kevés szemek. Ez is egy nagyon veszélyes típus. Mert az önfelmagasztalás az megakadályozza az embert abban, hogy lássa a saját állapotát, a saját bűneit, a saját szintjét. Megakadályozza, ez egy akadály lehet az üdvösség útján is. Tehát komoly, komoly dolog ez. Meg az utolsó, a negyedik típus az az erőszakos, elnyomó, kizsákmányoló ember, aki azt mondja a Szentírás, hogy egyben kihasználja is a szegényeket. Tehát ilyen negatív ember típusokat jelenít meg itt a Szentírás. Durva embereket.
1: Szerinted a négy közül melyik a legveszélyesebb, vagy a legrosszabb, és miért? Mondtad, hogy egyikkel se szeretnénk találkozni a mindennapokban, de tudnád kategorizálni őket?
0: Hát nem tudom, lehet, hogy a második meg a harmadik, ugye, vagy legdurvább az a harmadik. Az a nép, amely tisztának találja magát, képzeli magát, ugye ez a második, amely tisztának találja magát, és közben nem az, és a harmadik, aki kevénynek tartsa magát. Isten azt mondja egy alkalommal, ugyancsak a példabeszédek könyvében, 6. fejezet 16 és 17. versében, hogy Isten előtt a kevély ember utálatos. Gyűlöli, nem szereti, utálja Isten a kevéséget. Azt a népet, amely kevély, Isten mindig kiirtotta, mindig elpusztította. És nem Isten, hanem valójában a saját kevésségük. Tehát ez csak egy következménye. Isten közbelép azért, hogy a kevésség ne fokozódjon. Laodiceának az egyik problémája, az egyház egyik problémája az, hogy nem tudja magáról, nem ismeri fel a saját állapotát. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy azt hiszed magadról, hogy meggazdagodtál, és nincs semmire sem szükséged, de nem tudod. Ugye ez a második kategória. És azért mondtam, hogy lehet a második és a harmadik kategória a legveszélyesebb, mert akkor jön a harmadik valójában, lehet, hogy egy, csak külön váltva, vagy egy külön tálcákra bontva, a büszke ember, mert nem tudja elviselni soha, hogy valaki megfedje őt. Tehát, hogy valaki jobb is, mint ő, jobb tanácsai vannak. Ezek az emberek nem fogadják el azt, hogy bűnösek, hogy van... Hogy szükségük van a megváltásra, a megtérésre, mert azt hiszik, hogy tökéletesek. Szerintem ez a két típus a legveszélyesebb.
1: És ezeket a hozzáállásokat magunkban fel tudjuk ismerni, hogy ne váljunk teljessé ezekben a jelen tulajdonságokban.
0: Szerintem igen, de csak úgy, ha nagyon őszinték vagyunk magunkhoz. Ha tényleg őszinte módon megállunk, és kérjük az Urat, hogy mutassa meg nekünk ezt. Fedezzük fel, nézzünk be, tartsuk önvizsgálatot az életünkben, és tegyünk fel magunknak pár kérdést. Szerintem gyakorlatilag így kell ezt tenni. Pár kérdést feltenni saját magunknak. Az első kérdés, amit feltetsz, az az, hogy hogyan bánsz a szüleiddel. Ugye? Milyen a viszony közted a szüleid között? Mikor volt utoljára az, hogy felhívtad őket? Vagy elbeszélgettél? Vagy elmondtad, hogy szereted? Képes vagyok-e elfogadni másnak a tanácsát is, ugye? Képes vagyok a fedést megfogadni, elfogadni, hogy nem én vagyok a tökéletességnek a mindene. Vannak-e nálam jobb emberek? Tehát, ha feltesz az ember saját magának pár ilyen önvizsgálatra buzdító kérdést, és őszintén válaszol, és őszinte magához, akkor szerintem lehet ezeket felismerni és kijavítani.
1: Olvasom tovább az igét a 15. verstől a 16-ig. Két lánya van a piocának, add ide, add ide. Ez a három nem lakik jól, sőt négyen nem mondják, hogy elég. A sír és a meddő asszony, a föld, mely nem telik meg vízzel, és a tűz, amely sosem mondja elég. Miért van az emberben gyakran egy kielégíthetetlen vágy?
0: Ez benne van a bűnös ember DNS-ében már. Tehát jön vele. Állandóan hajlamos az ember arra, hogy többet, többet adj, adj, még, még, és soha nem tudja, hogy mikor elég. Tehát így kezdődött a bűnbeesés. Lucifer esetében is. Nem volt megelégedve azzal, hogy ő volt az angyalok között a legtökéletesebb, a teremtmények közül a legcsodálatosabb. Többet vágyott. Az Édenkertben ugyanezt találjuk. A bűn a történelem során a bűn legtöbbször ide vezet vissza. Amikor az ember elégedetlen volt. Többet akart. Mindig több kell annál, amennyi van. Mert ez a megromlott természetünknek a része. Hajlamosak vagyunk arra. Hajlamosak. Tehát ez nem hordja magával a bűnt, hanem a hajlamot. Hajlamosak vagyunk arra, hogy több és több. Ez az első alkalom, amikor csak úgy zárójelként, amikor megjelenik az, hogy három dolog és négy formulát használ itt a példabeszédek 30. fejezete. Ugye a pióca az egy vérszívó, és ő a kapzsiságnak a megtestesítőjét szeretné szimbolizálni ebben a felolvasott a részben. Négy dolog, amivel az ember, ami nem tel be soha, telhetetlen dolognak a felsorolását találjuk itt. A telhetetlenségről van szó.
1: És milyen területeken lép fel az ember életében az az éhség, az elégedetlenség?
0: Nem tudom, hogyha vannak. Lehet, hogy a rosszból van olyan dolog, amikor azt mondjuk, hogy na most már elég, vagy a fájdalomból azt mondjuk, hogy most már elég, de a jó dolgokból, ami idézőjelben jó dolgokból, nem hiszem, hogy van egy olyan pillanat az embernek, a bűnös embernek, amikor azt mondja, és eldönti, hogy na most már elég. Tehát legyen az pénz, legyen az karrier, legyen az nagyra vágyás, ott van a bűnös természetünkben, és ha őszinték vagyunk, akkor azt be kell valljuk, hogy mindig ott van a vágy, hogy egy kicsit többet, egy kicsit többet. Fékezni lehet ezt, ennek ellen lehet állni, tehát az Úr erre erőt ad, viszont az élet nagyon sok területén megjelenik ez az éhség, ahogy nevezted. És főleg a pénz területén. Tehát én még nem találkoztam egy olyan emberrel, aki azt mondja, hogy na jó, van, nekem már van elég, mától letettem, és akkor én most nem csinálok többet semmit. Nem lustálkodok, hanem nem gyűjtök többet, mert nekem már van. Tehát nem találkoztam ilyen emberrel. Olyannal találkoztam, hogy azt mondja, na most még ezt a munkát befejezem, na most még egy kocsit vásárolok, akkor még egy házat, még egy lakást, mert nem kérnek enni, ugye? De olyannal, aki azt mondja, hogy még találkoztam. Olyannal, aki azt mondja, hogy na most elég ritka, vagy egy-egy egyáltalán.
1: Hát olyannal, aki azt mondja, hogy most már elég, és ebből is, ami van, odaadom másnak.
0: Igen.
1: Hogy lehet megtanulni megelégedetnek lenni, vagy fékezni ezt az éhséget? Miről beszélünk?
0: Elég nehéz egy olyan világban, ahol azt tombol, hogy még több, több, több. Viszont nem lehetséges. Pál apostol kijelenti azt, hogy minden egyes alkalommal, akár jó, akár rossz alkalomban voltam, helyzetben voltam, megtanultam megelégedetnek lenni. Szerintem van pár olyan dolog, ami segít minket megelégedetnek lenni. Az első, vagy az egyik, az az, hogy befejezzük ezt az összehasonlítgatást. Tehát nem hasonlítjuk többet másokhoz magunkat. Tehát most már van nekem elég, nem az számít, hogy több legyen, mint a másiknak, hanem az, hogy meglegyen a mindennapi kenyér. Meg a másik, és lehet, hogy a legfontosabb, az az, hogy kérjük az Úrnak a segítségét. Egyedül nem fog menni. Tehát én ezt a két dolgot látom, ami a legfontosabb az ember életében. Megállunk az összehasonlatgatással, és kérjük az Úrnak a segítséget. Változtasd meg a szívemet. Adj egy új szívet, ezt kérte Dávid.
1: Olvasom tovább az igét. Három megfoghatatlan előttem, és íme a négyes szám. Négy dolgot nem tudom. A sas útját az égben, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a leánnyal. Mire utal ez az ige szakasz? Miért ezt a négyet sorolja fel?
0: Ugye az első három az természeti jelenségekre utal, míg a negyedik egy emberi kapcsolatra, a férfi és a férfi útját a lányal, ugye? Valahogy ez a csúcspontja ennek az egész felsorolásnak. Egyesek azt javasolják, és úgy magyarázzák, hogy ebben a négy megfoghatatlan ember számára megfoghatatlan dologban van egy közös pont. És a közös pont az az, hogy egyik sem hagy maga után látható nyomot, utat. Tehát ugye a sas, amikor repül, nem tudod, hogy repül, hol repül, a kígyónak az útját a kősziklákon, ugye nem ismered, a hajót a tengeren, nem tudod, hogy tehát a víz elfedi az útját. Ezek a természeti és az emberi kapcsolatok rejtélyesek. És ezt a csodálatos aspektusát szeretné kiemelni ez a szöveg, hogy az ember életében vannak bizonyos dolgok, akár természeti jelenségek, vagy akár emberi kapcsolatok, amelyek meghaladják az embernek megértését. Tehát túlmúlják az emberi tudományt, értelmet. Az ember limitált, és ez a csodákhoz vezet. Tehát olyan dolgok, amiket nem értünk meg, azok lehetnek csodák. Ugye ott van egy másik példa, Szentírásban János megemlíti, hogy ott van a szél. Halljuk a szelet, tudunk róla, de nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy. Csak halljuk a fuvását. Ugyanilyen ember feletti, értelem feletti dolgok ezek.
1: Aztán van még egy négyes felsorolás, a 21. verstől a 23-ig. Három dolog miatt rendül meg a föld, és négyet nem szenvedhet el. A szolgát, ha uralkodik, a bolondot, mikor jól lakik kenyérrel, a gyűlölt asszonyt, ha mégis férjhez megy, és a szolgálót, ha asszonya örököse lesz. Miért ezeket a példákat választja ebben a felsorolásban, Águr?
0: Szerintem azért, mert ezek olyan példák, és olyan eseményeket sorol fel, amelyek felborítják a társadalmi rendet, és zavarják a józan gondolkozást, a józan érzéket. Abszurditások. Ugye, tehát igazságtalannak tűnik, zavart okoznak a világban, és lehet, hogy a mai társadalmat ezek jellemzik a legjobban. Tehát a világ a feje tetejére állt. És akkor lehet, hogy próbál közelebb kerülni az emberhez, és ezzel az ember is jobban megérti ezt a felfordult világot, vagy már rádöbben arra, hogy a világ a feje tetejére állt, és ez a helyzet, ami felállt, ez nem Isten szerinti van, Isten szerint van, hanem ez istentelen dolog. Tehát szerintem erre hívja fel ez a kép a figyelmünket, hogy figyeljünk oda arra, ami történik, és értsük meg.
1: Aztán a 24-től a 28-ig terjedő versekben Ákur kis állatokról hoz fel példákat. Van négy apró állat a földön, amelyek mégis nagyon bölcsek. A hangyák népe erőtlen, mégis megkeresik nyáron a maguk táplálékát. A mormoták népe nem hatalmas, mégis kősziklára építik házukat. A sáskáknak nincs királyuk, mégis mindnyájan szép rendben vonulnak ki. A gyíkot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. Nagyon tetszik nekem ez a felsorolás, az összes közül azt hiszem, hogy ez a kedvencem. De miért pont kisállatokról beszél, miért ezeket a hasonlatokat hozza felsorolásban?
0: Habár nem jelenik meg itt ez a konkrét négyes formula, mégis ha megnézzük, négy apró állatot sorol fel itt Águr. Ami nagyon érdekes, és ami a közös ezekben az állatokban, az az, hogy nagyon bölcsek. Tehát nagyon bölcs állatokkal foglalkozik Águr. Miért használ ezeket? Szerintem azért, hogy bemutassa a világnak azt, vagy bebizonyítsa a világnak azt, hogy a bölcsesség nem a méret vagy az erő hatalmába áll. Tehát amikor a hangyáról beszél, a hangya pár milligram. 1 és 5 milligram között van. Tehát majdnem semennyi a súlya, ugye? Tehát nincs súlya ennek a hangyának. Mégis képes a test súlyának az 50-szeresét elviselni, elhorcolni. És annyira bölcsek, annyira szervezettek a hangyák, hogy nyáron gondoskodnak arról, hogy télen legyen eledel. Nagyon bölcsek a hangyák. Sokat tudna az ember tanulni tőlük. Szorgalmasak, rendezett állatok, előrelátóak, ugye, tehát tervezgetnek, tudják, hogy jön a tél, és akkor betervezik a nyarat úgy, hogy gyűjtsenek télire. A mormoták gyenge állatok, azt mondják róluk. Mégis bölcsek, tehát olyan helyre építik házukat, ahol biztonságban vannak. Tudják azt, hogy a sziklára épített ház, az biztonságban van. És még van egy nagyon érdekes dolog, ami a mormotákot illeti. Azt mondják, hogy egy különleges figyelmeztető rendszerük van, amivel figyelmeztetik egymást, és fütyölnek egymásnak akkor, amikor veszélyben vannak, amikor veszély közeledik. És nagyon, nagyon bölcsek, ahogyan eljárnak, ahogyan járnak, habár nagyon kis gyenge állatok, azt mondják. A sáskáknak nincs királyuk, ugye azt mondja a Szentírás. Mégis, ha megkeressük, egy sáska vagy a sáskák tudnak naponta körülbelül 100-150 kilométert járni, menni. Ez is csodálatos. Tehát azoknak a kis állatoknak a rendéről, a bölcsességéről beszél, és ott van a gyík, ami azt mondja, hogy bejut a királyi palotában is. Nincs kicsi állat. Megfoghatod, azt mondja kézzel, mégis ott van a királyi palotában is. Nem írja le ebben a részben a Szentírás konkrétan azt, hogy miként kellene az ember kövesse ezeket az apró állatokat, vagy ezeknek az apró állatoknak a példáját, viszont szerintem hagy egy fontos tanulságot. Ember, ismert fel azt, hogy a kis dolgokban nagy bölcsesség rejlik. A kis állatok bölcsességet mutatnak. Még a legértéktelenebb állatokban is van valami bölcsesség.
1: És sokat lehet tanulni
0: És sokat
1: tőlük.
0: tudnánk tanulni tőlük, így igaz.
1: A 29-től a 31-ig szóló ige szakaszt olvasom. Itt is állatokról van szó. Hárman vannak, akik szépen járnak, sőt, négyen, akik jól haladnak. Az oroszlán, mely hatalmas a vadak között, és nem fut el senki elől. A harcra fölszer számozott ló, vagy a kecskebak, és a serege élén álló király. Mit akar ezzel az állatokkal mondani, Águr?
0: Teljesen egy ellenkező kép, ugye? Itt
1: Igen.
0: voltak nagyon-nagyon kicsi állatok, most vannak nagy állatok, oroszlán, harca felszer számozott ló, kecskebak. Ezekkel az apró állatokkal ellentétben Águr bemutat egy hatalmas oroszlánt, egy harcra felkészült lovat, egy kecskebakot, és a negyedik, ami szerintem itt is a központ, a serege élén álló király. A méltóságról beszélnek ezek a képek. Az erőről, a vezetői képességeket hangsúlyozzák ki. Ebben a részben ez az utolsó négyes formula, és a király az, aki maga a méltóság megtestesítője. Ennek az utolsó résznek valójában az üzenete nem más, mint az, hogy az ember éljen méltóságosan, járjon céltudatosan, és tanuljuk meg az állatoktól, hogy milyennek kellene lenni egy embernek.
1: Mivel zár a 30. fejezet, mert nem ez az utolsó képe, még van két vers.
0: Tehát a 30. fejezetnek a két utolsó verse, mintha egy más témakörhöz tartozna.
1: Nekem is úgy tűnik.
0: Tehát úgy a 30. vers egy más téma, vagy nem teljesen más téma, de másképp van felosztva, meg beosztva minden. A 30. versnek utolsó két verse ugyancsak mással foglalkozik. Águrnak egy újabb figyelmeztetése, és ha észreveszünk, azért vannak kötődések. Az elején is egy figyelmeztetéssel kezdte, az alázatosságra való buzdítással, a végén is egy figyelmeztetéssel fejeződik be. A bolondságról, a haragról és a büszkeség veszélyéről beszél. Azt mondja, ha már valaki hülyeséget követett el, és eljutott egy pillanatig ebben az egész sorban, sorozatban, akkor tegye a kezét a szájához, is álljon meg, amielőtt fokozódna az. Valahogy azt mondja, hogy minél hamarabb állítsuk le ezt a sorozatot, minél hamarabb álljunk meg a hülyeséggel. Mert ha nem, és ezzel fejezi be, azt mondja, a haragnak, a veszekedéseknek, a tetteinknek komoly következményeik vannak, és negatív következmények. Egyes tettek az életünk során negatív következményei kísérni fognak egy életen keresztül. És szerintem erre próbál itt figyelmeztetni, és ezt próbálja újból kihangsúlyozni, hogy az életünk központjában helyezzük Jézust, helyezzük Krisztust, és kérjük a tőle jövő bölcsességet, hogy ezeket a krízis helyzeteket tudjuk valami módon vezetni.
1: Személyesen neked melyik a kedvenc képed ebből a 30. fejezetből, vagy a kedvenc tanácsod, ige versed? Ha kellene, válaszol.
0: Igen, lehet ott az elején található, amikor ugyancsak a figyelmeztetésekről beszél. És úgy érzem, hogy nekem is szól, és az egész társadalomnak szól ez, hogy az ember lássa meg a valódi szintjét, a valódi állását. Nagyon nehéz választani csak egyet, de lehet, hogy ez lenne az, hogy az embernek nagyon veszélyes az, amikor nincs egy helyes önképe. Amikor az ember nem látja magát úgy, ahogy a tükör mutatja. És lehet, hogy ez lenne, amit ki szeretnék hangsúlyozni. a fiataloknak és minden kedves nézőnek, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Nézzünk be az életünkben, nézzünk be a tükörbe, és nézzük meg, ha alázatosak vagyunk-e, vagy valójában a szívünk tele van kevésséggel. Tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket, amiket megemlítettem az elején is, hogy vizsgáljuk meg a saját életünket, és tudod, nagyon szomorú az, amikor a laodiciai gyülekezetnek Krisztus kijelenti, hogy kivetlek téged az én számból. Durva az, amikor azt mondja, hogy gyűlölöm, utálom a kevés embert. Ezeknek a helyük nem lesz ott. Azt mondja, semmi tisztátalan oda nem fog bejutni. Semmi kevés szemű, sem kevés szívű, sem magas önképpen rendelkező ember. Csak alázatos emberek. Azt mondja, az alázatos embernek kegyelmezek. És én szerintem ezt hangsúlyoznám ki, és ez tetszik úgy nekem a legjobban, ez ragadott meg. Vizsgáljam meg magam, önvizsgálatot tartsak az életem felett, és lássam meg azt, hogy hogyan állok, hol állok.
1: Személyesen te fontosnak találod azt, hogy a fiatalok tanulmányozzák az igét, de különösképpen a példabeszédek könyvét?
0: Igen, nagyon sok fontos tanulságot tanítan a példabeszédek könyve. Tehát olyan tanulságokat találunk benne, röviden, tömören, amiket magunkkal tudunk venni minden egyes nap. Tehát a bölcsesség kezdet az Isten ismerete, például egyik. Tehát olyan dolog, ami egyszerűen felfogható, magaddal tudod venni, és egész nap kísér. Tehát szerintem olyan dolgok, zsoltárok, példabeszédek, amikkel a Bibliát jó kezdeni, amikor olvasod.
1: Számomra mindig egy kihívást jelentett a példabeszédek könyve, de nagyon örülök ennek a sorozatnak, hogy együtt lelkipásztorokkal felfedezhetők akár a rejtettebb ige szakaszokat is, vagy a nehezebben értelmezhető ige szakaszt is, és ezeknek mondani valóját. Köszönöm, hogy ma a stúdióban voltál, hogy segítettél a 30. fejezetet jobban megérteni, felfedezni, a struktúrájától elkezdve egészen a mondani valójáig. Hiszem azt, hogy egy áldásos alkalom volt ez, és szeretettel visszavárlak még a stúdióban, hogy még éljünk meg egy ilyen áldásos alkalmat, amikor az ige körül lehetünk, és inspirációt, bölcsességet, Istentől jövő üzeneteket nyújthatunk az emberek számára, de főleg a fiatalok számára.
0: Amen. Adja az Úr.
1: Köszönöm önöknek is, köszönöm nektek is, kedves fiatalok, hogy figyelemmel követtétek a mai adást. A 30. fejezetét tanulmányoztuk a példabeszédek könyvének, és ennek keretén belül felfedezhettünk sok újdonságot ma, hiszen eddig Bölcs Salamonnak a példabeszédeit olvashattuk, ma már azonban Ágúrtól kaptunk tanácsokat, és ezek újszerűek voltak, egy kicsit más megfogalmazásban, egy kicsit más felépítésben hangzottak el. Amennyiben továbbra is érdekeltek vagytok abban, hogy felfedezzétek, milyen egyéb üzenete van a példabeszédek könyvének, akkor szeretettel meghívlak, hogy a 31. fejezetének a tanulmányozását is kövessétek végig, és kapcsolódjatok be a sorozatba, hiszen bár ez az utolsó része a tanulmányozásnak, még rejteget önmagában az adás újdonságokat is, és egy meghívót is, de hogy mire? Tartsatok velünk, és kiderül a következő adásban. Mindaddig én minden jót, és Istentől jövő gazdag és sok áldást kívánok a mindenki számára, nektek is, kedves fiatalok. De addig, ameddig újból találkozunk, minden jót, és a viszontlátásra!

A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket, a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért!

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

0: Bibliai ABC.
1: Szívből örülök annak, hogy újból találkozunk a Biblia alapigazságainak tanulmányozásánál. Alkalomtól alkalomig egy-egy témakör dolgozunk fel. Ma természetesen egy újabb, fontos tudnivalóval fogunk találkozni. A mai témakörünk egy teljesen új témakör, új gondolatkört vesz fel, mégpedig szeretnénk foglalkozni a bibliai egészséges életmóddal, ezt pedig akkor tehetjük meg, ha ismerjük a Bibliában adott és a Bibliában található egészséges életelveket. Először általánosságban szóljunk néhány szót erről. Könnyebb a betegséget megelőzni, mint gyógyítani. Ezért a preventív dolog, a megelőzés nagyon fontos, és a Szentírásban Isten pontos utasítást ad arra, hogyan előzhetjük meg a betegségeinket, hogyan védekezhetünk a betegségek ellen. Ezért az élet alapelveit, pontosabban a fizikai élet alapelveit kell felsorolni, említeni, szem előtt tartani. A tiszta levegő, a napfény, a mértékletesség, a fizikai munka, legyen az bármilyen, és a víz. Mindezeket szem előtt kell tartani, mert ezek az egészséges élet alapelvei. Vagyis, ha nem használunk, ha nem szellőztetett helyen vagyunk, legyen az éjjel vagy nappal, tehát nincs tiszta levegő, természetes, hogy ez kiütközik, vagyis rossz hatással van az egészségünkre. Ha kerüljük a napfényt, nem a túlzott napfényről van szó, nem arra gondolok, hogy nyáron a dél melegével menjünk ki a napra és napozzunk, mert az most már köztudott, hogy az ózonréteg ritkulása miatt rákkeltő is lehet, hanem a kellő napfény, legyen az kora reggel vagy este felé, hogy legyünk napon minél többet, de ugyanakkor a mi lakásunkba is engedjük be a napsugarait, mert az a bent lévő kárt okozókat, pontosabban baktériumokat, bacillusokat megsemmisíti a lakásban is, és ez nagyon sokat jelent. Utána a fizikai mozgás. Szeretnék három dolgot egymás mellett megemlíteni. Fizikai mozgás alapvető az egészséghez. A lélegzetvétel is alapvető az egészséghez, és természetesen a táplálék is. Sőt, nem utolsó sorban, még akkor is, hogyha ezt a végén említem meg ennek a gondolatkörnek, a helyes vízfogyasztás. Sok emberrel találkoztam már az életben is, feltettem nekik a kérdést, mennyi vizet fogyaszt naponta? A válasz nagy részt így hangzik, én nem is szoktam nagyon vizet inni. Lehet, hogy elmúlik egy nap, egy, kettő, három is, alig iszom meg egy-két pohárral, vagy naponta egy-két pohárral iszom vizet. Ez én nem fogyasztom, felesleges a vízfogyasztás. Gondolják és mondják sokan. Azonban az orvostudomány bebizonyította azt, hogy igenis nagy szükség van a test egészségben tartására a vízfogyasztásra. Tehát lényeges az, hogy kellő mennyiségű vizet fogyasszunk, de nem akár mikor. A minimum vízfogyasztás az 1 liter 2 deci. Ezt pedig általában úgy kell szétosztani, hogy reggel evés előtt, reggeli előtt fél órával megiszunk 4 deci vizet, ebéd előtt 4 deci vizet, és vacsora előtt 4 deci vizet. Ez a minimum. Ettől felfelé, ettől a 1 liter 2 deci víz napi fogyasztástól, vagy folyadékfogyasztástól csak felfelé emelkedni lehet. Lehet 1,5 liter, lehet 2 liter, attól függ az ember milyen munkát végez, de kellő víz mennyiséget kell fogyasztanunk. Miért? Azért, hogy a sejtek jól ki legyenek mosva. Például a mosógépek miért mosnak

Beszédek könyvének a 17. részében, a 22. versben találjuk, így hangzik. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú elme meddig megszárasztja a csontokat. Mit mond a Szentírásban Isten? A vidám elme jó orvosságul szolgál. Használjuk is ezt a kifejezést, hogy bánatbeteg. Amikor valamiért aggódunk, vagy bánkódunk, elmegy az életkedvünk, enni se nincs kedvünk, semmihez se nincs kedvünk. Egyszerűen kedvtelenek vagyunk, nem kívánunk még beszélgetni se nagyon emberekkel, vagy pedig nehezünkre esik, ha azt tennünk is kell. A Bibliában Isten ezért tanácsolja ezt, hogy legyünk derűsek, vidám elme jó orvosságul szolgál. Próbáljuk ki az egész közérzetünk, az egész lényünk, az egész életvitelünk, még a szavaink is egészen másak lesznek akkor, hogyha derűsek vagyunk, vidámak vagyunk. Azonban ennek az ellenkezőjét is elolvastuk a Szentírásból, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Ha az ember sokat aggódik, ha az ember kétségben van, ha az ember levert, elcsüggett, bánatbeteg, szomorúsággal telt, ha ez hosszú ideig fenntart, és hosszú ideig megmarad az ember egy ilyen lelki állapotban, akkor rendszerint különböző betegségek ütik fel a fejüket. Ezért Isten a Szentírásban nem csak a hitelveket adta meg, nem csak azt mondta el, hogy mi mindent kell megtennünk az életben, hogy neki szolgáljunk. Nem csak a 10 parancsolatot adta meg, nem csak azt adta meg, hogy higgyük és fogadjuk el azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró. Vagy nem csak arról beszél, hogy ő a közbenjáró, tehát rajta keresztül rendezhetünk mi mindent. És nem csak ezt mondja el, hogy még rajta kívül sok minden mással találkozunk a Szentírásban, mint lelki hit igazságot. Ezen igazságok mellett, amely közvetlenül a lelkünkre vonatkozik, ott vannak és ott találkozunk az egészségi szabályokkal. És ahogy már bizonyára észrevették, mi ezekkel az egészségi szabályokkal szeretnénk foglalkozni, hisz Isten nyomban, amikor megteremtette az embert, Éden kertjébe elhelyezte, a 6. napon, amint megteremtette, Isten megadta azt, hogy az ember mit egyen, és mit ne egyen. Pontosan megadta neki az étrendet. Ezt még úgy is nevezhetjük, hogy az édeni étrend. Amikor látni fogjuk azt, hogy miből áll az édeni étrend, akkor vissza fogunk emlékezni arra, hogy hisz az orvostudomány ma is ezt pártfogolja leginkább. Így olvassuk Mózes első könyvének első fejezetében, a 29. versben, tehát a Szentírás első lapján, és mondta Isten, imé néktek adok minden maghozó füvet, az egész föld színén is minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, ez legyen néktek eledelül. Tessék csak megfigyelni, mit adott Isten Édenben őszüleinknek táplálék gyanánt, tehát táplálékul. Azt mondja, hogy minden maghozó füvet, tehát a fűnek a magvát. Itt természetesen az összes gabonafélék benne vannak. A rizs és így tovább, tehát a magvakat fogyasszuk. Utána azt mondja, hogy a fának a gyümölcsét. Tehát fának a gyümölcsét, tehát gyümölcs és a magvak. Ez az édeni étrend. És az orvostudomány ma is ezt pártfogolja leginkább. Isten megadta őszüleinknek, hogy ezt egyétek. Tessék csak megfigyelni, hogy milyen csodálatos Istenünk van. Isten nem csak azt mondta el, hogy milyen hitelvek szerint kell élnünk ezen a földön, hanem ő gondoskodott a mi fizikai egészségünkről is. Miért? Mert az előbb olvastuk a Szentírásból, hogy épp testben, épp lélek. És ez egy nagyon fontos elv és nagyon fontos kitétel. Tehát Istennek van egy határozott utasítása arról, hogy hogyan kell élnünk, mi mindent kell fogyasztanunk, és ha ezt betartsuk, akkor sokkal egészségesebb leszünk. Ha pedig egészségesek vagyunk, akkor vidámak is lehetünk, akkor boldogok lehetünk, ha egészségesek vagyunk. Ha nincs egészségünk, akkor semmihez végsősorban nincs kedvünk.

Hadd mondjak el egy nagyon fontos dolgot. Édenből 5 isteni intézmény származik. És mindaz 5 isteni intézmény örökérvényű. Ez az első, hadd említsük meg, az étrend, amit már itt hoztunk. Isten Édenben megadta az étrendet, Édenből származik a házasság, Édenből származik a szombat szentsége, mert Isten a teremtés hatodik napja után, a hetedik napon áldotta és szentelte meg a szombatot, és adta ünnepnapul már Ádámnak és Évának még Éden kertjébe a bűnbeesés előtt. Majd utána ott van a munka, mert Isten mondta Ádámnak és Évának, hogy dolgozzanak, műveljék a kertet, és végül az Isten tulajdona. Ő megtartott magának egy fát, hogy próbára tegye az embert, hogy vajon hű fog maradnia hozzá, hinni fog-e neki, kész lesz-e neki engedelmeskedni, és így tovább. Még egyszer egy mondatban elsorolom ezt a nagyon fontos 5 édeni intézményt, tehát az étrend, a házasság, a munka, az Isten tulajdona, és ahogy itt láttuk felsorolva, ezeket az elveket adta Isten, hogy mi ezt gyakoroljuk, és ez szerint élve kövessük mindenben őt, hogy az ő akarata szerint élhessünk, és ezek az elvek örök érvényűek, vagyis egy szóval örökre meg fognak maradni. Tehát Isten megteremtett bennünket, és megadta az üzemanyagot, az táplálékot, az étrendet, megadta, hogy mivel üzemeltessük, milyen üzemanyagot vigyünk be a szervezetre, aminek fogyasztása folytán az egészségünk kielégítőbb, vagyis állandósul, jó egészségnek örvendhetünk, és hosszú életen át tapasztalhassuk Isten áldását, még abban is, hogy mi egészségesen táplálkozunk. Azonban, amikor az ember vétkezett, Isten tudta azt, hogy a bűn következtében beköszöntött a földre a betegség, a különböző problémák, és végül a halál. És Isten gyógy ennivalót is adott. Gyógy növények, ahogy azt ma szoktuk mondani. Nyomban, amikor az ember vétkezett, és amikor megátkozta Isten a földet, Ádámot és Évát, nyomban oda hozzátette, mielőtt még kiűzte volna Éden kertjéből őket, a Mózes első könyve 3. részének a 18. versében, töviset és bogácskorót teremjenek néked, s egyed a mezőnek a füvét, a gyümölcshöz és a magvakhoz. Isten nyomban a bűneset után hozzáadta a zöldségféléket. Emlékszem, gyermekkoromban nagyon jelen volt az emberek között ez a mondás, hogy Isten fűbe, fába hagyta az orvosságot. Itt gondoljunk például a káposztára, gondoljunk a vörös hagymára, fokhagymára, vagy citromra, vagy számos más különböző nagyon egészséges táplálkozásra, táplálékra, hogy Isten oda tette a magvak és a gyümölcsök mellé a zöldségféléket is, hogy gyógyítsák azok a mi szervezetünket, mert a bűn következtében beköszöntenek a különböző betegségek. Azonban nagyon érdemes megfigyelnünk, hogy Isten a vízözön után már újabb rendelkezéseket adott. Azonban azt is meg kell figyelnünk, hogy a vízözön előtt Isten tesz valamit. Egy különleges dolog van feljegyezve. Bizonyára sokan, akik olvassák a Bibliát, emlékeznek arra a csodálatos történetre, hogy mielőtt beköszöntött volna a vízözön, az állatok kettessével vonultak be a bárkába. Legyenek azok madarak, vagy négylábú állatok, vagy csúszómászó állatok itt a földön, azok bevonultak a bárkába. De hányan? Hány állat ment egy-egy fajból be? Isten azt is előre megmondta Noénak, és így olvassuk Mózes első könyvének a 7. részében, a 2. versben.
Minden tiszta baromból hetet vígy be, hímet és nőstényt, azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt hímet és nőstényt. Most ez micsoda? Hát miért mondta ezt Isten? Hogy azokból az állatokból, amelyeket itt a Szentírás úgy nevez, hogy tiszták, tehát táplálkozásra alkalmasak, Isten jóvá hagyja, hogy ezeknek az állatoknak a húsát fogyasszátok, ezekből hetet vigyél be, azokból az állatokból, amelyet a Biblia úgy nevez, hogy tisztátalan, amelyet Isten nem engedélyez az embernek, hogy fogyassza, abból csak kettőt, természetesen egyértelmű, a fajfenntartás véget. Miért van ez így? Most mindenek előtt bennünket érdekel az, hogy mit jelent a bibliai meghatározásban ez, hogy tiszta állat, és mit jelent a bibliai meghatározásban az, hogy tisztátalan állat. A tiszta állatoknak Isten nevezi azokat, az állatokat, amelyeket jóvá hagyott a vízözön után, hogy az ember egye. Itt nagyon érdemes megfigyelni, Isten, amikor megteremtette az embert, úgy teremtette meg, hogy növényevő legyen, azonban a vízözön után, amikor kijött Noé a bárkából, egyértelmű, hogy nem volt zöldségféle, és így nem tudott enni, és az állatoknak egy részét ehette, az állatok húsának egy részét ehette, ez természetesen a tiszta állatokra vonatkozik, de most az érdekel bennünket, hogy melyek azok a tiszta állatok, amelyeket Isten jóvá hagyott, hogy ehetünk, és melyeket nevezi a Szentírásban Isten tisztátalannak, amelyről azt mondja, hogy ezt ne egyétek. Mert ezt nagyon jól tudni, ezt tudnunk kell, hogy ez jogos Isten részéről, ezt majd később említsük meg, de most nézzük meg, hogy a Szentírásban Isten hogyan magyarázza meg nekünk azt, hogy melyek azok az állatok, amelyek tiszták, amelyeknek a húsa fogyasztható, és melyeket ne fogyasszuk, vagyis melyeket tilt el Isten. És ha mi fogyasszuk azokat az állatokat, pontosabban azoknak az állatoknak a húsát, amelyeket Isten eltiltott, akkor nem mehetünk be a mennybe. Lehet, hogy ez túl kemény megfogalmazás, de először ismerkedjünk meg, melyik állatok húsa fogyasztható. Melyik állatokat adott Isten eledelül azok számára, akik örökölni fogják az üdvösséget, vagyis örökölni fogják a mennyet. Mózes harmadik könyvéből, a 11. részből, a 3. verstől olvasom a 7-ig, itt felsorolja azokat az állatokat, amelyeknek a húsa ehető, vagyis melyik nem ehető. Elmondja nekünk Isten az ismertető jelt a négylábú állatoknál. Mindazt, aminek hasadt a körme, és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző a barmok között megehetitek. Kedveseim, ugye milyen egyszerű ismertető jel? Nem kell nagy állatismerőnek lennünk, hogy melyik négylábú állat húsa fogyasztható. Egyszerű ismertető jel. Isten azt mondja, hogy a négylábú állatok közül annak az állatnak a húsát fogyasszuk, amelyik kérődző és a körme egészen ketté hasadt. És utána itt felsorol néhány példát, de a kérődző és a hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket. A tevét, mert az kérődző ugyan, de nincs hasadt körme, tisztátalan ez néktek. A hörcsököt, aki nyámog, mert kérődző ugyan, tehát nyámogó, de nem hasadt a körme, tisztátalan ez néktek. A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme, tisztátalan ez néktek. És a disznót, mert hasadt a körme, ugyan, és egészen ketté hasadt körme van, de nem kérődzik. Tisztátalan ez néktek. Ezek, amik fel vannak itt sorolva, ezek példagyanánt vannak számunkra, hogyha a két ismertető jel közül, a kérődzés és a hasadt körmű, ha valamelyik hiányzik, itt utoljára olvastuk a disznót,
A disznónak valóban ketté hasat körme van, és egészen ketté hasat a körme, de nem kérődzik. Isten azt mondja, ezt ne egyétek, ez tisztátalan. Tehát ezeket az állatokat nevezi a négylábú állatok közül tisztátalanoknak, amelyeknek ugyan hasadt a körmük, de nem kérődzik, vagy pedig nyámogók, de mancsuk van. Tehát nem hasadt a körmük. Isten azt mondja, ezek az állatok tisztátalanok, ezeket ne egyétek. Ez, ami a négylábú állatokat illeti, ez az ismertető jel. Nézzük meg most, milyen állatokat, vagy halakat fogyaszthatunk. Természetesen a halak a vízben élnek. Azt olvassuk itt tovább, a 9 és a 10. versben, mindazokból, amely a vizekben élnek, ezeket ehetitek meg, aminek úszó szárnya és pikkelye van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben, azokat mind egyétek meg. Aminek pedig nincs úszó szárnya és pikkelye a tengerekben és a folyóvizekben, legyen az akármely vízben nyüzsgő és akármely vízben élő állat, mind útálatos az néktek. Tehát látjuk azt, hogy a halaknál van egy másik, szintén nagyon könnyen megismertető, megkülönböztető ismertető jel. Ez az úszószárny és a pikkely. Tehát azok az a halak, amelyeknek úszószárnyuk van és pikkelyük, azokat ehetjük. Amelyeknek valamelyik hiányzik, vagy az úszószárny, vagy pedig a pikkely, azt mondja Isten, ezt ne egyétek. Olvastam egyszer, nagyon meglepődtem, hogy az orvosok mit fedeztek fel a halakkal kapcsolatban. Miért egészségesebbek azok a halak, fogyasztás szempontjából, amelyeknek pikkelyük van? És miért egészségtelenek azok a halak? Azon halaknak a fogyasztása, amelyeknek nincs pikkelyük. Ebben a kijelentésben, vagyis cikkben, amit olvastam, azt fejtegették, hogy a tudósok felfedezték, hogy a hal, amelyiknek pikkelye van, a koleszterint, tehát a meszet, a pikkelyekbe csapja le, vagyis ott rakja le. Azok a halak, amelyeknek nincs pikkelyük, azoknak a halaknak a húsában van a koleszterint, tehát a méz. És tudjuk azt, hogy az emberiség nagy része magas koleszterin tartalommal él, és bezzeg, ez igen káros, és nem csak káros, hanem veszélyes is egészség szempontjából. Itt látjuk, tehát a vízi állatokban hogyan különböztessük meg. Majd a szárnyas állatokra is kitér, és itt felsorol egész hosszú sort a szárnyas állatok közül. Én néhányat el fogok olvasni, de van egy ismertető jel, ahogy nagyon könnyen megérthessük. Olvasom a 13. verstől. A szárnyas állatok közül pedig ezeket utáljátok is, meg ne egyétek. Utálatosak ezek, a sas, a saskesejű, és a halászósas, a sólyom és a héja az ő nemével, minden holló az ő nemével, a kuik, a hattyú, a fülesbagoly, a bölömbika, a pelikán, a gém, az eszterág és a szarka az ő nevével, és a büdösbanka és a denevér, és így sorolja fel ezeket a különböző állatokat, szárnyas állatokról van szó. Hadd mondjam el egy szóban, melyek a tiszta állatok? Az összes házi szárnyas állat a Biblia mércéje szerint ehető, fogyasztható, a tiszta állatok, a tiszta szárnyas állatok kategóriájába tartozik. Amikor ennyire részletesen taglalja a Szentírás, hogy mit tegyünk és mit ne együnk, most gyorsan elismétlem a három állatcsoport ismertető jelét, hogy melyiket ehetjük meg és melyiket nem. Négylábú állatoknál azokat az állatokat, azoknak az állatoknak a húsát fogyaszthatjuk, melyek kérőznek, és négylábú állatoknál ott van a hasadköröm. Tehát a kérődző és a hasadköröm az ismertető jel. A halaknál a pikkely és az úszószárny az ismertető jel, amelyeknek ez megvan, ezt fogyaszthatjuk. A szárnyas állatoknál pedig az összes házi szárnyas állatot fogyasszuk.
A Szentírásban Isten kitér még sok mindenre, de én az állatokkal kapcsolatban egyetlen egy dolgot szeretnék még megemlíteni. Mózes 5. könyvének 12. részéből, a 23-tól a 25-ig terjedő versekben. Tehát Mózes 5. könyve, 12. rész, 23-tól a 25-ig terjedő versekben ezt olvassuk. Csak hogy abban álhatatos legyél, hogy a vért meg ne egyed, mert a vér az a lélek, azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed. Meg ne egyed azt, a földre nőzd azt, mint a vizet. Meg ne egyed azt, hogy jól legyen dolgod néked és a te gyermekeidnek is utánad, mivel hogy azt cselekszed, ami igaz az Úr, tehát az Isten szemei előtt. Tessék megfigyelni azt, hogy vagy háromszor hangsúlyozza, hogy meg ne egyed a vért, földre öntsed, nehogy megegyed, harmadszor is meg ne egyed azt, miért? Hogy jól legyen dolgod néked is, a te gyermekeidnek is utánad, mert ha ezt cselekszed, akkor azt teszed, ami igaz a mindenható Isten szeme előtt. Isten tehát a vért is. Isten tudja azt, hogy mi az egészséges az ember számára. Lehetséges, hogy úgy végig gondoljuk, hát Isten erre is gondolt. Istennek a figyelme erre is kiterjedt. Ő nem csak megteremtett bennünket, és megadta az üdvösség feltételeit, hogy nekünk hogyan kell élnünk ezen a földön, ő még arról is gondoskodik, és azt is meghatározza, hogy mit tegyünk, és mit igyunk, mit ne együnk, és mit ne ígyunk. Igen. Ő neki van egyedül joga rá. Szeretnék egy példát venni. Amikor veszünk egy mosógépet, vagy veszünk egy traktort, vagy veszünk egy autót, például legyen egy autó a példa. Megvettük az autót, és a gyár előírja azt, hogy ezt ólommentes benzinnel kell üzemeltetni, és azt mondja a tulajdonos, engemet nem érdekel, hogy mit mondott a mérnök, mit írt elő a gyár. Végsősorban ez az autó az enyém, és én ezt az autót úgy üzemeltetem, ahogy én akarom. És például öntök bele naftát, gázolajat. Működni fog ez az autó? Egyértelmű, hogy nem. Vagy nem ólómentes benzint, hanem közönséges benzint teszek bele. Vagy ahogy amikor nem volt benzin, tehát benzinhiány volt az embargó alatt itt nálunk, akkor sokszor úgy volt, hogy 98-as, tehát szuperbenzinnel üzemeltető autóba beletettek közönséges, normál benzint, és bezzeg nagy javításra került. Tehát ha azt akarjuk, hogy egy gép minél tovább használható legyen, minél hosszabb ideig minden probléma nélkül üzemeljen, akkor nekünk nagyon is be kell tartanunk az előírást, amit a mérnök adott, és pontosan olyan üzemanyagot kell belehelyeznünk, amely elővolni van írva. Vagy veszek egy másik példát. A férj házassági évfordulóra a feleségnek vett egy nagyon jó mosógépet. És a feleség azt mondja, mivel ez ajándék, ezért én egyszerűen azt teszek bele is annyi ruhát, amennyit akarok. Például elő van írva, hogy 3 kg-i száraz ruhát kell beletenni a mosógépbe. Azt mondja a háziasszony, hogy ez engemet nem érdekel. Én 5 kg száraz ruhát teszek bele. Hadd kérdezem, ugyanolyan hosszú életű lesz az a mosógép, mint hogyha betartaná az előírást? Hiszem, hogy egyetértünk, hogy nem. És kedveseim, ha a mérnök előírását, vagy a gyár előírását nagyon is betartsuk, és azzal üzemeltetjük, amit előírtak, olyan annyi ruhát teszünk bele, amennyit előírtak, hát akkor Isten, aki teremtette a mi testünket, az is elmondja nekünk azt, hogy milyen üzemanyaggal üzemeltessük a mi testünket, hát akkor ezt nem kell figyelembe venni? Nem kellene nagyon komolyan vennünk? Most előbb azt mondtam, hogy nem kellene. Javítok. Nem kell. Hát végsősorban kinek teszünk rosszat?
ha mi káros anyagokat viszünk be szervezetünkbe, és tönkretesszük az egészségünket. Kinek? Magunknak vagy másoknak? Hát egyértelmű, hogy magunknak. Sajnos mégis emberek nagyon sokan nem veszik komolyan azokat az utasításokat, amelyeket a Szentírásban találunk. Eddig szó volt, és eddig említést tettünk a táplálkozásról. Azonban a továbbiakban más dolgokra is szeretnék kitérni, mégpedig először lapozzuk fel a Galatabeliekhez írott levelet, Galatabeliekhez írott levél 5. részét, és az 5. részéből olvassuk el a 21. verset, ahol most már nem a táplálékról van szó, hanem valami másról. Itt a testnek cselekedetei vannak felsorolva. Tehát azok az dolgok, amelyeket ha cselekesszük, kizárnak bennünket a mennyből. Nem lehetünk Isten országának örököse. Nem nyerhetjük el az örök életet. És itt ebben a felsorolásban több minden, nagyon sok minden fel van sorolva, én csak a legide vonatkozóbb részét olvasom, tehát Galata 5.21 sorolja a rossz dolgokat, irítségek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Itt a felsorolásban tessék megfigyelni, hogy milyen bűnök között van a részegség. Irítség, gyilkosság, részegség, dobzódás. Nem meglepő a környezet leírás, hogy a részegség a gyilkosság után következik. Más szóval, a részegség gyilkosság is, egy bizonyos pont, egy bizonyos fokig. Például sok mindenről írnak az újságok, szaklapok, és sokan ajánlják pontosan a borfogyasztást. De arról már nem írnak, hogy egy-egy liter, vagy egy-egy napi, vagy heti, vagy egy éven keresztül való borfogyasztás az agysejtekből hány ezret semmisít meg évente. Erről már nem írnak. De itt azt mondja a Szentírás, hogy irítség, gyilkosság, részegség, dobzódás. Tehát a gyilkosság és a részegség ikertestvér. Nem egyszerre ölik meg az ember magát, hanem fokozatosan egy-egy pohár, amit beönt, legyen az bor, vagy bármilyen szeszes ital, amiben alkohol van, kevesebb vagy több, függetlenül attól a hatása, attól függ a hatása, hanem egyszerűen ott van az, hogy részegség. De kedveseim, még egy dologra szeretném felhívni kedves figyelmüket, melyekről előre mondtam néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Az az ember, aki nem tartja be az egészséges étrendet, vagy azt az italrendet, amit Isten előírt, az az ember fokozatosan, módszeresen teszi tönkre az egészségét, módszeresen végzi a gyilkolást, és egy gyilkos ember, legyen az öngyilkos, vagy más meggyilkoló ember, ha ezt mindvégig teszi az életében, azt mondja itt, Isten országának örököse nem lesz. Ezzel kapcsolatban szeretnék még néhány példát hozni. Efézusi levélből olvassuk el az 5. részből a 18. verset, ahol szintén erről van szó, tehát Efézus Belekhez írott levél 5. rész 18. verse. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Kedveseim, engedjék meg, hogy itt hangsúlyt tegyek arra, hogy Pál apostol ezt mélyen hívő keresztény embereknek írja.
az Efézusban levő első keresztény gyülekezetnek, közösségnek. Azoknak mondja el, meg ne részekedjetek bortól. Ugye abban az időben az volt legelterjedtebb. Tehát ebbe beletartozik, ebbe a kategóriába mindenféle alkoholos ital. De itt azt mondja, meg ne részegedjetek. Miért? Kedveseim, nem csak azért, mert ez a mondás él, hogy több házat elvitt a bor ár, mint a víz ár, mert ez igaz, hanem azért is, mert amikor az ember felönt a garatra, akkor az ítélőképesség nullát jelez. Egy részeg embernek mindegy, ez is és az is. Képtelen megkülönböztetni a jót a rossztól, még az ételben is, nem pedig a hitelvekre vonatkozóan. És Istennek az a célja, így mondja el Péter apostol által, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvénk itt elnyerjen. Amikor a sátán kísértését és kísértési módját írja le a Szentírás az imént hozott szövegben, Péter apostol első levele 5 rész 8. versében, akkor azt szeretném hangsúlyozni, hogy tessék megfigyelni, hogy melyik az első szó. Józanok legyetek. Amikor egy ember lerészegedett, a sátán arra vezeti rá, és abba az irányba vezeti, és oda vezeti, ahová ő akarja. Mert az ember akarat ereje is meggyengül, amikor felönt a garatra. Ezért mondja, józanok legyetek, és vigyázzatok. Természetes, a fizikai részegség mellett ott van még a lelki részegség is. Jó, de hát mi az, hogy lelki részegség? Van ilyen is. A Bibliában Isten felhívja figyelmünket erre. És amikor itt az imént idézett szövegben szó van, akkor egyértelműen vonatkoztatható, vagyis először is a lelki részegségről van szó. De ki a lelki részeg ember? Az, aki nem a Szentírás tejnek tiszta italával táplálkozik, hanem a Szentírás tanítása mellett hitelvként elfogad más emberek tanítását is, és gyakorolja azt. Ezért vannak nagyon sokan, akik azt mondják, ugyan kérem, mindegy az, hogy hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk. Ó, kedveseim! Hogyha ez igaz volna, hogy Istennek mindegy, hogy hogy szolgálunk, akkor először is nem adta volna a Szentírást. Amellett nem adta volna meg azt, hogy mit higgyünk és mit ne higgyünk a Szentírásban. Sőt, nem beszélne arról, hogy mit együnk és mit ne együnk. Mit ne ígyunk és mit ígyunk. Kedveseim, itt a lényeg. Isten a Szentírásban nekünk elmondja azt, hogy a tisztátalan állatoknak a húsát ne fogyasszuk. Elmondja azt, hogy vért ne együnk. Elmondja azt, hogy alkoholos italt ne ígyunk. Miért? Mert nem tudjuk megkülönböztetni akkor a jót a rossztól. Akkor a sátán sokkal könnyebben bűnre csábít bennünket. És akkor nem történik meg az, amit itt olvastunk, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Mert csak a Szentlélek segíthet el bennünket arra, hogy mi hűséggel kövessük és cselekedjük az Isten akaratát. És a Szentléleknek az a szerepe, hogy elvezessen bennünket minden igazságra. Tehát egy részeg embert a Szentlélek nem tud elvezetni az igazságra. Ennek kapcsán szeretnék még egy-két verset olvasni a borral kapcsolatban. Ésaiás próféta könyvének az 5. részében a 11. majd a 12. verset olvasva a következőket találjuk. Ésaiás próféta könyve 5. rész 11 és 12. verse. Jaj azoknak, akik jó reggel részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket. Tessék megfigyelni, hogyan vezeti be a mondani valót. Jaj azoknak, kiknek? Akik jó reggel részegítő italt isznak, és bor hevíti őket. És citera, lant, dob, síp, és bor van lakodalmokban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedetét. Az az ember, aki lerészegedett, az nem látja meg
az Isten jóságát, szeretetét sem. Egy szóval, akkor lássuk azt, hogy használjuk, most fogyasszuk azt, ami egészséges. Egy egész kemény dolgot olvasunk a Szentírásban, a borfogyasztással kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, hogy miért nem beszél a Szentírás a likőrről, a pálinkáról, a Coca-Coláról, a különböző koffeines dolgokról, kábítószerekről. Miért nem beszél erről a Szentírás? Azért, mert amikor a Szentírást írták, akkor még a pálinka főzés ismeretlen volt. Ugye ezt később találták fel az emberek. Ezért az, ami vonatkozik az egészségünkre, amikor a Biblia beszél, és például a Biblia, amikor azt mondja, hogy a bor, akkor az mindaz, ami alkohol tartalmaz, a beleérthető. Példabeszédek könyvének a 23. részében a 29-től a 32. versig olvasuk. Kinek jaj, kinek ójaj, kinek versengések, kinek panasz, kinek ok nélkül való sebek, kiknek szemek veressége, a bornál mulatóknak, akik mennek a jó bor kutatására. Ne nézd a bort, mi színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását, könnyen alácsúszamlik, végre, mint a kígyó megmar, és mint a mérges kígyó megcsíp. A borfogyasztás. Emlékszem, sajnos nagytatám szerette a bort, részeges volt. És ő gyakran elmondta azt, hogy amikor az ember megiszik egy pohárral, akkor már bent van a vőfény és hívogat. Nagyon kevés, és olyan ritka az az ember, mint a fehér holló, aki egy pohárral iszik meg naponta egy életen át. Isten nagyon határozott ebben a kijelentésben, ne fogyasszuk. És nagyon különös dolgot tanít a Szentírásban Isten az alkohol fogyasztásáról. Egy konkrét esetet is leír, például a zsidó papok között is voltak, akik nem vették komolyan Istennek ezt a figyelmeztetését, és ezt találjuk feljegyezve Mózes 3. könyvének a 10. részében, így név szerint Nádáb és Abihú Áronnak fiai lerészegettek. Ugye abban az időben is a bort széles körben fogyasztották, és azt találjuk feljegyezve, hogy mivel Nádáb és Abihút lerészegedett, elhagyták aludni a tüzet, mert abban az időben tüzet gyújtani sokkal nehezebb volt, és a Biblia így nevezi, hogy van szent tűz, és van idegen tűz. Szent tűznek nevezi azt, amit Isten gyújtott meg, és azt kellett állandóan éjjel-nappal gerjezgetni, de mivel ők lerészegettek, a gerjezgetést elhalasztották, és az kialudt, és máshonnan vettek tüzet, és ezért azt olvassuk szó szerint Mózes 3. könyve 10. részének az első 3 versében. Nádáb pedig és Abihú Áronnak fiai vevének egyen-egyen az ő tömjénezőiket is tőnek azokban, szenet és rakának arra füstölőszert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, amelyet nem parancsolt valanékik. Tűzjöve azért ki az Úr elől, és megemészti őket, és meghaltak az Úr előtt. Ki? Áronnak két fia, Nádáb és Abihú. De miért tette ezt? Azért, mert lerészegettek. Honnan tudjuk? Egyszerűen, amikor elolvassuk a 9 és a 10. verset, azt mondja. Bort és szeszes italt ne ígyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne halljatok. Örökkévaló rendtartást legyen ez a ti nemzetségeitekben, hogy különbséget tehessetek a szent és a közönséges között, a tiszta és a tisztátalan között. Miért nem szabad semmilyen részegítő italt fogyasztani? Mit mond Isten? Hogy különbséget tehessünk a között, ami szent és ami közönséges, a között, ami tiszta és a tisztátalan között. Kedveseim, engedelmeskedjünk az Istennek. Természetes, a Biblia borról beszél. Azonban engedjék meg, hogy itt felsoroljam, amit mindannyian tudunk, hogy mi az még a szeszes italon kívül, vagy a szeszes italokon kívül, ami
káros a mi szervezetünkre. Például ott van a cigaretta. Mindenki tudja, hogy több mint 100 féle elemből tevődik össze, és mindegyik káros, és mégis fogyasszák. Köztudott az, hogy a tüdőrák sokkal inkább jelen van azoknál, akik cigarettáznak, mint azoknál, akik nem. Azonban ott van a fekete kávé, a koffein. Hány és hány ember teszi tönkre szervezetét, idegrendszerét idő előtt, és idő előtt megy a halálba azért, mert rászoktatták a fekete kávéra. És még egy óriási felelősség. Azok a kismamák, akik nem tartják be ezeket az isteni előírásokat, azok már alkoholoztatják, nikotinoztatják és koffeineztetik a csecsemőt még az anya méhében is. És már megromlott idegrendszerrel jön a gyermek a világra. Nagyon gyakran megkínálnak fekete kávéval, amikor valamilyen hivatalos helyre elmegyek, és én mindig azzal köszönöm meg, és így válaszolok, hogy nagyon szépen köszönöm, de én az idegrendszeremet idősebb napjaimra őrzöm, függetlenül, ha már több mint 60 éves vagyok. És az emberek elmosődnek és rám néznek, kérdőjellel a szemükben. És én azt mondom, ha tudnák, hogy a fekete kávét ki és milyen céllal hozta be Európába, akkor nagyon sokan abba hagynák. Amikor a gyárosodás a 19. században kezdődött, akkor az orvosoknak adtak utasítást a gyártulajdonosok, hogy kutassanak utána, hogy valamilyen zamatos italt adjanak a munkásoknak, de az az ital minél több munkaerőt kiszípolyozzon belőlük. És megtalálták a fekete kávét. És a munkások, mivel reggel 6-tól este 6-ig dolgoztak, azt mondták, milyen jó a mi gazdánk, és a gazda iránti hálával a szívükbe megitták a koffeint. Ehhez oda tartozódik egy kis anekdóta is. Egy családban volt egy nagyon idős, nagyon kedves macska. A család beszélt arról, hogy el kellene tenni lábalól. De hát mit tegyenek? Hogyan tegyék ezt meg, mikor mindannyian szeretik? Végül megbeszélték. Hisz már foga se volt a macskának, vettek neki húst, meg is daráltatták, belekeverték a mérget, és oda tették a tányérjára. És a macska hálával a szívében, gazdái iránt, oda megy a tányérjához, és azt mondja, milyen jó az én gazdám. Azt is tudják, hogy nincsen már fogam. Meg is darálták a húst. Köszönöm nekik. És hálával a szívében, gazdái iránt, megeszi a húst, és természetesen elpusztul. Sajnos sok esetben így vagyunk az alkohollal, a nikotinnal, a koffeinnal, a kábítószerrel, amint látjuk, hogy mindinkább terjed. Isten elmondja nekünk, hogy mi az egészséges. Ragaszkodjunk hozzá, kérem önöket, ragaszkodjunk az Isten jelvekhez. Mert nekünk nincs senkink, aki annyi jót akar, mint maga az Isten. Aki nem csak teremtett bennünket, hanem meg is váltott. Egy nagyon egyszerű, azonban egy nagyon szép, közismert elvet találunk feljegyezve a Szentírásban, Ésaiás próféta könyvének 55. részében, a 2. versben. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtött kincset azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Két elv. Miért adtok pénzt azért, ami nem eledel? Kedveseim, legyen számunkra életelv. Azért adok pénzt, ami táplálék, ami az én egészségemet szolgálja. És második elv, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Ha mi Istenre hallgatunk, jó lesz dolgunk. Mert ő jót akar nekünk. Szívrágyjuk meg a tanácsot. Ha vannak rossz szokásaink,
Ha bármit fogyasztunk azokból, amit ma tanulunk, és látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy ne tegyünk, és látjuk mi is, hogy az egészségtelen, akkor ehhez erő kell, hogy győzzünk, abba hagyjuk, ne együk, ne ígyjuk, ne fogyasszuk tovább. A Szentírásban egy nagyon szép tanácsot találunk erre vonatkozóan. A Korintus beliekhez írott második levélnek a 7. részében, az 1. versben. Mivel hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket. Mire tanácsol bennünket Isten? Tisztítsátok meg magatokat minden, nem egy néhány, minden testi és lelki tisztátalanságtól. Mit jelent a testi tisztátalanság? Ha tisztátalan állathúsát fogyasztottuk? Vagy pedig olyan dolgokat ittunk, vagy iszunk, egy szóval fogyasztunk, amivel tönkretesszük a mi egészségünket? Dobjuk félre, tegyük félre, és tisztítsuk meg a mi testünket minden testi tisztátalanságtól. De nem csak attól, lelki tisztátalanságtól. És mi a lelki tisztátalanság? A bűntől, a rossz szokástól, mindaz, ami Isten törvényével és tanításával ellentétes. Kérjünk Istentől segítséget, és Isten adni fog erőt mindannyiunknak, ami azt tiszta szívből kérjük, és mi győzelmet tudunk aratni, és Isten erőt fog adni, hogy mi hűséges gyermekei legyünk. Van egy nagyon szép példabeszédek könyvében, egy nagyon szép tanács a 11. rész 25. versében. A mással jót tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Legyen ez életelv. Mi ma egész idő alatt a táplálkozással foglalkoztunk. Mit együnk, mit ne együnk. Mit ígyunk, mit ne ígyunk. Egy szóval mit fogyasszunk, és mit ne fogyasszunk. Válasszuk a jót. De miért? Miért kell annyira odafigyelnünk, hogy mit viszünk be a mi testünkbe? Azért, mert amit eszünk és iszunk, mi azzá leszünk. Abból épül fel az ember szervezete, a mi sejtjeink. Ha egészségesen tápláljuk, akkor egészségesek leszünk. Ha pedig olyan káros anyagot viszünk be a szervezetbe, amelyet Isten megtiltott, akkor eleve védkezünk is. Miért? Végezetül két nagyon fontos igazságot, bibliai kijelentést, elvet szeretnék olvasni a Szentírásból, Korintus beliekhez írott 1. levél 6. részének a 19. és 20. verséből. Avagy nem tudjátok-e, hogy a te testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok? Kedveseim, jegyezzük meg jól, mi nem a magunké vagyunk. És az, ami nem a miénk, azzal nem tehetünk, amit akarunk. Egyszerű példát veszek. Kimegyünk a központba, ott megállunk egy rendőr előtt, kivesszük a pénztárcánkat, és bármilyen papírbankót előveszünk belőle, és darabokra kezdjük tépni. Meg fog-e büntetni bennünket a rendőr? Biztos. Miért? Mert az állami kincstár vagyonát tesszük tönkre. Hiába mondjuk azt, hogy ez az én fizetésem, ezt én kaptam, én rendelkezem vele. Én csak használom a pénzt, de nem vagyok a tulajdonosa. Az állami kincstárhoz. Ugyanígy van, kedveseim, a mi testünkkel kapcsolatban. A test a miénk. De felelősséggel tartozunk Istennek, hogy mi azt mivel üzemeljük. Üzemeltetjük. 20. vers. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Mi kétszeresen Istenéi vagyunk. Isten teremtett bennünket, és először azért az övéi vagyunk. Isten megváltott bennünket Jézus Krisztus Golgotai áldozatával, ezért másodszor is Istenéi vagyunk. Tehát mi kétszeresen Isten gyermekei vagyunk. És kétszeresen Istené a mi testünk. Ezért mi nem tehetünk akármit felelőtlenül a mi testünkkel. Ha mi olyan táplálékkal tápláljuk
a mi testünket, amiről Isten azt mondja, hogy nem szabad, tisztátalan, ne fogyasszátok ennek az állatnak a húsát, mert ez, ha ezt fogyasszátok, akkor bűn, akkor ti gyilkosok vagytok, ahogy azt olvastuk Galata beliekhez írott levélben. Vagy pedig olyan dolgokat iszunk, amiről tudjuk, hogy eleve káros. Mi tönkretesszük a mi testünket, mi tönkretesszük azt, ami az Istené, mert a mi testünk az Istené. És hogy ez mennyire szent, komolyan kell vennünk, szeretném olvasni Korintus beliekhez írott első levél harmadik részének a 16 és 17. verséből. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Milyen határozott kijelentés. Ha valaki megrontja az Isten templomát, megrontja azt az Isten. Kedveseim, ki tud bennünket ráhajtani, rákényszeríteni, hogy az egészséges életelvet, amelyet a Szentírásban Isten elmondott, mi betartsuk? Senki. De ha szeretjük Istent, ha szeretjük Jézus Krisztust, aki értünk halt a Golgotai kereszten, akkor szeretni fogjuk magunkat is. Értékelni fogjuk azt az életet, amelyet Istentől kaptunk. Értékelni fogjuk azt az egészséget, amit szintén Istentől kaptunk. Ezért ragaszkodjunk azekhez az elvekhez. És a mi Isten iránti szeretetünket abban mutassuk meg, hogy mi betartsuk azokat az utasításokat, amelyeket Isten a Szentírásban, a táplálkozással kapcsolatban adott. Mi fogyasszuk csak azt, amiről Isten azt mondja, hogy ez áldást fog hozni. Ígyuk azt, ami egészséges, és ne fogyasszuk semmit azokból a dolgokból, amelyeket Isten a Szentírásban megtilt. Ha ezt tesszük, akkor mi kifejezzük az Isten iránti szeretetünket, és végső sorban jót teszünk másnak is, mert másnak jó példát adunk, jót teszünk magunknak is, mert áldásos lesz a mi egészséges életünk magunk és mások számára, és engedelmesek leszünk Istennek. És az engedelmességnek a jutalma pedig az örök élet. Kedveseim, szeressük Istent, szeressük magunkat, tartsuk meg azt, amit Isten a mi táplálkozásunkkal kapcsolatban adott, hogy így örömmel, boldogan szolgálhassunk neki. Örömmel dicséressük a mi drága jó megváltónkat, hisz ő szeret bennünket. Ő megadta azt, hogy mit tegyünk és mit ne együnk, mit ígyunk és mit ne ígyunk. Mi pedig legyünk Istennek hűséges, Isten szerető gyermekei, hogy engedelmesek lehessünk, és amikor Jézus Krisztus eljön nem sokára, akkor mint engedelmes gyermekei bemehessünk vele együtt az ő országába. Segítsen bennünket ebben a jó Isten, és adja meg azt az örömet számunkra, hogy ez valóság legyen nem sokára, amikor Jézus Krisztus újból eljön az egek felhőjében.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.